0: kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Most rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. Az Európai Friss Akció a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, újra felmérik Miskolc kutya állományát. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek június 1-től június 30-áig tölthetik ki, és küldhetik be online, vagy vihetik be személyesen a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az adatlapok valóság tartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. Fontos tudnivaló, hogy az állattulajdonosoknak a korábbi ebb összeírás során, azaz 2023-ban bejelentett kutyákat ismét jelenteni kell. Az ebb összeíró adatlapok beszerezhetők Miskolc megyei jogú város polgármesteri hivatala ügyfélszolgálatán, a miskolc.hu oldalon, illetve elektronikus formában az e-önkormányzati portálon. Az ebb összeírásra azért van szükség, mert az így nyert információk elengedhetetlenek az állat és humán egészségügyi intézkedések megtételéhez, az országos szintű stratégiák kialakításához, de helyileg is kulcsfontosságú az ebállomány veszettség vírus elleni oltottságának fenntartásában. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdeztük. Miskolcon elkezdődött az ebb összeírás, egy hónap áll a kutyásgazdik rendelkezésére, hogy eljuttassák a hivatalba a kitöltött adatlapokat. Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, örülök a meghívásnak.
1: Ez most egy országos akció, vagy a települési önkormányzatok maguk határoznak arról, hogy mikor végeznek felmérést a négylábúak számát illetően?
2: Az állatok védelméről szóló törvény kötelező feladatként határozza meg a települési önkormányzatok számára, hogy ebb összeírást tartsanak. Ezekre az ebb összeírásokra legalább 3 évente sort kell keríteni, figyelemmel arra, hogy 2023-ban volt legutóbb Miskolcon ebb összeírás, így gyakorlatilag a jogszabályi kötelezettségünknek elegettéve kell most ezzel a feladattal megbirkóznunk, kell az ebb összeírást végrehajtanunk.
1: Tehát ezt úgy kell értenünk, hogy most nem országosan zajlik egy ilyen ebb összeírási akció, hanem minden település saját maga határozza meg, hogy mikor kívánja ezt elvégezni.
2: Így van, ez az önkormányzatokra van bízva. Mi 3 éve ősszel tartottuk az ebb összeírást, most bízunk abban, hogy ez a koranyári hónap, ez talán nagyobb elhivatottságot jelent a ebb tartók, a kutyatartók számára is. Most ezt az egy hónapot jelöltük ki.
1: Miért van szükség az ebek összeírására, illetve milyen időközönként kell összeírni egy-egy település négylábúit, meg az is kérdés lehet, hogy miért éppen egy hónap áll erre rendelkezésre?
2: Mint ahogy említettem, 3 évente kötelező feladat ez az önkormányzatok számára, ezt természetesen a jogszabály előírásai alapján mi mindenképpen tartjuk is, de ez az összeírás, ez nem öncélú. Tehát egyrészt a ebek veszettség elleni védekezés járványügyi vonatkozásait tekintetében is indokolt, illetve szoktam emlegetni, hogy az állattartó, ha jó gazda módjára gondoskodik az állatáról, akkor nem csak a kellő mozgásigényét veszi figyelembe, nem csak a táplálásáról, az egészségügy ellátásáról gondoskodik, hanem azokat a jogszabályi kötelezettségeket is maradéktalanul teljesíti, amit a jogszabály egyébként előír számára is. Fontos, hogy ezek az ebek szerepeljenek ebben a nyilvántartásban. Minden olyan adatot nyilvántartásba veszünk, amit itt az eb összeíró adatlapok, amiket ki kell tölteni a kutya tulajdonosoknak tartalmaz. Ezek olyan fontos információk, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy akár egy ellenőrzés alkalmával is az állat egyértelműen beazonosítható legyen. Mi ebből a benyújtott adatlapok feldolgozásából egy kötelezően létrehozandó, illetve hát meglévő ebb nyilvántartást állítunk föl, és akkor gyakorlatilag minden adat az a célszerű, hogyha rendelkezésünkre áll.
1: Elég lehet ez az egy hónap arra, hogy a bejelentéseiket megtegyék a gazdik?
2: Hát ez már a sokadik ebb összeírás. Tehát az elmúlt ebb összeírásoknak a tapasztalatait azért mi igyekszünk leszűrni és figyelembe venni a következő harmadik év ebb összeírása során, és azt tapasztaltuk, hogy ez az egy hónap, az mindenképpen elegendő. Tehát az volt az elmúlt időszakoknak a jellemzője, hogy akkor, amikor 3 hónapot adtunk az állattartóknak a önbevallásos módszerrel kitöltendő ebb összeíró adatlapok benyújtására, akkor is valahogy az utolsó 1-2 hétre sűrűsödött be az ebb nyilvántartó lapok kitöltése és benyújtása. Úgy ítéljék meg, hogy ez alatt az egy hónap alatt eleget tudnak tenni ennek a kötelezettségnek a kutyatulajdonosok.
1: És akkor most nézzük, hogy hogyan tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek a kutyás gazdik, milyen módon juttathatják el az adatlapokat, illetve hogyan szerezhetik meg ezeket az adatlapokat, amelyeket be kell küldeniük a polgármesteri hivatalba.
2: Próbáltunk a lehető legszélesebb körben lehetőséget teremteni a adatlapoknak a benyújtására. Alapvető ugye, hogyha valaki személyesen keresi fel a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatát, akkor az adatlapokat beszerezhetők, kitölthetők, és rögtön benyújthatók. Ha valaki postán szeretné benyújtani, akkor természetesen ennek a lehetősége is megvan a Városháztér 8 alatti postacímre visszaküldve. Ez így is megtehető. Külön rendszeresítettünk egy e-mail címet, ez az ebbejelentés@miskolc.hu e-mail cím, ahová, ha valaki e-mail formájában beszkennelve az adatlapot beküldi hozzánk, akkor ennek is nagyon fogunk örülni, illetve hát értelemszerű, hogy a elektronikus ügyintézés kapcsán a kor előre haladtával, illetve a kor kívánalmainak is megfelelően, természetesen aki ügyfélkapunk keresztül szeretné bejutani ezt az adatlapot, arra is mindenképpen módot talál. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha személyesen keresi föl a polgármesteri hivatalt, akkor ott értelemszerűen kézbe kapja az ebb összeíró adatlapot, de ha felkeresi a város honlapját, akkor minden egyéb információ mellett arra is lehetőséget talál, hogy le tudja magának tölteni, és ki tudja tölteni ezt az adatlapot, aminek a benyújtását várjuk.
1: Milyen konkrét adatokra lesz pontosan szükség a kutyáról a nyomtatvány kitöltéséhez? Milyen kérdések szerepelnek az adatlapon?
2: Elsődlegesen értelemszerűen a tartóra, illetőleg az ebb tulajdonosára vonatkozó adatokat kérünk. Ezt nyilván elválhat a kettő, tehát nem feltétlenül biztos, hogy az a ebbnek a tulajdonosa, aki egyébként tartja is. Tehát itt egyrészt személyes adatokat kérünk, illetve az ebbre vonatkozó konkrét információk vannak az adatlapon. Tehát az eboltásra, a mikrocsippel történő ellátásnak a tényére, számára, azt behelyező állatorvosnak az adataira vagyunk kíváncsiak, tehát meglehetősen széles ezeknek az adatoknak a köre, de hangsúlyozom, ezt a jogszabály kívánja meg így tőlünk, hogy ezeket az adatokat nekünk be kell szerezni, illetőleg ezt a nyilvántartásunkban rögzíteni kell.
1: Mi történik akkor például, hogyha nincs csippelve a kutya, ebben az esetben mi a teendő?
2: Azt kérjük a ebb tulajdonostól, hogyha 4 hónaposnál idősebb a kutyus, akkor azt mindenképpen mikrocsippel kell ellátni. Ha ez még nem történt meg, de egyébként jogszabály alapján kötelező lenne, akkor szeretnénk kérni, hogy ezt minél hamarabb oldja meg, tehát ha 4 hónapos kort betöltötte a kutyus, de hogyha ez elmaradt, és most a csippeltetés az még nem történt meg, ettől függetlenül a nyilatkozatot várjuk, nyilván annak a ténynek a megjelölésével, hogy még nem szerepel csipp a kutyusban.
1: Annak, akinek több kutyája van, elég egy adatlapot kitölteni, vagy pedig külön-külön kell a bejelentést megtenni?
2: Nem, mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy ebenként egy adatlapot töltsön ki, és úgy nyújtsa be.
1: aki elmulasztja a megadott határidőig az adatszolgáltatást, az milyen büntetésre, szankciókra számíthat?
2: Igen, hát a jogszabály abban az esetben, hogyha ezt a jogszabály által előírt kötelezettséget nem teljesíti az app tulajdonosa, akkor egy minimum 30 ezer forintos bírság kiszabására ad lehetőséget. Nem szívesen és nem nagyon szeretünk ezzel a szankciós lehetőséggel élni, de hogyha az adatszolgáltatás elmaradása miatt egy hatósági eljárás indul, akkor előfordul, hogy élnünk kell ezzel a szankciós lehetőséggel. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez az elsődleges, hogy statáriális rendszerben működtessük ezt az egész történetet. Azt kérjük figyelemmel arra, hogy ez egy önbevallásos rendszer, tehát azt kérjük az app tulajdonosoktól, hogy legyenek szívesek megfelelő módon beszerezni az adatlapot, kitölteni és benyújtani hozzánk, mert ez mindannyiunknak az érdeke, mind a mellett, hogy a jogszabályi kötelezettséget is teljesítjük.
1: Ahogy azt ön is említette, 2023-ban volt utoljára ebb összeírás Miskolcon. Annak alapján mennyire voltak fegyelmezettek a gazdik? Mik a tapasztalataik?
2: Nagyon-nagyon sok olyan bejelentés érkezik hozzánk, amely teljes egészében rendben van, vannak hiányos adatlapok, és természetesen előfordul az is, hogy elmarad ez az ebb bejelentésnek a benyújtása. Már csak azért is, mert ugye nem csak az ebb összeírás során kért adatoknak a közlését várjuk el a kutyatulajdonosoktól, hanem azt is kérjük, illetve hát erre a jelenlegi tájékoztatókban is külön figyelmet szenteltünk, és külön felhívást fogalmaztunk meg, hogy abban az esetben, hogyha a bejelentett adatokban változás van, akkor azt is legyenek már kedvesek felén közölni.
1: Érdekességképpen hány ebet tartottak nyilván Miskolcon 2023-ban?
2: Durván olyan 17 ezer.
1: Ez sok vagy kevés? Többi városhoz képest Miskolcon több vagy kevesebb a kutyák száma?
2: Ez nagyon-nagyon nehéz megítélni, mert akkor, amikor ezeknek az adatlapoknak a benyújtása megtörténik, akkor ugye ennek a feldolgozását mi megkezdjük. Az azt jelenti, hogy rögzítjük az adatokat a mi nyilvántartásunkban, és van egy országos adatbázis, amivel gyakorlatilag mi összetudjuk vetni a Miskolcon, ha szabad így mondani, állományban, illetőleg tartásban lévő kutyusoknak az adatait, de más településeknek a nyilvántartási adataira értelemszerűen nem látunk rá. Szerintem hasonló lehet a tendencia mindenütt. Tehát arra fizikai lehetőséget sem tudunk teremteni, hogy gyakorlatilag most minden egyes ingatlant felkeresve egy személyes jelenléttel és egy személyes kérdésfeltevéssel gyűjtsük ezeket az adatokat. Ezért kérjük az önbevallást, és ez gyakorlatilag így működik, de még egyszer hangsúlyozom, hogy más települések adataira nincs rálátásunk. A gyakorlat nagyobb, különösen nagyobb településeknél ugyanezzel az önbevallásos módszerrel megoldottan teszi lehetővé a ebek összeírását.
1: A kutyás gazdik sokszor nincsenek tisztában az ebtartás szabályaival, helyes szabályaival. Milyen szabálytalanságról, vagy szabálytalanságokról érkeznek önökhöz a leggyakrabban ezzel kapcsolatos panaszok, feljelentések?
2: Igen, hát az egyik leggyakoribb, hogy hangos a kutyus. Ugat a szomszédba, vagy póráz nélkül engedik közterületre, vagy bűzös a kutyus a szomszéd lakásban. Tehát ezeket mi minden esetben értelemszerűen kivizsgáljuk. És ezeknél a kivizsgálásoknál lévén, hogy az állatvédelmi szabályok azért elég egyértelműen meghatározzák az ebtartásnak a szabályait, csak mondok egy példát, a kutyus fajtájának, illetőleg a testtömegének megfelelően meg van határozva, tehát mond kistestű kutya, amit mondjuk 20 kiló alattinak minősít a jogszabály, az 10 négyzetméteres terület alatt nem tartható. A közepes testű az 15 négyzetmétert kell, hogy elérje a mozgástere, amit biztosítani kell. Tehát amikor állatvédelmi problémákkal hozzánk fordulnak, akkor elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy ezek az állatvédelmi szabályok, amelyek egyébként jogszabályban rögzítettek és elég egyértelműen meghatározottak, ezek betartásra kerülnek-e az állattartó részéről. Ha mindent rendben találunk, mert azért az esetek nagy többségében ezt rendben találjuk, akkor nincs más lehetőség a szomszédjogi viszonyok alapján a birtoklásban zavarás körülményeire tekintettel szoktuk azt javasolni, hogy akkor birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani mondjuk a bírósághoz, és ott gyakorlatilag mindkét fél, az állattartó, illetőleg a zavart érző szomszéd érdekeit is figyelembe véve fogja eldönteni a bíróság, hogy akkor mi legyen a kutyusokkal. Többször előfordul, hogy olyan bejelentés érkezik hozzánk, hogy most egy adott ingatlanban miért tartanak mondjuk három kutyust. Jogszabály ezt ilyen egyértelműen az egyet darab számára vonatkoztatottan nem határozza meg. Ilyenkor is vizsgáljuk, hogy azok a körülmények, amelyeket a jogszabály meghatározza, azok teljesülnek-e, illetve ami nagyon lényeges, és ez is jogszabályban rögzített, hogy ilyenkor vizsgáljuk, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy a lakóközösség kialakult szokás és életrendjét viszont az állattartás nem zavarhatja. És ez nagyon fontos. Tehát van olyan társasházi lakás, ahol egy lakásban egy kutyusnak a tartása is problémát lehet jelent, mert adott esetben mondjuk olyan a tűrőképessége meg az érzékenysége a lakóközösségnek, viszont van, ahol három sem okoz problémát. Ezt mindig minden esetben értelemszerűen egyedi ügyként kezelve vizsgáljuk és hozzunk ennek megfelelő döntést.
1: Sokat beszélünk manapság a felelős állattartásról, hogy ennek mennyire nagy szerepe van az életünkben. Önök mit tapasztalnak? Mennyire felelősek a kutyatartó gazdik Miskolcon?
2: Ezt nehéz így megmondani, tehát nehéz időintervallumot figyelembe véve ezeknek a állattartási szabályoknak a betartásáról bármit is nyilatkozni. Mi azért azt tapasztaljuk, hogy vannak nagyon korrekt, nagyon jó gazdák, most a szószoros jogszabály is ezt emlegeti, tehát vannak, akik tényleg minden olyan körülményt figyelembe vesznek, amit nem csak a jogszabály kíván meg, hanem egyébként az egyed tartására vonatkozó szükségletek is, tehát megfelelően táplálja, csippelteti, minden évben veszettség elleni kötelező védőoltást biztosítja a kutyus számára, mozgásigényét biztosítja, viszont vannak akik, és ez inkább a külterületi városrészekre jellemzően, vannak azonban, akik nagyon elintélendő módon tartják az állatot. A viszontagságos időjárási körülmények között szabadon, láncon, kutyaház, kutyaól nélkül, csip nélkül, ól nélkül, meg értelemszerűen találkozunk nagyon lesoványodott kutyusokkal is, tehát kicsit vegyes a kép, de értelemszerű, hogy azokra vagyunk érzékenyek nyilván, ami gondot okoz már, illetve amely állattartásnál problémát látunk. Tehát ha egy ilyennel találkozunk, az felülírja a 10 jól tartott kutyusnak a sorsát, mert hogy azzal nincs teendőnk, ha minden rendben van, és amit egyébként szeretünk. Ha azt tudjuk megállapítani, hogy minden rendben van az állattartás körül.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, újra felmérik Miskolc kutya állományát. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek június 1-től június 30-áig tölthetik ki, és küldhetik be online, vagy vihetik be személyesen a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az adatlapok valóság tartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdeztük.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, idén első alkalommal adott otthont a miskolci Szeletapark látogató központ a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenye Borsodabaúj Zemplén vármegyei fordulójának, ahol izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
2: Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén megyei koordinátorával beszélgetek. Milyen múltra tekint vissza, hanyadik alkalommal szervezik meg ezt az elsősegélynyújtó versenyt?
3: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaúj Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a három kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön.
2: Hány kategóriában, hogyan zajlik, úgymond, mik a szabályai, a keretei ennek a versenynek?
3: Három kategóriánk van, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória, a csapatok ötfősek. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon.
2: Milyen állomások, milyen kárhelyek vannak, mit sikerült összeállítani idén?
3: 4 kárhelyünk van, ahol az elsősegélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alap, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az elsősegélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
2: És itt említett, hogy szimuláció van, kik segítik úgymond a Vöröskereszt munkáját ilyen téren, hiszen, ha jól tudom, nagyon jó hangulatot, nagyon életszerű kárhelyeket teremtenek az önkéntesek.
3: Igen, az ifjúsági Vöröskereszt tagjaiból az imitátoraink segítik ezt a versenyt, akiknek ezúton is hálás köszönet, mert nagyon sok munkájuk van ebbe. Közülük nagyon sokan képzett imitátorok, és ők vannak a kárhelyeken, és ők a baleset elszenvedői idézőjelben. Ők imitálják ezeket a baleseteket, és élethűen be vannak maszkírozva, fel vannak a sebek festve, úgyhogy nagyon ügyesen tudják ezt a feladatot megoldani.
2: Mi a célja a versenynek, a csapatok, a diákok, vagy akár a felkészítő tanárok milyen pluszt kaphatnak, mit szeretnének elérni ezzel a versennyel?
3: Hát a Vöröskeresztnek nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük az elsősegélynyújtást, és felhívjuk a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. Úgyhogy hát az első körös célja az, hogy a fiatalokat tartsuk ebben, hogy vonjuk be őket abba, hogy mennyire fontos az, hogyha látnak egy rosszulétet, egy balesetet, akkor oda merjenek lépni. És ez az elsődleges célja, hogy minél jobban megtanulják, és minél többen megtanulják ezt.
2: És innen hogyan folytatódik, úgymond, ha a nap véget ér a csapatoknak, mi a folytatás?
3: Remélhetőleg 14 órára végzünk, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, de eddig úgy néz ki, hogy minden rendben megy. 3 órakor lesz itt az eredményhirdetés, és minden kategóriából az első helyezett jut tovább az országos versenyre.
2: Tanner Orsolyával, az egyik Kazincbarcikai iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, honnan hallottak a versenyről?
4: Hosszú évek óta minden évben részt veszünk ezen a versenyen. Ugye a felhívásra reagálunk. Én azóta, mióta ők az osztályomba járnak, az osztályom tanulóiból szervezem meg a csapataimat. Ugye február-március elejétől elkezdjük a felkészülést a versenyre. Ők egyébként ápolók, csecsemő és gyermekápolók, valamint általános ápoló tanulók lesznek, de rendkívül motiváltak az egészségügy minden területén, és így ugye nyilván az első segélynyújtás is érdekli őket.
2: Mekkora felkészülés előzi meg ezt a versenyt, hogyan képzeljük el, hogyan készíti fel a csapatot?
4: Ahogy az időnk engedi, most egy kicsit előnyösebb helyzetben voltunk, mivel ők már 12. évfolyamosok, most ők előrehozott érettségét tesznek, tehát nekik már csak napi 3 órát kell tölteni tanórákkal, és így ugye nekem is a lyukas óráimba több időm adódott rá, hogy felkészüljünk erre a versenyre.
2: Milyen feladatokkal, milyen tudásanyaggal készültek, hogyan látja itt a versenyen, mire van szükség?
4: Hát ugye megvan adva az a szakirodalom, amiből készülni kell. Hát ugye előző évekből szerzett versenytapasztalatok alapján az elsősegélynyújtás, életmentéssebek, kötözések, vérzések ellátása, különböző belgyógyászati problémák, traumás betegek ellátására. Hát nyilván szituációkkal, valamint ugye az elméleti tananyagnak az ismétlésével készülünk.
2: Mennyire izgul itt felkészítőként a versenyen, ugye majd a csapat a szabadjára lesz engedve az állomásokon. Felkészítőként itt mennyire izgul, amikortól elindul a verseny?
4: Persze mindig izgulunk, várom, ugye, hogy hogyan teljesítenek a tanulók, de ez egy olyan jó izgalom minden évben, és nagyon szurkolunk nekik, hogy jól teljesítsenek.
2: Mennyire készültek, mennyire gyakoroltak, mennyire voltak lelkesek?
4: Ezekre a tanulókra az a jellemző, hogy ha felteszem a kérdést, hogy ki szeretne jönni versenyre, akkor az 5 helyre 10 jelentkeznek, tehát nem is volt könnyű kiválasztani az 5 tanulót, valamint ők azok, akik kérdezik, hogy mikor lesz felkészítő óra, hát ezért nyilván nagyon-nagyon motiváltak, és jó velük dolgozni.
2: Hogyan látja egy ilyen verseny, vagy pontosabban ez a verseny, miben segít őket, akár a tanulmányaikban, vagy akár az életük során, milyen segítség, milyen pluszt adhat nekik ez a verseny?
4: Itt ugye kimozdulnak a mindennapokból, sok új emberrel találkoznak, olyan szituációkkal, amik az életben is lehetnek, és hát nyilván sokat tanulunk belőle mindig.
2: Idén mire számítanak, akár eredményre, akár állomásokra? Említette, hogy hát nagyon sokszor voltak már a múltban, ugye itt különböző állomások vannak. Mire számítanak, illetve milyen eredményre számít tanárnő?
4: Újraélesztés mindig, sebekellátása mindig van, különböző traumás betegek, vagy ilyen pánikbeteg, pánikroham, ezeket még sorolhatnám, amik ismétlődnek, de hát nyilván mindig más szituációkat találnak ki nagyon kreatívan a mentős, valamint a vöröskeresztes kollégák. Hát én nem mondok semmit előre, bízok benne, hogy nem az utolsó helyen végeznek a gyerekek.
2: És akkor Dányi Lászlónéval, az egyik felkészítő tanárral, egészségügyi tanárral folytatom az összeállítást, beszélgetek. Az első kérdésem az az lenne, hogy honnan érkeztek, illetve honnan hallottak erről a mostani versenyről?
5: Mi a Sajó-Szentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza szakképzőiskolából érkeztünk, 5 fővel. Már tavaly is részt vettünk a versenyen, és így adott volt, hogy újra megpróbáljuk a versenyen való részvételt. Hát tavaly csak ismerkedtünk a programmal, most már azért láttuk, nagyjából kirajzolódott, hogy mire számíthatunk, és így könnyebb volt a felkészülés is.
2: Hogyan zajlott a felkészülés, milyen tananyag, milyen tudásanyagból kell, miként készítette fel a csapatot?
5: Hát a felkészüléshez voltak segítségek, források megadva, hogy miből lehet felkészülni. A Hornyák könyvből tudtunk felkészülni, mindenki elsősegélynyújtó könyvéből. Aztán az itt látott kárhelyeket, amit tavaly láttunk, azokból próbáltunk meg készülni leginkább, és amit megadtak nekünk, hogy milyen eszközöket hozhatunk a versenyre, azok alapján tudtunk következtetni, hogy nagyjából kötszereket lehetett hozni magunkkal, kötszervágó ollót, és nyilván az újraélesztés, ami az minden elsősegélynyújtó versenyen szerepel, tehát ez volt tulajdonképpen a felkészülésünknek az alapja.
2: Mekkora munka van a csapatnak ebben, mennyit kell gyakorolni, hogyan tudtak gyakorolni?
5: Az az igazság, hogy a lányok, ők szociális ápolók és gondozóknak tanulnak, és közben gyakorlatra is járnak ki a szociális intézménybe, és a hétnek az első felében kint vannak gyakorlaton, a második felében pedig az iskolában 2 napot, és ez a 2 nap volt az a lehetőség arra, hogy gyakoroljunk, tehát csütörtök és a péntek, és ebből általában csak a csütörtök jutott úgyhogy heti egy alkalommal tudtunk készülni a versenyre. A másik az pedig, hogy elég hamar el is fáradnak a lányok, tehát azért ott is az idő is limitált, hogy mennyi időt tudunk ezzel foglalkozni. De aztán a végén belejöttek, nagy volt a lelkesedés, és aztán a mostani időszakra pedig abszolút megvolt bennük a lendület, hogy ők jönni szeretnének.
2: Hogyan látja, mit kaphatnak a gyermekek, a csapatok ettől a versenytől, milyen plusz tudást, akár az életben, vagy tudásterén milyen plusz adhat ez a verseny, hiszen ugye itt különböző kárhelyek vannak, szimulációs esetek, mit nyerhetnek ezzel?
5: Nagyon sokat, tehát ezt így tudom röviden összefoglalni, hogy az alapvető tudást azt valójában meg tudják szerezni, és ez nagyon hasznos, mert tényleg egy gyakorlati tudás, tehát nem egy elmélet, hogy könyvben olvasgatom, hanem amit ő megcsinál, amit ő kipróbál, ami élményt, amiből ő élményt szerez, azt hosszú távon is fogja tudni majd kamatoztatni.
2: Felkészítőként úgymond mennyire izgul a csapatért, hiszen ha jól tudom, itt a versenyen már nem lehet ott lenni a csapattal a kárhelyeken, illetve úgymond mire számítanak idén, milyen eredményre?
5: Hát mindenképpen jobb eredményre, mint ami tavaly volt, úgyhogy drukkulunk itt a kollégákkal itt közösen. Úgyhogy reméljük, hogy minél jobb eredmény lesz a végén.
2: Rozsnaki Dalmával, az egyik versenyzővel folytatom az összeállítást. Honnan érkezett a csapat, illetve mekkora csapattal jöttetek?
6: Hát Miskolcról jöttünk, a Bláthy Ottó villamosipari technikumból, és azt hiszem 5+1 fővel érkeztünk.
2: És mekkora felkészülés volt, mekkora munkát fektettetek abba, hogy felkészüljetek erre a versenyre?
6: Fú, hát részemről ez a felkészülés 4 éve tart, mert minden eddigi versenyen itt voltam. Hát most egy kis vérfrissítés, velük ilyen 3 hete tart. Aztán hát eljöttünk, megnézzük, mennyire elég, reméljük jó lesz.
2: Eddig milyen állomásokon voltatok, miket tapasztaltatok, milyen a hangulata a versenynek?
6: Hát a hangulat az nem változott, az biztos, ez ugyanolyan jó, mint eddig. Eddig egy pihenő állomással kezdtünk, ott állatokról volt szó, illetve ilyen kis kártyákat kellett párosítani. A második viszont egy kárhely volt, ahol egy fulladásos betegünk volt, illetve az édesanyja pánikbeteg volt, nekik kellett segíteni. Szerintem egész jól sikerült.
2: És ezek a kárhelyek milyenek számotokra, hogyan látjátok önként?

0: Ez benne van a kezdésbe, első két kárhely, még van 10, úgyhogy ráérünk belerázódni.
1: Bodogán Péterrel, versenyzővel folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, mekkora csapattal jöttetek?
2: Üdvözlet, jó napot kívánok, Bodogán Péter vagyok. Mi a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumtól vagyunk egy ötfős csapattal. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól felkészültünk, minden héten egyszer volt felkészítés, viszonylag hatékony volt. A legelső kárhelyünk egy falmászási eseménynél volt, ott az egyik embert nem mutatták be jól, a krétára azt hittük, hogy nem lehetett eldönteni, hogy krétaporos, vagy sápadt az emberünk. Ez volt az egyik kifogásunk, de ez már mellékes. De mindez félretéve nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyon fel vannak készülve az egész eseményre, vannak mindenféle ilyen állomások közti szórakozás, kaptunk sok kaját, én legalábbis nagyon meg vagyok elégedve, mint csapatkapitány. Mind a csapatommal, mind az egész eseménnyel.
1: Hogyan láttad a szituációkba, akár ti magatok, akár az önkéntesek, mennyire élik bele magatokat, úgymond ez bennetek hogy csapódik le, hogy ennyire élethűek a kárhelyek?
2: Azért hát nyilván sokkal élethűebbek, mint amit ott gyakoroltunk, de egyébként nem baj, hogyha látunk egy durvábbat is, például ezt. Ki tudja, hogy mikor fog jönni a sokhoz való hozzászokás.
1: Nektek ez milyen tapasztalatot ad pluszba, akár a csapatnak, vagy a tudás terén, életben, mit jelent számotokra ez a verseny, milyen pluszt ad?
2: Ez nem kérdés, hogy rengeteg mindent ad nekünk ez az elsősegélyi gyakorlat. Hát nyilván az elsősegély, hát mondhatni, életet mentetünk vele, nem mellesleg még a jogsinak is egy kötelező része az elsősegélynek a tudása.
1: Te személy szerint, hogy a csapatban van-e olyan, aki egészségügy felé kacsingat, vagy afelé szeretne majd tovább menni?
2: Szinte az egész csapat mondhatni egy biológia osztályból van, de ahogy látom, egyébként több panaszt is tettek arra, hogy nem gyakorlatosabbak az általánosnál.
3: Kedves hallgatóink, idén első alkalommal adott otthont a miskolci Szeleta Park látogató központ a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenye Borsodabaúj Zemplén vármegyei fordulójának, ahol izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
4: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni. Ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztor lesz, aki mesél majd arról, hogy kamaszként először még taszította a kereszténység.
2: Volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége, mit is tanít a kereszténység.
1: Aztán elmeséli, hogy hogyan jutott el a filozófiától indulva a keleti vallásokon át, mégis Jézusig és a kereszténységig.
2: Melyik irányba kell mennem? Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
1: És arról is beszélgetünk majd Serfőző Dániellel, hogy milyen lelkipásztor szeretne lenni.
2: Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek.
1: Mai vendégünk tehát battonya református lelkésze, Serfőző Dániel. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el se tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egyetlen éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, batonyai református lelkipásztorral az egyik tanítványom, Császár Honor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Batonyán, a Batonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy az miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területen, én úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye. De azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát, azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérésélmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam, az ima közben után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
2: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
3: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint hogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, az a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést Battonya református lelkészével, Serfőző Dániellel. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedűs Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas asszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhelyen rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Battonya református lelkipásztorával, Serfőző Dániellel, aki személyes életútját meséli el, hogy hogyan jutott el onnan, hogy egyenesen taszítónak találta a kereszténységet oda, hogy ma Jézust szolgálja református lelkipásztorként. És arról is beszélgetünk majd vele, hogy milyen az ő lelkipásztor képe, milyen lelkész szeretne ő maga lenni. Mai vendégünk tehát Serfőző Dániel, battonyai református lelkész. Az interjút pedig az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az új ember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
2: Segít a szolgálatodban az, hogy ismered belülről a hitetlenséget?
3: Szerintem mindenképpen. Ilyen szempontból több olyan szolgálóra lenne szerintem szükség, akik nem keresztény családból származnak, vagy nem lelkész családból származnak. Nem alacsonyítom le, vagy nem vetem meg természetesen az ő hitüket sem, vagy nem kérdőjelezem meg, de egészen más, amikor az ember egy picit ilyen burokba felnőve, ugye kiskorától fogva csak az igazat, csak a jót kapja, és azt szívja magába, és ez egyfajta falat is képez nyilván, hiszen a szülők is óvják, vigyázzák a világ rosszától, és így lehet, hogy sose ismer meg olyan élethelyzeteket, olyan embereket, olyan társadalmi osztályokat akár, vagy osztályokban élő embereket, akik bemutatnák az ő számukra, hogy azért a világ mégse olyan habos-babos vagy szivárványos, mint a sokszor elgondolnánk, úgymond, hogyha csak egy bizonyos nézőpontból nézzük. Így örülök neki, hogy én olyan ember lehetek, aki látott szerintem sokat ebben az életben. Én egy olyan családból származom, ami inkább hát alsó középnek mondanám, nem mondanám, hogy nagyon nyomorogtunk volna az életünkbe, de azért voltak pillanatok, amikor hóvégén már akár nem volt egyáltalán pénz, vagy ki volt számolva a pénz, meg azért meg kellett húzni a nadrág szíjat sok esetben. És hát a család is úgymond ez rányomta nyilván a bélyegét a családra kulturálisan, neveltetés szempontjából is. És hát ismerjük ezt, voltak veszekedések, voltak viszályok, voltak nehézségek. És én így ilyen környezetben felnőve nyilván a barátokat is így válogattam,

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz. Ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Most rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. Az Európai Friss Akció a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is. A régészet napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Másnap büntetőtáborba vitték, ahol 4 évet élt. Makacsul, konokul, némán, összeszorított foggal. Néha fölkeresték idegen emberek, hivatalos személyek, volt szaktársak. Próbáltak a lelkére beszélni, hazafiságra hivatkoztak, hatalmas pénzösszegeket ígértek. De Habicht professzor néma maradt. Büntetőzárkát kapott, kemény büntetésekkel sújtották, éheztetéssel próbálták megtörni. Nem árulom el a tudományt és az emberiséget, mondta a jó akarattal közben járó kollégáknak, ha 4 vágnak, akkor sem. Egészsége megrongálódott, legyengült és megöregedett. Többször kellett a rabkórházba vigyék, mert már állani sem tudott a lábán. A felesége levelét is ott kézbesítették neki, az egyetlen levelet, amit letartóztatása óta a feleségétől kapott. Herbert Habicht hazaárulónak. Ez állt a borítékon. Tudomására hozom, hogy a vállópert beadtam, írta Adéle energikus szálkás betűivel. Egyidejűleg kértem, hogy a 3 gyerek az én leány nevemet viselhesse, mivel egy hazaáruló neve szégyenbe ölné egész életüket. Adéle Heimisch. Keserű mosoly árnyéka suhant keresztül a meggyötört arcon. Aztán összehajtogatta a levelet, és odaadta az ápolónőnek. Kérem, tegye, ahol mim közé, meg szeretném őrizni emléknek. 4 év alatt megkopaszodott, és a fogai kihultak. De egyetlen panaszos szó nem hagyta el a száját 4 év alatt. Ha esténként a nehéz és primitív munkától elcsigázottan, sajgó tagokkal végignyúlt a kemény deszkapriccsen, lehunyt a gyulladt szemhéját, és a várost látta maga előtt. A kedves régi várost, és arra gondolt, érted tettem, és a többi városért szerte a földön, és az emberekért, akik a városokban élnek, a németekért és nem németekért, fehérekért, sárgákért, feketékért, és nem bántam meg, hogy így cselekedtem. 4 évet töltött a gyűjtőtáborban. Akkor egyszerre úgy látszott, mintha véget ért volna a háború. Angol katonai kórházba vitték, ahol néhány hét alatt megerősödött újra. Ekkor vissza akart menni Königsbergbe. De kiderült, hogy a város, az ő városa nem az övé többé. Königsbergbe nem mehetett többé az, aki német volt. Hannover külső negyedében utaltak ki számára egy nyomorúságos kis szobát. A segélyből élt, amit a munkanélkülieknek fizetett a város. Egy darabig próbálkozott állást találni, de a feldúlt országban senki sem törődött vele. Egy volt a sok százezer hajléktalan közül, akiket a háború szétszórt az országutakra. Döbbenve nézte a megváltozott világot, és nem értette, hogy mi történt. Éhezett, fázott, egyetlen rossz kopott ruhája volt csupán, és egy lyukas talpú cipője. Egy 1/2 év múlva angol tisztek keresték föl, tolmácsot is hoztak magukkal. Ön Habicht professzor, aki valamilyen hadifontosságú fölfedezés miatt börtönbe került? Habicht professzor én vagyok, felelte, de nem volt soha semmiféle fölfedezésem. Az angolok mosolyogtak, amikor a tolmács lefordította nekik a szavait. Aztán gépkocsiba ültették, és elvitték magukkal. Hiába tiltakozott ellene. Válveregetve megdicsérték, amiért a találmányát nem akarta a náciknak átadni, és kijelentették, hogy most már elárulhatja bátran a titkát. Laboratóriumot kap Angliában, magas fizetést, és ha a találmány haditechnikailag valóban olyan nagy jelentőségű, mint ahogy suttogják, akkor az angol kormány jó árat fog fizetni érte. Nincs semmiféle találmányom, hajtogatta a professzor konokul, Ezt megmondtam annak idején is, de nem hitték el, remélem önök elhiszik. De nem hitték el az angolok sem. Hónapokig tartották felügyelet alatt. Végül felajánlottak 500 000 fontot, ha átadja a találmányt. Mikor erre is csak a fejét rázta, megnyugodtak. Olyan őrült nincs, gondolták, aki egy ekkora vagyont eldobjon magától, és inkább a nyomort válassza. Azzal vállat vontak, és visszaengedték a nélkülözésbe. Egy ideig még megfigyelés alatt tartották, de semmi gyanúsat nem tapasztaltak körülötte. Egy félig romba dőlt ház pince szobájában lakott. Naponta egyszer evett, olyankor is többnyire csak egy tányér főtt krumplit. Aztán váratlanul világgá körtölték a hírt, hogy amerikai tudósok egy minden eddiginél rettenetesebb hatású csodafegyvert találtak föl. A találmány ugyanaz volt, amelyel annak idején Habicht professzort gyanúsították. Ezzel a kérdés megoldódott, és Herbert Habicht személye egyik napról a másikra érdektelenné vált. A professzor egy tiszta békés nyári délelőttön tudta meg, hogy mások is rájöttek a nagy titokra, s hogy ezek a mások megtették azt, amit ő nem volt képes megtenni. A pusztítás szolgálatába állították a tudományt. Nyár volt, egy évvel a háború befejezése után. A professzor egy romház kettéhasadt kőlépcsőjén ült soványan, kopottan, és sütette magát a jó meleg délelőtti nappal. Rongyos vászoncipőjéből kikandikált a nagy lábújja, de a romok között különös vadvirágok nyíltak, vadméhek döngtek a virágokon, s gyíkok zöld háta csillogott a törmelék között. Hátul a romokban egy fiatal gépészmérnök turkált ingújra vetkőzve mezítláb. Maga gyártotta, primitív csákánnyal verte szét a téglahulladékot, és bádog után kutatott. Néha rezet is talált, egy-egy kilincset vagy kábeldarabot, ezeket külön halomba gyűjtötte. A gépészmérnök abból élt, hogy mindenféle hasznos cikket gyártott ezekből az előkotort értékekből, hamutartókat, poharat, cipőhúzót, gombot, gyereksípot, virágvázát. Később beleunt a keresésbe, előcammogott, és leült a kettéhasat lépcső másik kövére a professzor mellé. Kopott aktatáskájából elővette az ebédjét. Egy darab újságpapírba csomagolt kenyeret, és rágni kezdte. A foltos, összegyűrt újságlapot meglebbentette a szél. Szabad? Kérdezte a professzor, és az újságra nézett. Tessék, felelt a gépészmérnök anélkül, hogy abba hagyta volna a kenyérrágást. A professzor fölvette az újságlapot, elsimította a térdén, és olvasni kezdett. A harmadik hír, ami szemébe ötlött, az amerikai tudósok találmánya volt. Görnyed dereka megrándult és kiegyenesedett, elolvasta a hírt. Kétszer is. Aztán letette az újságot maga mellé, és elgondolkozva nézegetett egy lába előtt mászkáló hangyát. Sokáig ült így mozdulatlanul maga elé bámulva. Látja, mondta egy idő múlva, amikor a mérnök végzett a kenyérrel, hiába akarja egy-egy ember megmenteni a világot, ha mások nem teszik ugyanezt. Itt vannak ezek a felelőtlen amerikai tudósok. Előjönnek egy olyan találmánnyal. Lett volna csak meg nekünk ugyanaz 2 évvel ezelőtt, szólt közbe a mérnök. Most nem ülnénk itt mezítláb a romok között, hanem mi lennénk a megszállók Amerikában. A professzor elgondolkozva bólogatott. Vajon akkor jobb lenne? Úgy értem, az emberiségnek. Nekem minden esetre jobb volna, és valószínűleg magának is, felelt a mérnök, és felállt. A többi pedig nem érdekel. Másnak sem fáj a feje miattam. Azzal visszament a romok közé pléhet gyűjteni. A professzor sokáig ült még ott a lépcsőn, nézte a szép dúlt kopár városrészt, az összedőlt kőrengeteget, és arra gondolt, itt valamikor utcák voltak, az utcákon játszó gyermekek. Itt valamikor házak voltak, és sok-sok otthonban sok-sok ember, sok ezer élet, sok ezer cél, reménység, szándék, sok ezer gond és sok ezer öröm. Házak, kertek, virágok, fák, emberek, kacagás, sírás, valamikor. És most csak kő, üres kőhalmaz, más semmi. Kőhalmaz mellett. Itt-ott néhány megtépett rongyos ember kutatogat köztük valami után, és arra gondolt, mindezt a tudomány okozta. Az áruló tudomány, az erkölcstelen tudomány, és arra gondolt, mégiscsak jobb, hogy itt ülök most, lyukas cipőben ezen a kövön, és nem egy előkelő villa teraszán valahol, mert legalább éjszaka nyugodtan alszom, s nem zavarnak a kísértetek. Nem én okoztam mindezt. Sokáig ült még ott, és egy rigó családot figyelt, mely ott fészkelt a szemközt lévő házrom lecsüngő párkányán. A rigó fiúk már tollasok voltak, és kiültek a párkány szélire, de repülni nem mertek még. A ház belsejéből öles dudvák emelkedtek ki, és a csonkán felmeredő falon ott állt még egy horpa cégtábla, és olvasni lehetett rajta az elmosodott írást: Vendéglő a vidám dragonyoshoz. Később, amikor a nap kezdett aláhajolni, összehajtogatta az újságlapot, és betette a zsebébe. Aztán fölállt a kőlépcsőről, megropogtatta a derekát, és lassan elindult haza. Nem kellett messze menjen. A Rom utca végiben egy félig épp ház pincéjében lakott. A pincét egy Sziléziából menekült kereskedő családjával osztotta meg. Három pinceablak jutott a kereskedőnek, egy pinceablak elég volt neki. A választófalat a kereskedővel közösen emelték hulladéktéglából. Világítás persze nem volt, de ezzel szemben a pince lejáróban működött a vízvezeték. Fölöttük nem lakott senki, pedig a ház földszintje aránylag elég épp volt. Éppen csak, hogy kiégett belőle minden, és hiányzott a szobák fölött a mennyezet. Azon az estén a kereskedőnél ünnepi vacsora volt. Amerikai húskonzerv főtt krumplival, és utána zappehely pogácsa. A kereskedőnek volt egy ismerőse a lengyel DP táborban, és ennek az ismerősnek a révén sikerült néhány fekete üzletet lebonyolítania. A vacsorára meghívták a professzort is, mihelyt hazaérkezett. A romok közül kimentett rozog a konyhaasztal körülültek, deszkaládákon a kereskedő jégpince részében. A három gyerek már ágyban volt. Az asztal közepén petróleumlámpa égett, és az emberek árnyékát torzan és feketén vetette rá a szürke betonfalakra. Vacsora után a kereskedő előszedett az ágy alól egy üveg valódi répa pálinkát. Amerikai cigarettáért vette egy parasztól. A professzor eleinte nem akart inni, de aztán a kereskedő és a felesége addig erőszakoskodtak, amíg nem térhetett ki előle. A második pohár után csillogni kezdett a szeme, aztán elkezdett beszélni Königsbergről. A kereskedő és felesége lehajtott fejjel hallgatták. Megszokták már, hogy az emberekből kikívánkozik az otthon emléke, de a professzor még eddig sohasem beszélt az otthonáról, és ezért tisztelettel és kissé meghatódottan hallgatták a töredezett szavakat, az elkalandozó emlékezést a városról. Nekik is volt valahol egy városuk, minden menekültnek van valahol egy városa. A hazatérésre szólalt meg hirtelen a kereskedő, és fölemelte a poharát. Az asszony sóhajtott, és a pohár után nyúlt ő is. A professzor elhallgatott, egy pillanatig döbbenve nézte az elfogódott arcokat maga körül, mint aki valami messzi szép álomból ébred. Aztán fölemelte ő is a poharát, és szó nélkül itt a fenékig a keserű répaszeszt. Mikor újra leengedte a kezét, a zsebében megzördült az újságlap. Hirtelen felkacagott, torz elcsukló kacagással, két sovány könyökét föltámasztotta az asztalra, keze közé fogta a fejét, és kacagott. A kereskedő és a felesége ijedten néztek rá, még sohasem látták ilyennek a csöndes komoly professzort. – Ha, Bichtúr! – kérdezte az asszony, hogy valami baj van? – Csak arra gondoltam, felelte elcsukló nevetés közt a professzor, arra gondoltam, hogy ezek az amerikai kollégák bizonyára előkelő házakban laknak, és minden nap húst esznek ebédre, meg édes tésztát. Kereskedőházas pár összenézett. A professzor már nem kacagott akkor, valami gúnyos, Keserű vonás torzította el az arcát, amikor az újságlapot előhúzta a zsebéből. Olvasták már? Kérdezte. A kereskedő egy pillantást vetett a vastagbetűs hírre, ahová a professzor csontos ujja mutatott és bólintott. Az új fegyver? Igen. Ha ezt nálunk találták volna föl, most otthon lennénk, és nem itt. A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig maga elé nézett, aztán tompa hangon megkérdezte. S ha én most azt mondanám magának, hogy ezt a találmányt, amit ezek a híres amerikai kollégák ma meghirdetnek, itt, nálunk, már 5 évvel ezelőtt felfedezte valaki, csak nem engedte a lelki ismerete, hogy hadi célokra adja ezt a rettenetes titkot. A kereskedő hitetlenül nézett rá, aztán megcsóválta a fejét. Ne haragudjon, Habichtur, ezt nem hiszem el. Ha egy német tudósnak kezében lett volna a lehetőség, hogy a háború sorsát a mi javunkra döntse el, és bármilyen ok miatt is elmulasztotta volna ezt, akkor az az ember őrült kellett volna legyen, vagy felelőtlen álmodó, de semmi esetre sem hazafias gondolkodású német. Professzor néhány másodpercig meretten nézett a beszélőre. A szeme kidüllett, mintha valami szörnyűséget látott volna. Fogatlan szája kissé megnyílt, mintha a kimondott szavak után figyelne, aztán lassan lehajtotta a fejét. Az az ember én voltam, mondta halkan tompán. Én. A kereskedő és a felesége újra összenéztek. A férfi felhúzta a szemöldökét, és kezével egy alig észrevehető mozdulatot tett a feje felé. Ugyanakkor sajnálkozó mosoly suhant keresztül az arcán. Az asszony a répa pálinkás üveg után nyúlt, és visszatette helyére az ágy alá. Ne búsuljunk, Habichtur, mondta joviálisan a kereskedő, és ráveregetett a professzor megrokkant vállaira. Majd visszamegyünk mi még Königsbergbe is, meg Sziléziába is. És nem cserélünk akkor semmiféle amerikai tudós úrral, akármilyen szép házban laknak azok ott, igaz-e? Hogyne, bólogatott a professzor szórakozottan, majd lassan fölemelkedett a ládáról, dadogva megköszönte a vacsorát, jó éjszakát kívánt, és átment a maga pince részébe. Hallották egy ideig matatni oda át, aztán csend lett. Kereskedőik eloltották a lámpát, és lefeküdtek. Egy idő múlva, mintha újra hallották volna matatni a professzort a szomszédban. Hirtelen csörömpölésre riadtak, mintha valami súlyos tárgy zuhant volna le valahonnan. Utána mélységes csönd. Mi volt ez? Kérdezte suttogva az asszony. Nem tudom, felelt a kereskedő. Figyelj csak! Mintha valahol halkan nyögött volna valaki. De csak nem történt valami ezzel a Habichttal? Kereskedő kimászott az ágyból, gyertyát gyújtott, és átment a szomszéd oduba. Mikor kinyitotta az ajtót, sötét volt, és először nem látott semmit. Aztán a gyertya lángja megnyugodott, és a didergő fény egy emberi alakot világított meg, aki a fal mellett feküdt a földön. A professzor volt. Kereskedő odament hozzá, lehajolt, és az arcába világított. A professzor arca hamuszürke volt, és a szemei nyugtalanul mozogtak ide-oda. A szeg, nyögte, és a hangja majdnem bocsánat kérő volt. A szeg az oka. Kereskedő hirtelen ijedten hőkölt hátra, ekkor látta meg a professzor nyakában a hurkot. Az ócska szárítókötél ott hevert mellette a földön, és ott volt a nagy kampós szeg is a kötél végén. A fal mellett egy felborult láda, és fent a falban egy nagy sötét lyuk, a kampós szeg helye. A kereskedő pillanat alatt felfogta a helyzetet, elsápadt. Gyere gyorsan, kiáltott át a feleségének, aztán lehajolt a professzorhoz. Habichtur, megütötte magát, fel tud kelni? Na, jöjjön, próbáljuk meg. Hóna alányult, úgy segített neki. A professzor beütötte a fejét a kőpadlóba, és a háta is fájt kissé. Nagyobb baja nem volt. A házaspár lefektette az ágyra, és pálinkát itatott vele. A kötelet leszették a nyakából, és belökték az ágy alá. Aztán még egy ideig ott álltak mellette, és nézték. A gyertya az asztalon égett, és az ágyon fekvő ember sovány arca kísértöties volt a sápat világításban. Nem szabad ilyet csinálni, Habicht úr, mondta a kereskedő. Egy tanult ember, mint ön. Az ilyenekre szüksége van az emberiségnek, és különben is. Ha nem haltunk meg a háborúban, most már nincs semmi értelme. Nézze, én is 3 gyerekkel, asszonnyal egy ilyen pincében. Valamikor saját házam volt, és nagy üzletem, és minden. De azt mondom mindig, ha a háborúban nem estem el, és a hadifogságból is megmentődtem, akkor most már miért hagyjam el magam? Valahogy majd csak lesz. És maga egyedül van még hozzá, nincs kiért fájjon a feje. A professzor ott az ágyon nem szólt egy szót sem, szeme mereven nézte a mennyezetet, a szája csukott volt, szinte kemény és ellenséges. Tudom, nem könnyű, mondta a kereskedő, és rántott egyet a vállán, de hát mit csináljunk? Majd kitalálunk valamit. A professzor sóhajtott és lehunta a szemét. Egy darabig még álltak ott és nézték, aztán Lábujjhegyen kimentek, és magukkal vitték a gyertyát is. Szegény ember, suttogta az asszony. Gondolod, hogy alszik? Hallgatóztak, de nem hallatszott semmi. A kereskedő sóhajtott. Ki tudja, mit hordoz magában? Mindenkinek megvan a maga keresztje. Azzal elfújta a gyertyát, és visszafeküdt az ágyba. A professzor másnap, mintha szégyenkezve kerülte volna őket. Jóformán egész nap nem látták. Később, amikor újra találkoztak, nem beszéltek erről a dologról. A kereskedő néhány nap múlva egy ötlettel állott elő. Súlyos pénzeket lehet keresni, Habicht úr, mondta. Csak tudni kell az utakat. Nekem van a lengyel táborban egy ismerősöm, azzal együtt akarjuk csinálni. Magát is bevesszük társnak. Milliós üzlet. Aztán elmagyarázta, hogy miről van szó. Illatszereket és arckenőcsöket akarnak gyártani hulladékanyagból. A lengyel szállítja a nyersanyagot, ő szervezi meg az értékesítést, és a professzor, mint kémikus, készíteni az árut, a jövedelmet 3 osztják. A professzor először csodálkozott, aztán elgondolkozott a dolgon, és végül maga is belátta, hogy az ötlet nem is olyan rossz. A gyárat ott rendezték be a hátrafelé nyúló lakatlan pince részben, mely kissé beomlott ugyan, de néhány napi munkával sikerült használhatóvá tenni. Az illatszerek nem nagyon váltak be, mivel illatuk inkább kellemetlen volt, mint kellemes, és amellett a hozzávaló üvegeket sem lehetett sehol felhajtani. Ezért az üzletnek erről az ágáról hamarosan le is mondtak. Azonban a különböző arckenőcsök elég tűrhetően sikerültek ahhoz képest, hogy miféle szörnyűségekből kellett összekotyvasztani őket. A dobozkákat hozzá nyírfakérekből készítette egy kelet-poroszországi főerdész családja. És mivel a német piacon semmiféle hasonló áru nem szerepelt, Habicht professzor nem volt képes annyit gyártani belőle, amennyit a sziléziai kereskedő szempillantás alatt el ne adott volna. Természetesen kéz alatt, feketén. Azokban az években nem lehetett olyasmit gyártani Németországban, amit megnevettek volna. A boltok üresen álltak, és az emberek készek voltak minden kacatot megvásárolni, amit a szemük elé raktak. Így aztán az Aphrodite arckrém, a Rita ajak pirosító és az Astrid bőrpuhítószer egészen jól jövedelmeztek. A neveket a sziléziai adta, és nagyon büszke volt rájuk. A jó név a legjobb reklám, mondogatta esténként a professzornak, amikor a munka végeztével együtt ültek. Minél egzotikusabb a név, annál szívesebben veszik az árut. A vállalat egyre jobban ment. A professzor arca kitelt, teste megerősödött. Új ruhája volt már is új cipője. Néha mi alatt a nagy katlanokban a kenőcsöket keverte, elbámult maga elé és elgondolkozott. Milyen furcsa az élet, gondolta, egy hajszálon múlt, hogy nem nyertük meg a háborút, hogy nem ülök most valahol egy pompás angliai laboratóriumban. Mindez csak egy hajszálon múlt, egy pillanaton, egy elhatározáson. De mert hogy így lett, ma senki sem hiszi el, hogy másképpen is lehetett volna. Furcsa az élet. Fél évig zavartalanul ment az üzem. Megegyeztek abban, hogy a jövedelem felét a sziléziai kereskedő dollárba fektetve félreteszi, amíg összegyűl annyi, hogy fölépíthetnek maguknak egy saját házat és gyárépületet. Fél év múlva azonban váratlanul bedöglött az egész vállalat. A lengyel, aki a nyersanyagot szállította, az angol katonai rendőrség csempészés miatt letartóztatta. A nyersanyagforrás bedugult. A sziléziai rohangált, hogy felhajtson valamit, de eredménytelenül a gyártást be kellett szüntetni. Éppen tavaszodott, és a professzor újra üldögélhetett naphosszat a romok között, és figyelhette a fészeképítő madarakat. Szerencsére volt valami megtakarított pénz a bőnapokból, és ott voltak még a sziléziainál a dollárok is. Aztán újra eltelt egy év munka nélkül a rompincében. Közben a sziléziai állást kapott Essenben, egy régi üzlet felénél, és elköltözött oda. Most már az egész pince a professzor tulajdonába került. A sziléziai család elköltözése után egyszerre nagyon rászakadt az egyedüllét. Nem szaladgáltak többé ki és be a gyerekek, a pince és a romház elhagyott lett és üres. A legközelebbi ember jó negyed órányira lakott a bomba szőnyeg szélén, és odáig csak rom volt, más semmi. Bár ennek a lakásnak megvolt az az előnye, hogy nem volt házigazda, és nem kellett bért fizetni érte, és a lakáshivatal sem törődött vele, mégis szeretett volna elköltözni onnan. Emberek közé vágyott. Jelentkezett a munkahivatalban. Akkoriban még elcsodálkoztak, ha valaki munkát akart, mert az értéktelen papírpénz, amivel a munkát megfizették, nem vonzott senkit. A hivatalnok meglepetten nézett végig rajta, aztán fölvette az adatait. Neve? Dr. Herbert Habicht. Foglalkozása? Egyetemi tanár, kémia és fizika szakos. A hivatalnok rámerett. És ön nálunk keres munkát? Hol keresse? Kérdezte a professzor és vállat vont. Ma nincs szüksége a világnak a békés tudományokra, csak a gyilkos tudományokra. Az ember az íróasztal mögött megcsóválta a fejét. Ilyen képesítéssel. Jelentkezett már az egyetemeknél? A professzor csak legyintett. Régen. Mondom, hogy ma nem a tudás számít, hanem a felelőtlenség. Abból pedig nekem nincsen elég. A munkakeresés mindössze annyit eredményezett, hogy beírták a munkanélküliek közé, és hetenként kétszer kirendelték Rommel takarításra. Ilyenkor ott dolgozott csákánnyal vagy lapáttal a kezében, a többi között reggeltől estig, szó nélkül becsületesen. Egy ilyen piszkos, kimerítő nap után történt, hogy hazamenet este a romok között megszólította egy fiatal leány. Bocsánatot kérek, mondta a leány, és odalépett hozzá. Van itt még valahol egy ház, ahol laknak? Egy ház, ahol laknak? Ismételte meg a professzor a kérdést, csodálkozva. Nem, olyan itt nincs. A leány tanástalanul álltott. Nem lehetett több 15-16 évesnél. Kopott kis nyári ruhácska volt rajta, a lábán félretaposott sarkú cipő harisnya nélkül. Pedig azt mondták, hogy valahol itt lakik az apám. Habicht professzor rámerett a lányra. Az apja? Kérdezte, és a hangja olyan különös volt, hogy a leány meglepetten kapta föl tőle a fejét. Itt csak én lakom. Odébb egy pincében, más senki. Nézték egymást, szinte ijedten. Aztán a professzor szájából kibukott halkan, kérdőn, döbbenten a szó. Krista? Igen, felelte a leány alig hallhatóan, és a szeme lassan megkönnyesedett. ott álltak szemben egymással. És egy ideig egyikük sem mozdult. Csak álltak és nézték egymást. És a leány sovány, sápadt arcán folytak lefelé a könnyek, és a piszkos ruhájú, hajlott vállú, kopott ember szeme megfényesedett és nedves lett, és a szája széle reszketett, de nem volt képes kiejteni egyetlen szót sem. Sokáig álltak úgy. A langyos tavaszi estében szél bóklászott, és egy távoli mozdony éles füttyét hozta át a romok fölött. Ettől a hangtól felrezzentek mind a ketten. Krista! Nyögött fel a professzor folytottan, furcsán, és egy szánalmas, esetlen mozdulattal széttárta a karját. A leány szó nélkül egy gyors mozdulattal odalépett a kitárt karok közé, két vékony karjával átölelte az apja nyakát, fejét a vállára hajtotta, és zokogott, zokogott.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

könnyű vagy. Mást nem szabad.

0: 5 ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni. Ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. 2 lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tudják, milyen egy klímabarát kert és miért fontos a biodiverzitás szempontjából? Nem? Akkor tartsanak velem és Berecki Anna biomérnökkel, aki egészen Amerikáig ment tapasztalatot szerezni.
2: De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre? És akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy ennyire inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztos, hogy nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már egészen kicsi korában nagyon sok időt töltött a természetben. Tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált. Ha kellett, apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Persze kellett hozzá egy nagyon jó biológia tanár is a gimiben, aki elindította azon az úton, hogy merjen saját kutatásokat csinálni, projektmunkákba bekapcsolódni. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a Bee Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
2: A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élő lényeken át mindent.
1: És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
2: Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor így próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldalára jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrár képzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
1: Mit csinál egy biomérnök?
2: Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti. Ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, azt megpróbálják biológiai folyamatokkal átalakítani. Tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak, ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval mégiscsak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
1: És Amerika hogy jött a képbe?
2: Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat. Azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániában szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő az nem fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
1: És itt mi volt a képzésnek a lényege?
2: Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
1: De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
2: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem, ez mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
1: Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
2: Igen.
1: Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
2: Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
1: Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetegben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társasházon, vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
2: Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe. De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre. És akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok időt telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg egy ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Mitől lesz klímabarát egy kert?
2: Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval, hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni, és hogy akkor mi más lehetne csinálni. Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez egy gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára és a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznó, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És hogy csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
1: Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
2: Igen.
1: Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
2: Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak. és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
1: És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
2: Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
1: És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
2: Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatás dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertben is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Na igen, pontosan a komposztról jutott eszembe. Én is társasházban élek, és ugye az emberek a zöldséghéjat, a gyümölcshéjat, egy csomó mindent, amit egyébként lehetne hasznosítani egy komposztálóba, ugye a kommunális hulladékba teszik. És hogy vannak tényleg társasházak, ahol lehet komposztálót betenni az udvarra és használják, meg valahol nem. A mi házunk pontosan az, ahol a szelektív hulladék gyűjtésnek sincs semmi értelme, mert hogy a csirkecsontot azt a sárga kukába rakják, ahova a papírt kellene. Azért is kérdeztem ezt, hogy mennyire partnerek a lakók, és mennyire segítenek ebben. Tehát, hogy nem rombolnak, hanem inkább hozzátesznek.
2: Igen. Én alapvetően nagyon szeretek így az edukációra, meg a szemléletformálásra is hangsúlyt fektetni, és akkor így volt, hogy kiraktam a kertbe vezető ajtóra egy ilyen kis plakátot, hogy akkor mit lehet dobni a komposztba, mi az, mit ne dobjunk, hogyan dobjuk. Volt, hogy írtam kör e-mailt, hogy akkor most ez a helyzet, meg amikor van közgyűlés, akkor itt szívesen beszámolok a kertről, meg ha bárki érdeklődik, akkor én nagyon szívesen beszélek. De hogy azért azt is el kell fogadni, hogyha valaki annyira nem érdeklődik. De ha azt látnám, hogy valaki mondjuk kárt tesz a kertbe, akkor az ellen mondjuk biztos, hogy felszólalnék, és így megkérném, és megpróbálnám neki elmagyarázni, hogy miért ne csináljuk ezt vagy azt, és hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha valamit nem úgy csinál, ahogy kéne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedűs Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas asszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település, 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhelyen rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában maradj, és ott dolgozz? Mindenáron haza akartál jönni?
2: Alapvetően igen. Nagyon szeretek külföldön lenni, meg Amerikában is. Most többször voltam munkaügyben, vagy nem tudom, mi a jó szó, de hogy nem nyaralás szempontjából, hanem valamilyen programokban részt venni, vagy a tanulmányaim miatt. És minden egyes alkalommal borzasztóan inspirált, és új ötletekkel, meg új tudással jöttem haza, és ez nagyon fontos számomra, és ezt így szeretném folytatni, és ez nem feltétlenül csak Amerikában, hanem igazából bárhol. Nagyon szeretek így nyitott szemmel járni, és követni azt, hogy esetleg máshol milyen jó módszerek vannak már, amit haza tudunk hozni. És igen, és hogy hozzuk haza ezeket a dolgokat, hogy itthon is tudjunk hatást elérni. Mert én megértem azt, hogy ha valakinek van egy jó lehetőség külföldön, vagy azt gondolja, hogy külföldön minden jobb lesz, de én inkább afelé szeretnék törekedni, hogy ha itthon nem is tökéletes minden, de akkor ami tőlünk telik, azt tegyük meg azért, hogy jobb legyen.
1: Ugye mondtam, hogy van egy vállalkozásod Pusztai Boglárkával, sokan keresnek benneteket? Tehát egyre nagyobb az igény az ilyen fenntartható kertek kialakítására?
2: Igen, én azt tapasztalom, mint ahogy mondtam, hogy az egész egyre elfogadottabb, vagy ismertebb, meg népszerűbb lesz, így bennünket is egyre többen keresnek, és igazából nem is nagyon volt olyan, hogy valaki megkeresett bennünket, és nagyon magyarázni kellett volna, hogy mi miért nem csak gyepszőnyeget és babérmegy eseményt fogunk neki tervezni, hanem hogy mi kicsit más szemszögből közelítjük meg a kerteket, és ennek nyilván örülök, hogy akkor ez így átmegy az embereknek, hogy mi ezzel a szemlélettel tervezünk kerteket. És a social media felületeken is jelen vagyunk, és csináltam egy ilyen posztot, hogy mi ez a 7 dolog, amit itt te is meg tudsz nézni a kertedbe, és akkor egy ilyen teszt, hogy mennyire fenntartható a kerted, és a legnagyobb meglepetésemre rengeteg komment érkezett, és így olyan jó volt látni, hogy tényleg folyamatosan jöttek, hogy 7 pont, igen, nekem 6, de már ezen is dolgozom, és hogy így olyan jó látni, hogy tényleg amúgy egy csomó ember ezt már csinálja, és egy csomó ember számára ez fontos, és ez így nagyon boldogsággal tölt el.
1: Nézem a Biblooms oldalát, és ott látom az iskola kertdiákok bevonásával, Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnázium, ugye nem véletlen Debrecen, mert hogy te debreceni lány vagy.
2: Igen.
1: Ez szerintem az egyik talán legjobb dolog, amikor egy óvoda vagy egy iskola kér föl benneteket, nem? Arra, hogy ha van elég hely és lehetőség, akkor alakítsatok ki egy klímabarát kertet. És ugye ezt elég kis, pici, apró lépésekkel elkezdeni, aztán persze határa csillagos ég.
2: Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és annyi ilyen kis háttérsztorit még elmondanék, hogy ez az egész ez úgy jött, hogy említettem, hogy a gimiben nekem volt egy fantasztikus biológia tanárom, akivel úgy mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor így mi ezt vele közösen fundáltuk ki, hogy hát amúgy a sulinak van egy hatalmas kertje, és akkor így mi lenne, hogy csinálnánk valamit közösen. Ő is nagyon sokat segített, bevont 3 osztályt, és igazából ez egy hosszabb folyamat volt olyan szempontból, hogy volt 2-3 alkalom, amikor csak úgymond az edukáció része tartott, beszélgettünk a diákokkal, hogy akkor mi az, hogy fenntartható kert, miért van rá szükség, milyen ilyen alapelvek vannak, belementünk így a tervezésbe, hogy akkor az iskola kert melyik részén lehet ezt megvalósítani, mi az a részen is kihasználatlan, akkor utána elkezdtünk közösen tervezgetni, és akkor a vége pedig az volt, amikor ugye közösen el is ültettük, és meg is valósítottuk ezt a kertet.
1: Egyébként az emberek félnek egy klímabarát kert, vagy egy fenntartható kert létrehozásától, hogy mondjuk a sokkal többe kerül, mint az, hogy én csak gyepet tartok?
2: Biztos, hogy vannak kételyek, és hát nem is tudom, hogy a pénz a legnagyobb visszatartó, hanem inkább az, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon sok munka van vele, ami számomra ez mindig ilyen nagyon vicces, de akár a pénzről beszélünk, az is, hogy az ilyen élére vágott gyep a legpénz és időigényesebb dolog, amit a kertünkbe rakhatunk. Nyilván is, hogyha létrehozunk egy új fenntartható kertet, akkor azt az elején annak lesz költsége, hiszen egy új dolgot hozunk létre, vagy átalakítjuk a kertet, és meg kell venni az új növényeket, szóval az elején lesz költsége. Meg az első egy évben érdemes, egy-két évben érdemes jobban odafigyelni a frissen ültetett növényekre, de utána ha így szépen beáll a kert, akkor igazából sokkal kevesebb munkát kell ráfordítanunk, és sokkal kevesebb pénzt is, hiszen ha jól válogatjuk össze a növényeket, tényleg a helyi adottságot megfelelően, meg a mostani klímára figyelve, akkor sokkal kevesebbet kell majd öntözni, nem kell műtrágyázni, kevesebb lesz a gyepföl, tehát nem kell annyi füvet nyírni, és lesz egy szép, jól beállt, dinamikus élő rendszerünk, ami nem csak szép is lesz, hanem valamilyen szinten önfenntartó is.
1: Sok visszajelzést kapsz, hogy jó, amit csinálsz, jó irányba mész.
2: Kapok visszajelzéseket, igen, az, hogy sokat el, azt így nem tudom.
1: Miben mérhető lesz? Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát most, ha az anyagi oldalát nézzük, hogy sok a megrendelés? Mert gondolom, van olyan, amit szívügyből mondjuk megcsinálsz.
2: Igen. Az elején azért, hogyha tényleg ilyen biznisz vagy szempontjából is nézzük a dolgot, akkor egy vállalkozást elindítani, akkor az elején nyilván nekünk kell sokkal többet beletenni azért, hogy legyenek projektek, legyenek megrendelések, és sokszor előfordulhat az, hogy inkább nekünk kell utána menni egy ügyfélnek, mint az, hogy csak így hátradőlünk, felrakjuk a lábunkat az asztalra, és akkor csak így dőlnek a megrendelések. De szerintem ez nem baj, meg hogy az elején ez teljesen természetes, és annak örülök, hogy most már mondjuk elértünk oda, hogy igen, van, amikor én keresek meg valakit, most ez mondjuk inkább egy fesztivál, vagy egy iskola, vagy egy közterület, ahol azt érzem, hogy még nekünk kell fellépni, és azt mondani, hogy figyelj, szerintem tök jó, amit csinálsz, teljesen hasonló értékekkel vagyunk, mi lenne, ha közösen dolgoznánk valamin, és a magánkertek oldaláról meg már szerencsére többé-kevésbé jönnek maguktól a megrendelések, és ott meg már az van, hogy nem nekünk kell harcolni érte.
1: Szoktál workshopokat tartani, és ezt azért kérdezem, mert az oldalatokon, ha valaki fölmegy, én böngésztem az oldalon, az kaphat tőletek hasznos tanácsot ingyen és bérmentve is. De divat workshopokat tartani, elmegy, meghallgatja, tanul belőle.
2: Igen, számomra nagyon fontos az edukáció, meg az ilyen szemléletformálás, és az ilyen nulladik pontba tudtam, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, és nem csak az, hogy jó, akkor most megtervezünk egy kertet, hanem akkor tényleg ezt így minél szélesebb körben el tudjuk juttatni az embereknek, és akkor azért szoktunk workshopokat is tartani, ez volt olyan, amikor középiskolásoknak tartottunk, volt, amikor bárki jöhetett, volt, amikor könyvtárba mentünk, szóval hogy ebben is ilyen nagyon vegyes, próbálunk generációk szempontjából is mindenki felé nyitni, és hogyha valakinek vannak kételjei, amúgy az alapvetően nem baj, teljesen természetes, de az a fontos, hogy akkor beszéljük meg ezeket a kételjeket, és próbáljuk megnézni azt, hogy miből fakad ez a kételj, és hogyha tényleg ezekkel is foglalkozunk, akkor tudunk változást elindítani, és nem csak így rátolni, hogy hát ez nem így van, és hogy ez a jó.
1: A szemléletformálásról jut eszembe, iskolákban mennyire hívnak előadást tartani? Mert hogy valahol mindig azt hallom, hogy a jövő generációja az, aki leginkább tud tenni a biodiverzitás fenntartásáért, megőrzéséért.
2: Igen, nekem nagyon szívügyem az is, hogy tényleg így a fiatalabb generációknak meg iskolákban is, meg ahol van lehetőség tényleg akár iskolakerteket, vagy óvodakerteket létrehozni. A direktben megkeresést még így nem kaptunk, de azt is látni kell, hogy hát az oktatási intézmények is eléggé le vannak terhelve, meg sok esetben nagyon szigorú tanrend van, amiben nem biztos, hogy be tudják illeszteni ezt, és hogy ők is mondjuk azt látják, hogy bár az elképzelés tetszik is, de nincs plusz energiájuk arra, hogy akkor most ebbe így belefektessenek, és lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég ügyesek abban, hogy ezt jobban átnyomjuk, de volt pár iskola, akikkel beszéltünk, meg ugye volt, ahol meg is tudtuk valósítani, de maximálisan nagyon szívesen foglalkoznánk még ilyen projektekkel.
1: Gondolom, nincs olyan, hogy egy kert kész van. Tehát az valahol mindig alakul, ugye?
2: Igen, a saját kertemről biztos, hogy így tekintek. Amikor projekteken dolgozunk, akkor nyilván van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, ez a terv készen van, és akkor most már átadom, de az inkább a tervre vonatkozik, hogy kész van, és nem a kertre, igen.
1: Van olyan projekt, amire nagyon büszke vagy?

0: leteszteli, hogy mi van akkor, hogyha úgy készíti a zöldteát, ami eltér a leírástól. Például csinál egy negyed órán át áztatott zöldteát, az garantáltan szinte íhatatlanul keserű lesz, mert ott nagyon sok mindenki oldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, amögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
1: Apropó íz, a kakukkfő az finom?
0: Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt. Kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea. Markáns íze van, de abszolút iható.
1: Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok, vannak-e ilyen korlátai?
0: Ahol a korlát igazán érvényes, az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem, tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi, tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
1: Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassok a kakukkfűről. Az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
0: Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriás hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfűt szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
1: Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz. Csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták. Hippokratész a kakukkfűvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
0: Ez így van, ez teljesen stimmel.
1: És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
0: Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy az emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
1: Romaiak is használták?
0: Igen, igen.
1: Itt olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukk fű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
0: Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk.

0: abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása, ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkoridész írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
1: És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
0: Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növényel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növényel meg a többivel sem lehet.
1: Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, hogy bármilyen, az van-e?
0: Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
2: A kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye, Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, presbiterrel, Hegedűs Márk beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Június 3-a szerda van, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ma Klotildoknak és a Kevineknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy megnyitotta kapuit az egyháztáji Delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja. A témában a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 3-a van, a Klotildok ünneplik névnapjukat. A Klotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges, híres, illetve harc. 1875-ben meghalt Georges Bizet francia zeneszerző. Első szerzeményét 11 évesen alkotta. Élete utolsó műve a Carmen című operája volt, amellyel azt remélte, hogy ez végre áttöri a francia közönség közönyét. A várt siker azonban elmaradt, és a bemutató után néhány nappal a nagybeteg zeneszerző elhunyt. A Carmen későbbi előadásai viszont már hatalmas sikereket arattak, a mű pedig a közönség egyik nagy kedvence lett, és a mai napig az egyik legismertebb és leggyakrabban játszott opera. 1895-ben e napon született Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező és producer. 1899. június 3-án született Békési György, magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. A 30-as években ő készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fül csigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek fizikai ingerek hatására. Kutató munkáját és eredményeit 1961-ben élettani orvosi Nobel-díjjal jutalmazták, számos egyetem díszdoktora is volt. 1899. június 3-án meghalt ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a többi közt a Kék Duna keringő megalkotója. 1919-ben e napon született Máriási Félix, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1924-ben meghalt Franz Kafka, cseh író. 1965-ben Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát. A Gemini 4 űrhajósa 20 percet töltött kint az űrben, 2 hónappal az első szovjet űrséta után, amelyet Alexej Leonov tett. 1967-ben megszületett Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, sportvezető. 1988-ban Szöulban és 1992-ben Barcelonában a 200 és 400 méteres vegyes úszásban olimpiai bajnok címet szerzett, így 4 aranyérmével máig ő a legeredményesebb magyar férfi úszó olimpikon, 4-szer nyert világbajnoki, 8-szor Európa-bajnoki címet. És 2016-ban e napon meghalt Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok amerikai nehéz súlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, ENSZ béke nagykövet. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az évszázad legjobb sportolójának választotta.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Merre tart a világ? Furcsa világban élünk, amely Jánusz arcú és ambivalens érzéseket kelt bennünk. Az iszonyatos végletek korává vált az a nemrégiben kezdődött évszázad. Egyrészt a növekedés ígézetében és a telhetetlenség megszállottságában rohanunk, másrészt találékony és vak önpusztítással faljuk föl életterünket és zsigeráljuk ki önmagunkat, teremtménytársainkat és a földet. Az ezredforduló előtt a legkülönfélébb szerzőktől jelentek meg világszerte elemzések arról, hogy merre tart a világ. Már a címek is jelzik, hogy sok mindennel számot kell vetnünk az új évezred mesdjéjén, s a gazdasági szempontok eluralkodásának nyilvánvaló következményei láttán divatja múltá vált korunk világgazdasági trendjének magasztalása. Így ragadott tollat Vivien Forrester, Medici díjas francia írónő és gazdasági horror címen közölte gondolatait. Hans-Peter Martin és Harald Schumann német újságíró páros a globalizáció csapdájáról írt könyvet, amely csapda támadás a demokrácia és a jólét ellen. Soros György, sikeres amerikai üzletember, saját életfilozófiáját is belesűrítette a veszélyben lévő nyílt társadalomért síkra szálló művében, a globális kapitalizmus válsága címmel. David C. Corten megalapozott monográfiája pedig a tőkés társaságok világuralmát diagnosztizálja. Általános tendencia mindenfelé a gazdasági növekedés, az életszínvonal javítása, a vagyon gyarapítása. A sikerorientáció valóságos vallássá, ideológiává nőtte ki magát, amely irányítja a társadalmakat. A globális integrációt egy olyan gazdaságpolitikai ürvtannak az előretörése kíséri, amely gazdasági tanácsadók seregét viszi be a politikába, a neoliberalizmusé. Ennek alaptézise leegyszerűsítve így hangzik, a piac jó, az állami beavatkozások pedig rosszak. A keleti tömb pártdiktatúráinak összeomlása révén ez a hit újabb impulzust kapott és globális átütő erőhöz jutott. S amióta megszabadultak a proletariátus diktatúrájának fenyegetésétől, e hit követői csak még elszántabban munkálkodnak a világpiac diktatúrájának megteremtésén. Az úgynevezett turbókapitalizmus létrehozta a 20 a 80-hoz társadalmát, azaz míg az emberiség egyötöde jobban él a hajdani királyoknál is, egy másik hányada épp a létezés határán vegetál, s puszta fennmaradásáért küzd. A globalizáció mohósága pedig könnyen vezethet globális pusztuláshoz is. Vajon felismerjük-e a világ természetes korlátait, és azokhoz igazítjuk-e gazdaságunkat, vagy tovább növeljük az egy embert eltartó földterületet, az ökológiai lábnyomot addig, amíg már késő lesz visszafordulni. Olyan világ elé nézünk-e, amelyben a felgyorsuló változás kiszalad a kezünkből, megsemmisíti politikai intézményeinket, és odáig vezet, hogy összeomlik az az ökológiai rendszer, amelytől a gazdaság

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alulfizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delicatessen, avagy az egyháztáji vásárok boltja. Az üzletet a szervezők azért álmodták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolcssal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel a bolt megnyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.
2: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt. Ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
3: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és hát most egy óriási attrakció előtt állunk, mert hogy meg fog nyílni a bolt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
4: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolat, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott, tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
2: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük, bár még egy szörp, lekvár, vagy sajt, vagy semmi nem került eladásra, tehát még ne ígyunk előre a medve bőrére, de én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket meg szokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték az igei háttér, az, hogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
3: Egy csodálatos helyen a református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. És ahogy nagy tisztelt úr említi, hogy mennyire különleges az, ahogy nem csak, hogy belépünk, hanem ahogy vásárolhatunk is, és mennyi pluszt ad majd. Péter, hogy fog kinézni a bolt?
4: Nem beszéltük meg előre, hogy fog kinézni a bolt, de amikor elkezdtem mesélni, Lekész is ezt mondta, én is erre gondoltam. Tehát, hogy szeretnénk azt az érzést megfogni, hogy ha az ember becsukja a szemét, akkor körülbelül milyen atmoszférát tud elképzelni egy termelői boltnak. És lényegében a fa, ami ugye él, lesz a központi eleme és a megjelenése, és nem azt a fajta gondolatiságot, hogy mindenből az új kell, hanem inkább az, hogy a meglévőek okos felhasználása, az, hogy ezek a farmstílusú jegyek meg tudjanak jelenni, és hogyha valaki majd ellátogat, akkor reméljük ezt az érzéssel fog. Nekem egyébként, amikor elképzeltem nagymamámnak a régi paraszáza jutott eszembe, és az a feeling, amikor belépek, és akkor ott van nagymamám, találkozok vele, beszélgetek, elmondja, hogy akkor milyen volt a napja, és akkor ugye metron kóstolzott lévő portékákat, amiket készített, akár a lekvárját, és akkor ugye, ha minden jól megy, ezzel a boldog kis, hát többen azt mondja, alanyos kis boltocska, mert azért 21 négyzetméterről beszélünk, tehát itt nagyon okosan kell bánni a térrel, de véleményem szerint, ahogy ezt mi megálmodtuk, és ahogy elkezd szépen testet ölteni, ezt az érzést vissza fogja majd szerintem hozni.
2: És egy dolgot fontosnak tartok még elmondani, hogy igyekszünk a már meglévő anyagokat, amiket más célra gyártottak le, újra hasznosítani, és beépíteni a boltnak a különböző bútorzataiba. És ugye ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy vajon egy ilyen boltot mennyibe kerül berendezni. Tehát, hogyha valakinek a kereskedelemben volt már valamilyen lépés, akkor tudja, hogy ez nem 2 forint. És mi meg arra törekedtünk, hogy minél kisebb költségű legyen a bolt, minél jobban fenntartható legyen, annak érdekében, hogy a termékek is minél olcsóbbak lehessenek, és hát hozzá kell tenni, hogy a saját két kezünkkel rakjuk ezt össze, és bízom benne, hogy ez is azt az érzetet fogja kelteni, amit az előbb Péter is elmondott, hogy mi szeretnénk, hogyha otthonos lenne az egész, aki betér ebbe a boltba, otthon érezze magát, ne azt lássa, hogy már a berendezés is millióba került, mint egy boltba, és jaj, ezt majd nekem kell megfizetni, hanem tényleg arról üzenjen minden bútorzat, hogy gyere be, érezd otthon magad, és nézd meg, hogy a természet milyen ajándékot készített neked.
3: Itt valóban csak idézőjelben mondom a csakot, a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók majd, mert ugye a vásárnak pont ez a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
4: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak, jöttük be, mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye lenne ott kávé, frissen, gyümölcslés, pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentesen, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, ugye azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
3: Mi lesz a vásárokkal?
2: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni. És azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszerre van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
4: Igen, és itt lesz értelme, azért azt tudni kell, hogy erről egy boltról beszélünk, tehát lesz értelme a termelői árnak is, tehát a vásárokban a teljes szortimenttel fognak találkozni az ott termelőnél. Nálam szűkített. Pontosan azért, hogy nehogy megegyük egymást, és legyen, tehát a termelői árnak tényleg valós értéke lesz most már. Hogyha valaki bejön a boltba, természetesen ott egy magasabb árba fogja tudni megvenni a termékeket, de nem az lesz a célunk, hogy minél drágában adjuk el, hanem egy normális értéket tudjunk ezeknek a termékeknek adni. És ezt én úgy gondolom, hogy így szépen ki fogják tudni egészíteni, mert azért mégiscsak a vásár, a boltba is el lehet tölteni 3-4 órát, nem erről van szó, tehát, de azért a vásáron oda menni, aki készíti, azzal beszélni, és akkor ott, amit elkészül is mondtad, hogy találkozni, a találkozások pontja mégiscsak meg kell, hogy maradjon, és akkor azért a vásárra ez egy nagyon jó helyszín lesz erre.
3: És akkor marad a házhozszállítás is?
4: Igen. Tehát ez erre most már jobban rá fogunk majd tudni építeni, hiszen az a fajta koncepció, amit már egy ideje tesztelünk, az így most már még

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni. Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, a német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. 2-től augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9.-11. évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát, emelték ki a szervezők közleményükben. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségéhez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolatteremtés és a közösségépítés áll.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok. A trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékezünk. 1920. június 4-én a magyar küldöttség aláírta a trianoni békeszerződést. A magyar kormány nevében Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasse Lázár Alfréd követ 1920. június 4-én Versailles-ban a Párizstól néhány kilométerre lévő Trianon kastélyban írta alá a 14 részből álló békeszerződést, írja a Múltkor történelmi portál. Ennek első része a Népszövetség alapokmányát tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország Horvátország nélküli 282.000 négyzetkilométer területéből 93.000 négyzetkilométer, azaz 33% maradt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámláláskor 20.886.487 főnyi népességből 7,6 millió, azaz 36% került az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.241.895, azaz 30% magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, s mintegy fele összefüggő tömbben közvetlenül az új államhatárok mentén élt. A békeszerződés harmadik részébe iktatták az úgynevezett kisebbségi szerződést, amely az uralkodó nemzettel egyenlő jogokat kívánt garantálni minden állampolgárnak az élet minden területén. A békeszerződés katonai intézkedései értelmében csak úgynevezett zsoldos, vagyis önkéntes, és nem az általános hadkötelezettségen alapuló hadsereget tarthatott fenn az ország, s létszáma nem haladhatta meg a 35 ezer főt. Nem alkalmazhatott a modern hadviselésben elsőrendű fontossággal bíró fegyvernemeket. A jóvátételi klauzula 1921. május 1-től kezdődően 30 esztendőn át törlesztendő jóvátétel kötelezettségét mondta ki, de még nem állapította meg, mekkora összeget kell fizetnie Magyarországnak az általa okozott károkért pénzben, illetve egyéb szállítmányokban. A jóvátétel zálogául a Szövetségesek Jóvátételi Bizottsága lekötötte a magyar állam minden vagyonát és bevételi forrását. Kedves hallgatóink, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutató Intézetén belül működő Reformáció Öröksége műhely a Reformátusok és Trianon című 30 perces ismeretterjesztő filmmel emlékezik a békediktátum 100. évfordulójára. Az elmúlt években készültek különböző tudományos műhelyekben már fontos alapkutatások, de soha nem készült a Kárpát-medencei reformátusság szétszakításáról szóló áttekintő film. Ezt a hiányt pótolja a Reformátusok és Trianon, amelyben a téma legjobb magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és királyhágó melléki, illetve délvidéki szakértői szólalnak meg. Az interjúk mellett infografikák, korabeli filmhíradók, levelek, feljegyzések és fényképek is segítik a téma jobb megértését. A film készítői a határon túli egyházi levéltárakból az 1918 és 1923 közötti korszakra vonatkozó, a nagy közönség által még ismeretlen dokumentumokat is előástak. Tisztelettel köszöntöm Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutató Intézet Reformáció Öröksége műhely vezetőjét. Hát jó hosszú a titulus, jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy ez az örökség műhely mindent kifejez az önök munkájáról.
2: A munkásságunkat meghatározza ez a két szó. Reformáció, a magyar protestantizmus és magyar reformátusság elmúlt 500 éve, illetve az örökség, az a történelmi örökség, amely itt van velünk ebben az elmúlt fél ezer évben, és hát nekünk az a feladatunk a műhelyben, itt a kutatóintézeten belül, hogy megfelelő színvonalú, jó értelembe vett ismeretterjesztő anyagokkal segítsünk bemutatni, megmutatni, megismertetni a magyar reformátusság minden tagjával és minden érdeklődővel egyébként, mindazt, amit az elmúlt fél ezer évben fölhalmoztunk, és hát ennek a munkának az egyik eredményét láthatja most a kedves közönség.
1: Amit rögtön előjáróban el kell mondanunk, és ami tulajdonképpen ezzel a trianoni történettel mind a mai napig azonos gondolat mindenkiben, hogy szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént, és ezt a szakértő is kimondja, hogy a lakosság úgy fogta fel, mintha egy átmeneti érthetetlen állapot lehet, ami történik velük. Tulajdonképpen itt az elszakított területeken 1 millió reformátusról beszélünk.
2: Igen, hát az száz év elteltével is érzékeljük a veszteség nagyságát, és hogy a probléma azért nem tud számunkra mindmáig kérdéssé, kihűlt történelmi kérdéssé válni, mert hát mai napig élnek határon túl magyar emberek, magyar református közösségek, és ezért itt van a történet velünk. És hogy mennyire váratlan volt ez, és mennyire sokkolt az akkor élő embereket, erre egy jó példa az talán segít egy kicsit felmérni a veszteség nagyságát, hogy ugye az első világháború legvégéig úgy tűnt, hogy nagy gonddal, nagy bajjal ugyan, de az osztrák-magyar monarchia állja a sarat, több ellenfél vagy több ellenséges ország kiesett, aláírták a bukaresti békét, ugye, ahol Románia békét kért az osztrák-magyar monarchiától, tehát 18 kora nyaráig úgy tűnhetett, hogy végül is az osztrák-magyar monarchia jól került ki a háborúból. Akik persze döntéshozói szinten voltak, azok láthatták már, hogy mennyire kimerült az ország, mennyire elfogytak a tartalékok, de erre a mély zuhanásra azt hiszem senki nem számított és nem is számíthatott.
1: A történet ugye azzal kezdődik, a film is, hogy begyűjtik a harangokat, lefejtik a templomok tetejéről a rézlemezt, például Beregszászon, tehát az egyház is ugyanazt éli végig, mint az átlag emberek, vagy az egyéb szereplői a történelemnek, és aztán, ahogy végigviszik a történetet, mindegyik momentumban az jön elő, hogy mennyire magukra maradtak ezek az emberek, hogy mennyire csak magukra számítottak.
2: Így van, és örülök, hogy 18-tól indítja a történetet, és mi is szánszándékkal 18-tól kezdtük, ugyanis bár most emlékszünk a 100 éves évfordulóra, valójában természetesen nem úgy kell elképzelni a trianoni sokkot, hogy 1920. június 3-án még többé-kevésbé minden rendben volt, és aztán 4-én történt, ami történt.
1: Nem, mert ez tulajdonképpen gondosan elő lett készítve.
2: Így van, pontosan. Tehát azt kell látni, hogy 18 őszétől, mi nagyjából olyan 23-ig mondjuk a lévai zsinaték, tehát amikor megalakul például Csehszlovákiában az egységes szlovenszkói kárpátai református egyház egy jogi aktussal, tehát egy 18 és 23 közötti hosszú átmenet történetét mutatjuk be a trianoni sok érthetővé tétele okán, és valóban az van, amit mond, hogy az egyház nagyon benne élt abban a közegben, ami végül határon túlra került, és éppen ezért rengeteg elvárás is hárult rá. Azt is látni kell, hogy természetesen, ahogy a magyar intézményrendszer, hogy a magyar közigazgatás eltűnt, mert bejöttek a megszálló csapatok, és onnantól kezdve Budapestnek nem volt hatalma a területek fölött, fölértékelődtek az egyházak, és ezen belül is természetesen a református egyház, akár az oktatást, akár a kulturális élet szervezését, vagy a hívek vigasztalását tekintjük. Tehát egy olyan időszakról beszélünk, amikor egyfelől a régi megszokott keretek szétesnek, másfelől ezzel párhuzamosan megnő az elvárás is az egyházak felé, akik kis kivételtől eltekintve helyben maradnak, és átélik azt a sorsot, amit a híveknek szánt a történelem. Tehát ebből a szempontból szerintem még egyébként az egész trianoni történet, a trianoni dráma megértéséhez is hasznos lehet, hogyha az ember az egyház történeti kutatást folytatja, és megpróbálja megérteni és bemutatni, hogy az egyházak és ezen belül református egyházunk miként élte át ezt az időszakot.
1: Úgy, ahogy a határok felbomlottak, úgy az egyházi szerkezet is teljesen felbomlott, és igen, tanúságos végignézni azt a történetet is, ahogy próbálták megszervezni magukat. Hát ez is óriási erőfeszítéseket igényelt.
2: Hát hogyne. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy háborús veszteség, nyilván elképesztő emberi családi áldozatok ellenére mindenki azt érzi, hogy hiába volt, tombol egy spanyolnát, ha járvány, ugye 18 végétől egy nagyon komoly betegség hullám söpör végig az országon, tehát a szabad párhuzamot vonni a mával, hát látjuk, mennyire meg tudja dermeszteni a társam életét egy váratlan vírus, tehát akkor ez csak egy volt a sok közül, hirtelen leereszkedik egy hát ha nem is vasfüggöny, de egy nagyon, nagyon megnehezül a kapcsolattartás Magyarországgal. Tehát Csehszlovákiából például sokáig csak vízummal lehet Magyarországra utazni. Semmifajta kapcsolattartást nem engedélyeztek az utódállamok, és itt jön be a megszervezés kérdése. Eldőlt az, hogy saját utat kell járni. Tehát nem lehet az egyháznak az idők végezetéig kivárásra játszania, nem lehet egyfajta föld alatti életre berendezkednie. Ehhez az új helyzethez alkalmazkodni kell, és ennek az alkalmazkodásnak, illetve az önmagunk megszervezésének, az egyházkerületek létrehozásának voltak a kortársak számára nagyon fájdalmas vonatkozása is. Például az egyházi vezetőknek, lelkészeknek is le kellett tenni a hűséges küt az utódállamokban mindenütt, mert egyébként az utódállamok kivétel nélkül mindannyian azt mondták, ha nincs hűséges kű, akkor semmifajta jogi elismerés, illetve anyagi támogatás nincs. És ebben a helyzetben pedig, ha bár elképesztő áldozatokat hoztak egyébként a hívek az egyházi intézmények támogatásáért, fenntartásáért, vagy a lelkészeik eltartásáért, nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon nem lehet egy teljes kirekesztettségben, teljes félredobatásban élni, és ezért le kellett tenni a lelkészeknek, püspököknek is a hűségesküt. Ez egy eleme az akkori újraszervezésnek, de talán sikerült érzékeltetni, hogy milyen elképesztő nehézségekkel kellett szembesülni.
1: Például Bukarest, mint magyar vallást ellenségnek tekintette, de ellenséges volt a többi állam is velük.
2: Így van. Erre igyekeztünk hangsúlyt fektetni a filmbe, hogy bizonyos értelemben a református egyház egy dupla elszakítottságot, vagy dupla elnyomást élt át. Természetesen minden magyarokat is tömörítő felekezet, egyház megszenvedte például a földreformokat. Ugye a legtöbb utódállamban végrehajtottak földreformot, ami legtöbb esetben azt jelentette, hogy elvette a magyar birtokosok és a magyar egyházak földjeit, és ezért elképesztően megnehezült az intézményeknek a fenntartása. Ugye nagyon sokszor ebben a korban még a földbirtokokból vagy ingatlan vagyomból, egyebekből tartották el az intézményeiket az egyházak. Tehát ez mindenkit sújtott. Ugyanakkor például a katolikus egyház, vagy a katolikus hívek mögött mégiscsak volt egy világ egyház szervezete. Tehát azért a Vatikán több esetben interveniált Csehszlovákiában, Romániában, és a súlya révén tudott eredményeket elérni, arról nem is szólva, hogy azért a katolikus egyháznak voltak bőven nem magyar hívei, nem magyar anyanyelvű hívei, például bánsági svábokat, szatmári svábokat Romániában sorolhatjuk fel, vidéken is azért többfajta nemzetiség volt a katolikus egyház tagja, tehát ez jelentett valami fajta ellensúlyt. A reformátusoknál ilyen nem volt. A református vallás akkor és most is jellemzően magyar etnikumúak vallása volt, még akkor is, ha egyébként felvidéken voltak szlovák anyanyelvű reformátusok. Nem véletlen egyébként, hogy a csehszlovák államhatalom egyik első feltétele, hogy meg kell szervezni egy önálló szlovák nyelvű egyházmegyét. És egyébként délvidéken voltak cseh meg német anyanyelvű reformátusok is, de azért ennek ellenére döntően a református felekezet a magyar etnikum felekezete volt, és elég sokan voltak ahhoz a reformátusok, hogy az államhatalom Romániától Csehszlovákián át Jugoszláviáig legalábbis gyanakvással méregesse őket, és úgy gondolja, hogy különleges elbánást kell velük szemben alkalmazni, mert veszély, ha van egy autonóm, magyar emberek tömegeit megmozgató, jól szervezett egyház velük szemben.
1: Mindebből következik egyenesen, hogy ezek az egyházak, ezek az egyháztestek semmiféle támogatást nem kaptak. Szó nem volt költségvetési támogatásról, az adott ország támogatásáról, és itt megemlítenék egy megjegyzést, amelyet úgy emlékszem a komáromi szakértő tett, hogy gerinc viszont nem roppant.
2: Igen, amikor letették a hűségesküt, illetve megszerveződtek az önálló egyházkerületek, ezt mindenütt elvárták az utódállamok, akkor azért valami fajta támogatás elindult. de a zsarolási helyzetből abban az értelemben nem szabadultak ki, hogy például a Királyhágó melléki református egyházkerületet hivatalosan jogilag egészen 1939-ig nem ismerte el a román állam, és egyébként Csehszlovákiában is sokáig húzódott ez a hivatalos elismerés. Tehát ez a jogi csiki-csuki fennmaradt még akkor is, amikor esetleg kongruát például már fizettek a lelkészeknek. És az is nagyon érdekes, és erre próbálunk hangsúlyt fektetni a filmben, hogy ez egy nagyon emberi történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy szupermenek, számunkra elérhetetlen nagyságot képviselő emberek visznek végig emberfeletti dolgokat. A határon túlra került magyar református egyházak vezetői, szolgálói küszködtek, rengeteg dilemmájuk volt. Letegyük-e a hűségesküt? Hogyan szerveződjünk újjá? Mi a helyes magatartása az utódállamokkal? Mi az, amit meg kell lépni az élet érdekében, de mi az, amit már nem szabad meglépni a behódolás érdekében? Tehát ezek, és szerintem ettől ez egy közeli történet lesz hozzánk, mert láthatjuk az emberi dilemmákat. Azokat a dilemmákat, amiket jóval kisebb szinten mindennapi életünkben is folyamatosan meg kell válaszolni, mi a jó, mi a rossz. Ezek az emberek küzdöttek ezzel, és a legtöbbjüknek a mélyítéből és a közösségi szerepvállalásából, közösségi elkötelezettségéből adódóan voltak erre válaszai, ugyanakkor ezt az utat rengeteg konfliktus szegélyezte, nagyon sok átimádkozott éjszakájába telt a felelős egyházi vezetőknek is akár, vagy ez egyszerű szolgálóknak, hogy mi a helyes, mit tudunk cselekedni, mit lehet cselekedni, és hát ha megint szabad egy párhuzamot vonni a mai világgal, 100 év elteltével is bárki, aki kicsit is ismeri a kisebbségi közösségek helyzetét a Kárpát-medencében, az tudja, egy kisebbségi sorba került emberes, Simon Attila történész mondja egyébként ki így a filmünkben, ő a Komáromi Selye János Egyetem tanárképzőkarának történet tanszékvezetője, ő mondja ki, hogy a kisebbségi lét az mindig dilemmákkal jár. És szerintem ez megint egy fontos tanulsága ennek a korszaknak, egy olyan tanulsága, amit mindmáig tudunk hasznosítani.
1: Nem csak az volt a feladat, hogy az anyanyelvüket meg tudják tartani, hogy a templomukat meg tudják tartani, hogy a gyülekezeteiket meg tudják tartani, hanem tulajdonképpen mindenki arra törekedett, hogy azt a fajta szertágazó tevékenységet, amelyet addig folytattak, vagy amit szeretnének felvállalni, azt is megteremtsék. Hát itt szó lehet arról, hogy például komáromi tanítóképző elindul, az árvaházak, Beregszázban nyomda, az egyházi sajtó, a komáromi teológián például ott nyilatkozza szintén a szakértő, hogy kérdezték, hogy miből él a teológia, hát imádságból. Tehát ők próbálták mindazt a fajta tevékenységet továbbvinni, ami tulajdonképpen az egyháznak a küldetése.
2: Így van, és ez egy nagyon nagy tanulság, és bizonyos értelemben nekünk is jó lecke, hogy ezek az emberek elképesztő energiákat mozgósítottak azért, hogy megtartsák azt, ami az övék, hogy az intézményeiket ellássák. Ugye a Losonci Teológiai Szeminárium, amire ön is utalt, 1925-ben azért jött létre, mert a teológusok már nem mehettek Budapestre tanítani, nem engedték át őket. És sokáig ez volt Csehszlovákiának az egyetlen magyar nyelvi felsőoktatási intézménye, ami kizárólag az egyház és a hívek adományozási készségéből élt, Skót testvér egyházi segítség mellett. Olyannyira, hogy az igazgatója Sörös Béla, a losonci lelkész, illetve Szilassi Béla, a gyülekezet főgondnoka saját zsebéből támogatta az intézményt. Vagy említhetnénk azt, hogy háború után vagyunk, rengeteg az árva gyerek. Ezt látja az egyház, és például Csehszlovákiában, Szerb-Horvát-Szlovén királyságban, délvidéken létrehoz az egyház árvaházakat, hogy ezekről az árva gyerekekről gondoskodjanak. És például idézünk is egy jegyzőkönyvet a délvidéki Bács-Fekete-hegyi árvaházzal, hát kiló krumplinként adták össze a hívek az adományt, mert tudták, hogy ez fontos, ezt fenn kell tartani. Vagy említhetnénk az erdélyi példától, egy nagyon komoly belmissziós, ébredési mozgalom indul el, ifjúsági szövetségek alakulnak, egyletek jönnek létre, mély hitélet indul, lapokat alapítanak, és ez mind-mind a hívek és az egyház áldozat készségéből. Némi szégyenkezéssel jegyzem meg, hogy tanulhatnánk elődeinktől az áldozatkészségről, és hogy bizony-bizony az egyháztagoknak maguknak kell legelső sorban felelősséget vállalni saját intézményeikért, és nem szabad a külvilágra vagy az államra várni.
1: Kedves hallgatóink, Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Egyetem Reformáció Örökség műhelyének vezetőjét, a filmforgatókönyv íróját hallottuk. Rövidesen folytatjuk összeállításunkat a trianoni békediktátum 126. évfordulója alkalmából.

0: vendégeinket köszönthetem, Kis Józsefet és Somorjai Lehelt. Jó napot kívánok, és hát történelmi évforduló apropóján beszélgettünk Trianonról. 1920. június 4-éről, amikor megtörtént a tragédia. Kis József.
1: Vegyük alapul, hogy hol is élünk. Itt van Borsod Abaúj Zemplén, ami azért is lett ilyen háromosztatú, bár igazából több osztatú volna, mert még ott van Gömör is, meg ott van Torna vármegye is. Tehát Borsod kivételivel az összes vármegye rész, ami jelenleg a megyénk része, az egykor önálló vármegye volt, és Csonka vármegyeként került hozzánk 1920-tól kezdődően hivatalosan. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy Trianon a megyénkre vonatkozóan igen fontos hatást váltott ki. És nem csak közigazgatási tekintetben, hogy hogyan alakult a megyeszerkezet, hanem abban a tekintetben is, hogy igen nagy népmozgásokat indított el. Leginkább a felvidékről, de Erdélyből is rengeteg magyar menekült ide a soviniszta, akkori csehszlovák politika elől például.
0: Próbáljuk meg valahogy a folyamatokat értelmezni. Aki aláírta a Trianonban a békeszerződést, az két olyan ember volt, aki tulajdonképpen báb szerepet játszott ebben,
2: Benne
0: hiszen...
2: Benár Ákos és Drasler Lázár.
0: Igen, hát őket azért küldték oda. Tehát Benár Ákost, mint ahogy Somorjai Lehel mondta, és Drasler Lázár Alfréd, ő rendkívüli követ volt, államtitkár, Benár Ákost pedig nem is tudom, hogy neki mi volt a titulusa.
2: Benár Ákos munkaügyi és népjóléti miniszter volt.
0: No, hát szóval ők írták alá, mert itt a magyar közméltóságok közül senki nem vállalta. Hát azért ez sokat mond ez a tény.
1: Hát politikai halála legyen értékű az, hogyha valaki egy ilyen dokumentumot aláír, de valakinek csúnyán szólva el kellett vinni a balhét. Azt tudták, hogy valakinek el kell vinni, és ők voltak azok az áldozatok, akik ezt végrehajtották.
2: De ez egy föl, másfelől pedig ez egy gesztus is. Tehát az, hogy a magyar kormány így nem ismerte el a Trianonnak a létjogosultságát, mivel két olyan kormány taggal iratta alá, aminek gyakorlatilag politikai súlya nem volt. Tehát sem Aponyi, sem Betlen, senki a nagyok közül nem volt hajlandó ezt aláírni, pedig tudták, hogy muszáj. Ezért iratták el ezzel a két kormány taggal a szerződést, mert ezzel is tulajdonképpen gesztust tettek azért, hogy ezt nem ismerik el.
0: Hát mindezek ellenére 1921. július 31-én életbe lépett a trianoni szerződés, és hát talán érdemes megnézni, hogy mekkora területeket vesztettünk, mert egyszerűen döbbenet, és a mai fiataloknak is még magyarázni kell, hogy mi volt az a régi Nagy Magyarország. Elvesztettük Erdélyt, Máramarost, Partszímot és a Keletbánságot. Ennek 102,813 négyzetkilométer a területe, ez Romániához került, Felvidék, Kárpátalja és a Csallóköz Csehszlovákiához, 61,646 négyzetkilométer, Drávaköz, Bácska, Nyugatbánság és Muraköz, Szerb-Horvát, Szlovén Királyság, ma Szerbia és Horvátország, 20,000, több mint 20,000 négyzetkilométer, Őrvidék Ausztriához 4,000-nél több négyzetkilométer, Szepes és Árva vármegye egyes települései Lengyelországhoz, ez talán annyira nem ismert, ez majdnem 600 négyzetkilométer, és Horvát-Szlavonország, Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, és hát ugye oda lett Fiume is, addig legnagyobb magyar kikötőt.
1: A trianoni döntés megelőzően volt itt például román, meg szerb megszállás, akkor azért rendesen elvitték konkrétan a gyárakat, azokkal a vasutakkal, amikkel elszállítottak mindent, amit lehetett fogni, azokkal megállapították gyakorlatilag a román vasutat, tehát mindent elvittek, ami lehetséges volt, kifosztották konkrétan az országot. Ráadásul itt maradtak a különböző üzemek, itt maradtak a gyárak, de a nyersanyag az a határon kívülre szakadt. Hirtelen már nem volt érdemben nemesfém, jelentősen csökkentek a szénkészletek, vagy fa, és még sok minden más is. Tehát gazdasági szempontból ez, hát férj, meddig halálra ítélték az országot, azt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni.
0: Hogyan tudott ez a kis Csonka Magyarország aztán talpra állni, vagy tovább élni, Somorjai Lehel?
2: Hát érdekes módon sok évvel ezelőtt megnéztem a 920 után felúcsodó országnak az első kereskedelmi megállapodásait. Érdekes módon pont azokkal az országok kötötte meg, akik tőlük vettek el területet. Tehát Románia, Csehszlovákia, Szerbia, a Szovjetunió kötötte meg 20 után Magyarország a kereskedelmi megállapodásokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen fajta kényszerpálya volt. Másrésztől pedig a másik oldalról is az volt. Hiszen ha belegondolunk ebbe, hogy a Partiumban eddig mindig a debreceni vásárba vásárolták meg az árukat, de most már nem lehetett. És ez is kis triviális példa, de mindenképpen a gazdasághoz oda, ott is, a elvett területeken is óriási fennakadásokat okoztak ezek a döntések. Tehát nyilvánvalóan Magyarországnak kellett a 20-as, 30-as években találni egy olyan utat, amelyik ugye a fennmaradását biztosítani tudja, és ebbe benne volt a hagyományos kereskedelemnek az újraindítása, nyilvánvalóan most már a határon kívüli magunkkal, ugye az országgal, és azoknak a országrészeknek a mostani, akkori uraival.
0: És azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző, hogy a nagy politika itt beavatkozott a kis emberek életébe, de vajon ezzel a nagy politikával hogy lehetett együtt élni?
1: Hát leginkább nem lehetett együtt élni, ez vezetett a második világháborúhoz, hogy ezt nem lehetett elfogadni, és ezre igen gyorsan rájöttek nyugaton is. Ugyebár ott többször felmerült a trianoni pontok revíziójának a kérdése, amit végül is nem hajtottak végre, de hogyha végrehajtották volna, akkor elképzelhető, hogy nem kerülünk olyan szinten, illetve olyan oldalon a második világháborúban, mint ahogy megtörtént, hiszen azt is tudjuk, hogy maga Hitler is azáltal tudta Magyarországot bevonni az érdekszférájába, hogy a trianoni békének a revízióját, illetőleg a kiigazítását ígérte különböző területekkel, amik utána az első-második bécsi döntéshez vezettek.
0: Igen, és aztán a második bécsi döntés után megint minden összeomlott, és akkor megint megindult egy nagy bevándorlás, ugye, akiket megint visszacsatoltak. Nagyon sok család akkor indult el az ország belseje felé.
1: Egyrészt én magam is érintett vagyok családi szempontból Trianon, mert hogy a négy nagyszülőm közül három felvidéken született. Ketten még Trianon előtt születtek, és az a két család Trianon hatására már akkor a Csonka Magyarország területére költözött, tehát megvan dédapámnak a levele, Losonci vasúti tisztként kérelmezte, hogy hazájába engedjék szépen letelepedni, mert nem akar kint maradni. De az apai nagyanyám családja kint maradt, és a nagymamám kint született Lőcsén, csehszlovák állampolgárként. Már merő, már 20 után született, és egészen a második bécsi döntésig úgy is élt. De gyakorlatilag a világháború végével, amikor már tudni lehetett, hogy a határok vissza fognak rendeződni, bár az csak majd a 47-es párizsi békénél fog eldőlni, ahol még plusz néhány falut azért Csehszlovákiának ítélnek. Azonnal elindult egy visszavándorlás. Az én családom is mindkét részről éppen felvidéken tartózkodott, Rozsnyón, illetőleg Kassán. Rozsnyói vonal már a front közelettének hírére gyorsan menekült Miskolcra, Kassán lévő anyai nagyszüleim csak a háború végeztével tértek vissza, de nyilvánvalóan megint volt egy hatalmas vándorlás, ami utána azért folytatódott, mert nekültek tömegeit kellett befogadni, ami Miskolc életére is nagy hatással volt, már az első Trianon, tehát az első pontosabban a trianoni békeszerződés hatására is menekültek, ezrei érkeztek a városba, amit ugyebár Hodobai lakótelep területén, amit most már Hodobainak hívunk, bár már az is feledésbe merül, sikerült ezt a társaságot.
0: Melyik ez a Hodobai lakótelep?
1: A Gömöri pályaudvar környékén, Eperjesi, Kassai, nem véletlenül vannak azok a különböző utcák úgy elnevezve. Aha. Legendárium szerint Eperjesi,
0: hát azt hiszem, Kassai, hogy erre már kevés miskolci gondol.
1: Más családokat telepítettek le, de igazából csak arra, szerintem nem ez volt az alap, hanem csak annyi, hogy arra kívántak emlékezni, hogy a
0: határon túlra
1: szakadt településekről nagy tömegben érkeztek emberek, akiket ott telepítettek le, és akkor hoztak létre számukra egy külön telepet.
0: Az én generációm úgy nőtt fel, hogy egy szót nem hallott Trianonról, egy szót nem hallott 56-ról.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy 2010-ben a magyar kormány a június 4-ét nemzeti összetartozás nappá nyilvánította, tehát hivatalos emléknappá, amelyik szerintem egy jó, helyes gondolat, hiszen az a fajta vágy, a revizionista vágy, ami a két világháború között ugye megvolt a magyarságban, hogy mindent vissza ez nem lehet, tehát nem soha, nem lehet, tehát ezeket a szavakat azért a magyarságban azért bele van ivódva, és annak ellenére, hogy a trianoni szerződés azért nem mondja ki soha egyetlen passzusában sem, hogy 100 év múlva kell visszakerülni. Ezek ilyen legendák. Másrészt, hogy a trianoni békeszerződés...
0: Akkor az nem igaz, hogy elévül?
2: Nem évül, már csak azért sem, mert a trianoni szerződés már régen elévült, mert jelen pillanatban Magyarország határait a 947-es párizsi békeszerződés határozza meg, nem pedig a 920-as békeszerződés. Meg úgy egyébként is a 1990 óta Magyarország majdnem minden környező országgal kötött alapszerződéseket, amelyben ugye ki van nyilvánítva, hogy a határok szentek és érthetetlenek. De hát nyilvánvaló, hogy egy nemzetnél, amely ekkora csonkítás szenvedel, ami talán egészen ritka a történelemben, mint ahogyan Magyarország elszenvedte Trianont. Van az a romantikus vágy, hogy egyszer majd minden vissza fog ide kerülni, hát nyilvánvaló ez nem fog megtörténni, és azzal, hogy a magyar kormány 2010 óta összetartozás napját ünnepli ezen a napon, ez egy nagyon szép gesztus, mert úgy emlékezünk el a dologra, hogy nincsenek ellensége szándékaink, de azért tudjuk és emlékszünk rá, mert kell.
0: Köszönöm, hogy velünk voltak, kedves hallgatóink, a trianoni évforduló június 4-e kapcsán történész vendégeinket, Somorjai Lehelt és Kis Józsefet hallották. Országos és egyéni tragédiákról is szó esett ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Harangok szólnak most a hideg szélben. Ősharag dúr régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egykoron. Egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével. 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával. 11.500 kilométer vasútvonal jogtalan használatával. 13.407.000 lábas jószág elvitorlásával. 10.000.000 hold erdő és annak vadjainak elorzásával.

0: Kedves hallgatóink, összeállításunkkal a trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékeztünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
1: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság közölte, hogy az érintett tagállamokkal folytatott párbeszéd és a schengeni koordinátor által vezetett konzultációs folyamat jelentősen csökkentette a határátkelő helyek ellenőrzésének ideiglenes visszaállításából adódó várakozási időket, valamint javította a koordinációt és az információ cserét. A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatott a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett ragyogó Vénusztól csekély távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes, nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. A különleges égi esemény alkalmából a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 4-e és 12-e között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok.
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikóta, a Pitty-Pallady-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról, a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az ön személyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára is. Sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan szanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diós Győri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diós Győri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen, csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, mármint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen brillírozhat, és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, az a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a Pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re, pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel, egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni a férjével, szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente, a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a jó Istentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az önszemélyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene, úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, azt meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotty-völgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én hoztam, vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában, nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kigyermekes édesanyaként, akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikó, Valapit Pallagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és az út eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem Parasznyára, akkor tudtam jó, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitypalagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készségképesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül, elvégre a mókuska az, aki könnyebben tud haladni, aki ugrál egyik ágról a másik ágra, és mindig biztosan érkezik, és könnyen megy egyik pontból a másikba. A sünike lehet, hogy nehezebben halad, és lehet az is, hogy nem egyszer, nem kétszer, mivel veszélyt érez, vagy bármi, szúrós tüskegombóccá formázza magát, tehát akkor éppen nem is halad sehová, de az a feladata, hogy ő is átjusson A pontból B pontba. Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másikkal másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy furúja fuvola, fafúvósok közül furúja fuvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészetis fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furúja, a fuvola, a klarinét, a szakszofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatása mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik és nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korában, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a Kicsiny Pitty-Palagyvölgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagyvölgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre, de ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi

erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani. Ez egy óriási ajándék a pittypalattyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A pittypalattyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvós zenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvós zenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr ettől az évtől teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreértené, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok. A fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne. Nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene. És ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pittypalattyban. A zene erőt ad. A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam a zenével együtt. Természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta

0: Tovább nekem eljött más irányba az utam, de szerintem lehet, hogy ő ezt nem is tudja, hogy milyen nagy példát adott azzal a vezetéssel, ahogyan ő akkor vezette a színház zenekarát, énekkarát. És ezek azok a minták, amik nem múlnak el. És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör. És azt adja mindenki másnak. Nagyon szeretem Jakab leveléből azt az igét, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidben. Hogyha valaki végignézi, hogy eddig mi minden történt az én életemben, akkor meglátja.
1: És ha jövő felé tekintünk, akkor én a további szakmai életére és személyes életére is Isten gazdag áldását kérem, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában is, és mindezeket a gondolatokat, megéléseket személyes életterébe is beavatva bennünket megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
0: Én is köszönöm. Áldás, békesség.
1: Áldás, békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Palackvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tizenkét óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
3: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet.kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elvei és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni. Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, a német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. Még egy hétig, június 9-éig lehet jelentkezni a MEÖT ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciájára. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, annak missziói és evangelizációs bizottsága minden évben megrendezi ezt a találkozót, idén június 22-e és 26-a között várják Réf Fülöpön a résztvevőket. Többségükben reformátusok szoktak érdeklődni. A téma most az egyház jövője, a jövő egyháza. Ezzel kapcsolatban több előadás lesz, de ahogy mindig, ezúttal is lehetőséget ad a rendezvény a lelki töltekezésre, a tapasztalatcserére, a kötetlen együttlétre. A programokat Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ismertette.
4: A Máté 16-18 a központi igény, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és a témánk pedig az egyház jövője, a jövő egyháza. Erre épült az egész hét, minden napra megvan a program, hétfőn vacsorával, igehirdetéssel kezdődik este, ezt Durko István baptista lelkipásztor a missziói bizottságnak az elnöke fogja tartani, és minden reggel van egy imaközösség és egy biblia tanulmány, az Evangélium az Ószövetségben ez lesz kedden, ezt Ungvári Csaba rektor helyettes úr a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról fogja tartani. szerdán Keresztelő János útkészítő munkája, ezt Váradi Endre teológiai tanár, a baptista teológia rektora, csütörtökön Jézus és tanítványi közössége, Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, pénteken pedig bibliatanulmány Pál ekleziológiája, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. És a bibliatanulmány után mindig van két előadás. Kedden Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztort tartja, Isten népe az Ószövetségben, és a második a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Szerdán Duránszki Pálint szociológus és Varga Más református lelkipásztort tartják, a jelen egyháza, és a második előadás a jövő egyháza. Csütörtökön Szertémai Róbert ortodox pap fogja tartani. Az első adás címe Hiszek a test szerinti feltámadásban, a második az isteni kép más helyreállítása. Aztán minden nap van utána egy csoportfoglalkozás, vacsora és igehirdetés, pénteken pedig bibliatanulmány után lesz egy urvacsorás istentisztelet, ez pedig Regőci Szabos pünkösd lelkipásztor tartja majd. Tehát látjuk, hogy egy nagyon gazdag alkalmat szervezünk.
3: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Most hétvégén péntek délutántól vasárnap estig a lovas sportoké és a lovas kultúrájé lesz a főszerep a Hortobágyi pusztán. 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi lovasnapokat. Idén először nem nyár közepén lesz a rendezvény, azért hozták előre az időpontot, hogy lehetőleg elkerüljék a legnagyobb kánikulát, ami megviseli a lovasokat, az állatokat és a közönséget is. Valamennyi már megszokott és kedvelt programmal lehet találkozni a Mátai Ménesben. Csikós bemutató és bajnokság, fogadhajtó és díjugrató versenyek, kaszkadőrshow, valamint méneshajtás is lesz. A gyerek lovasfalut is megnyitják, ezen kívül lesz vására, hová a hajdúbihari kézművesek, népi iparművészek viszik majd a portékáikat. A központi témát meghatározta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és a pásztorok nemzetközi ünnepi évévé nyilvánította. Részletek Budai Bernadettől, a szervező, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetőjétől.
5: Ez a legtöbb látogatót vonzó eseményünk, körülbelül 15 ezer látogatóra számítunk. Lehet, hogy idén többre, hiszen idén először nem júliusban kerül megrendezésre, hanem igazítottuk a kánikula ellenére erre a június első hétvégére. Ez talán a látogatóknak is kellemesebb, és hát a lovaknak, illetve a lovasoknak. Ez az a hagyományőrző rendezvényünk a sok közül, ahol kifejezetten a lovaké a főszerep, és hát a pásztorság, a pásztor hagyományok, hiszen a csikósok a pásztorok közül nagyon fontos helyet foglalnak el. Mindig valamilyen témaköré szervezzük ezt az eseményt. Most idén 57. alkalommal adott volt a téma, hiszen 2026 a legelők is pásztorok nemzetközi éve, de nem csak hagyományőrzésről szól ez a rendezvény, hanem a lovas sport különböző szakágait is bemutatja, csikós bajnokság, fogadhajtó verseny, díjugrató versenyek, különböző show jellegű kaszkadőr bemutatók, illetve a pásztorokhoz kapcsolódó eszközök, kézműves mesterségek is megmutatkoznak, és ezáltal bár általában három helyszínen zajlanak az események a lovasnapok alatt, hát van egy díjugrató pálya, egész nap díjugrató versenyek folynak. A fő műsorelemek azok a lovas arénában, illetve a gyermeklovas faluban várják az apró népet. Gyermekfoglalkoztatással, különböző kézműves mesterségek bemutatójával, néptánc bemutatóval, arcfestés, lovaglás, de emellett a Hajdú-Bihar megyei népművészetmestereinek az egyesülete is képviseltetik magukat, egy színvonalas kézműves vásár kerül megrendezésre.
3: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklam.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Bent a pinceszobában aztán elmondott mindent. Őt és az anyját Berlinben érték az oroszok. Kurt már nem élt akkor. Ő egy bombatámadásnál halt meg. Jürgen falun volt, munkaszolgálatban. Az első napokban nem volt semmi baj, de aztán valaki feljelentette őket. Éjszaka jöttek értük. Szörnyűségeket éltek át a vallatás alatt. Az anyját elvitték Oroszországban munkára, őt egy kaszárnyába vitték, ahol az étkezdében kellett mosogassa a tányérokat. Szörnyű volt ott, rettenetes. Betegséget kapott, és kórházba vitték később, ahol egy halott gyereket hozott a világra. Akkor lett 14 éves éppen. Kórházból vissza kellett volna menjen újra a kaszárnyába, de ő megszökött. Egy évig bujkált parasztoknál, csavargott országutakon, egyedül, kiszolgáltatottan, néha hozzászegődve valakihez, hogy ne kelljen éheznie és legyen födél a feje fölött. Aztán sikerült átszökni a határon, és azóta egy menekült táborban él nem messze innen. Az anyjáról nem hallott azóta, hogy a börtönben elszakították tőle. Csak annyit tud, hogy Oroszországba vitték. Néhány nappal ezelőtt valaki említette a táborban, hogy az apja Hannoverben van. Így jött el. A rendőrségnél mondták meg a címet. Ült a nyikorgó úcska vasát szélén, lehajtott fejjel és beszélt. Szintelen, üres hangon, mint aki nem is hallja már a szavakat, amiket mond. Két sovány, fejletlen válla előre görbült, ahogy ott ült a vékony ruha alól, kimeredtek a csontok. Haja borzasan hullott az arcába, és félig eltakarta a száját, amikor beszélt. Így a hang, amivel a szavakat mondta, valahogy még személytelenebb volt, mint a távolról jött volna valami sötét, ismeretlen és borzalmas messzeségből. A professzor ott ült oldalt a ládán, fejét a két öklére támasztotta, és nézte mereven a betonpadló kitaposott foltjait. Kábult zsibbadást érzett a fejében, valami mérhetetlen súly nehezedett a mellére és folytogatta. Ült és hallgatta a leány egyhangú, szintelen beszédét. Talán nem is értette meg külön-külön a szavakat, nem is fogta föl egyenként őket, csak az értelmüket, a súlyukat érezte, mint egy rettenetes nagy szürke sziklatömböt, amit gonosz és kegyetlen erők lassan és feltartóztathatatlanul hengerítettek rá egy országra, egy népre, egy leányra, egy kislányra, az ő kislányára. Aztán a leány ott az ágy szélén befejezte a szörnyű vallomását, és elhallgatott. Ült ott, mozdulatlanul, és a szürke szennyes betonpadlót nézte ő is. A csönd rásúlyosodott az alacsony mennyezetű pincére, a sötét falakra, az asztalon pislákoló petróleumlámpára, a dísztelen bútorokra. A professzor lassan fölemelte ökléről a fejét. Ránézett a leányára, és nyelt egyet. Ha tudtam volna előre, mondta száraz torokkal folytottan és keserűen. Ha tudtam volna mindezt előre, nem küzdöttem volna az ellen, hogy a titkomból bombákat csináljanak. Én vagyok az oka, Krista, hogy mindez megtörtént veled. Én egyedül. Isten a tanúm, hogy nem ezt akartam. A leány felkapta a fejét, és értelmetlen tekintettel merett az apjára. Azt hiszed, hogy megbolondultam? Kérdezte a professzor, és furcsán keserűen elvicsorodott. Nem, nem vagyok bolond. Most már nem, csak voltam. Bolond voltam akkor, amikor azt hittem. Ne beszéljünk róla. Késő. Inkább együnk valamit, Krista. Ott a polcon van néhány húskonzerv még. Hagyd el majd én, te csak pihenj. Te már éppen eleget... Jaj, mivé lett ez a világ, rettenetes, rettenetes. Te szegény kislányom, te szegény. Jaj, nem, ez borzasztó, borzasztó. Mi lesz az emberiségből? Másnap előkereste az ócska konzervdobozból a megmaradt dollárokat, és a lengyel táborban ruhát, cipőt vett értük Krisztának. Jutott még egy apjú takaróra is, fehér neműre, harisnyára, egy kiló zsírra és 2 kiló cukorra. Aztán elment a lányával együtt a Vörös Kereszthez, és bejelentette Jürgen adatait és utolsó címét. A választ 4 hónap múlva kapta meg hivatalos levélben. Jürgen Heimisch Habichtot 1945. februárjában az oroszok magukkal vitték. Azóta semmi hír róla. A professzor szótlanul vette tudomásul a hírt. Krisztának nem is tett említést róla. A levelet eltépte és elégette. Valami tompa fásultságban élt már akkor. 5 hete volt már alkalmazásban, mint éjjeli őr. A pénzbeváltás kényszerítette bele ebbe az állásba. A Reichsmark értéktelen papírrá vált, és abban a pillanatban az üzletek kirakatai megteltek áruval. Krista nagyra nyílt, vágyódó szemekkel állt a felhalmozott csodák előtt, és az a kevés pénz, amit beváltáskor kaptak, hamar elfogyott. Munka után kellett nézni. Krisztát egy női szabászüzletbe vették föl tanoncnak, ő pedig éjjeli őr lett. Protekcióval jutott ehhez az álláshoz. Egy nagy építkezési vállalat több kiégett bérház újjáépítését kezdte el a város másik végében, és egy königsbergi szobafestő, aki valamikor hetekig dolgozott az egyetem épületében, ott volt alkalmazásban ennél a vállalatnál. Ő protezsálta be Habicht professzort éjjeli őrnek. 75 pfennig órabérrel. Délután 4-től reggel 7-ig tartott a szolgálat, hetenként 1 szabad éjszakával. A pincelakástól a munkahelyig 1,25 óra gyaloglás. 2:30-kor indult útnak, egy kis kopott táskában magával cipelve a vacsorát, és reggel 8:30-re ért újra haza. A pénz, amit ezért a munkáért kapott, elég volt 2 élelmezésére. Nem volt nehéz munka, és hamar beleszokott. Egy kis deszkabódéban, ahol a pallérok a szerszámaikat tartották, volt egy rozoga vaskályha, egy asztal, egy szék, és az asztal fölött egy villanyégő. A kis vaskályhába be lehetett fűteni fahulladékkal, ha hűvös volt az éjszaka, és olyankor egészen barátságos tudott lenni a bódé. Kint deszka, tégla, épületfa állott halomba rakva, azokra kellett ügyelni. Könnyű munka volt, s meg lehetett szokni hamar. Csak az első napok voltak különösek. Mindjárt az első délután, amikor a főpallérnál jelentkezett a szűk kis irodában, az szúrós szemmel szinte ellenségesen mérte végig. – Maga éjjeli őr? – Igen, felelte a professzor. – Mi a neve? – Habicht. Herbert Habicht. Azt mondták nekem, hogy maga valami tanárféle volt régen, mondta összehúzott szemmel a főpallér. Igaz ez? Igaz. Akkor bizonyára egyetemet is végzett, mi? Talán doktorátusa is van. Van. Úgy. Szóval a maga neve akkor Dr. Habicht. Professzor Dr. Habicht. Miért nem így mondja? Szégyelli? Professzor fakó arca egy árnyalattal megszínesedett, alig észrevehetően megrándult a nyaka. Nekem nincs okom, hogy szégyeljem azt, ami voltam, sem azt, ami most vagyok. A hangja kemény volt, és a főpallér egy pillanatig döbbenve nézett rá. Aztán bólintott, és kinyújtotta felé a kezét. Igaza van, professzor úr, Isten hozta nálunk. Szégyelje magát az emberiség, igen, hogy egy tudós ember, mint maga, egy doktor, egy egyetemi tanár ilyen módon kell megkeresse a kenyerét. Disznóság, én mondom. Erre iszunk egyet. Voltak az irodában mások is egyszerű pallérok. Morogva bólogattak azok is, fejüket csóválták, sorra odaléptek hozzá, és kezet fogtak vele. A főpallér elővett a szekrény mögül egy pálinkás üveget, és oda nyújtotta a professzornak. Isten hozta, professzor úr. Sorra ittak az üvegből.
3: Egészségére, professzor úr, mondták. Lesz még jobban is. Így nem maradhat a világ.
2: Így kezdődött el az első nap. Valami különös meleg érzést hagyott maga után. Érezte, hogy ezek az egyszerű emberek őszintén nyújtották feléje a kezüket kár öröm nélkül. Úgy vették be maguk közé, sajnálattal és tisztelettel mégis, mint egy idősebb testvért, akit a bal sors letaposott. Azon az első éjszakán ismerkedett meg a szomszédaival is. Úgy 10 óra körül kopogtak a bódi ajtaján, és köpcös kerekarcú vidám emberke dugta be a fejét. A professzor éppen egy amerikai tudományos folyóiratban lapozott, amit Krista szerzett az amerikai missziónál. A köpcös bedugta a fejét az ajtón, és rávigyorgott. Kellemes időtöltést, kolléga úr! Nincs véletlenül egy szál gyufája, holnap becsülettel megadom. Hogyne, tessék! Felelte a professzor, és előkotort a zsebéből a gyufaskatuját. Az idegen bejött, meglátta az asztalon az angol nyelvű folyóiratot, belenézett és füttyentett egyet. Olala! Inkognitóban szintén? Ebben az esetben engedje meg, hogy bemutatkozzam. Werner Grote, valamikor a Falkund Reich Verlag lektora, dramaturg és színműíró, ma államilag engedélyezett házőrző kutya, a Krauss and Co. cég szolgálatában. Örvendek, felelte, és mosolyognia kellett. Dr. Herbert Habicht egyetemi tanár Königsbergből. Nézd csak oda! Csapta össze a kis köpcös a kezét. Hát olyan kevés a bakter ebben a hazában, hogy már az egyetemi tanárokra is sor került. Habicht, Habicht! Valami rémlik nekem. Nem volt magának valami kis ügye annak idején a hatalmasokkal? A professzor rántott egyet a száján. Annyi csak, hogy bezártak. Több nem. És miért, ha szabad megkérdezni? Mert ostoba, becsületes szamár voltam. A kis köpcös vidám fintort vágott. Olala! Szóval egy válfaja a háborús bűnösöknek. A tábornok szerint ugyanis minden becsületes ember háborús bűnös, mivel elvesztettük a háborút. Nagy filozófus az öreg úr, majd megismeri. Ott van a főhadiszállása, ahol az iskolát építik. Vigyázban állok előtte, ha találkozunk, mert én csak főhadnagy voltam. Még locsogott a vidám kis ember egy darabig, aztán kivett a skatujából a 300 gyufát, megköszönte és elment. A professzor 20 percenként kiment a bódéból, és körüljárta a telepet. Ősz eleje volt, hűvös párás éjszaka. Néha egy-egy siető ember kopogott végig a kihalt utcán, a házak sötéten meredtek föl az égnek, sötéten és némán. Néha egy macska nyávogott egy távoli háztetőn, s olykor egy-egy tehervonat mozdonya sípolt valahol. A messzi csillagok harmatot szitáltak a magasból, s a csönd mély volt és titokzatos. Néha megállt a deszkarakáson túl a sarkon, és figyelte az éjszaka csöndjét. Az volt az érzése ilyenkor, mintha egy halott város fölött őrködne. Egyedül, egyetlen élő ember, utolsó ember, aki megmaradt. Üres halott kőfalak között. Talán valóban ilyen lenne most ez a város, gondolta, ha én akkor. Ez és sok-sok más város a földön. És én sem állnék itt egyedül az éjszakában, és senki sem állana sehol. Ott azon a sarkon találkozott össze később a tábornokkal. Már jóval éjfél után lehetett, lassan haladt át a deszkarakások előtt, és a galériát föltűrte, mert hűvös volt. Mikor a sarokra ért, egy hosszú szürke emberi alakot pillantott meg, ott állt mozdulatlanul. Jó estét! Köszöntött rá, amikor melléje ért. A szürke elsőköpenybe burkolt magas ember feléje fordult. Csak egy hegyesre pödört fehér bajuszt látott. Egy kemény, kisi hajlott orrot és 2 szúrós nézésű szemet. A többit elfötte a sapka ellenzője. De ahogy mereven és szögletesen megfordult, ahogy ott állt magasan, egyenesen, azonnal tudta, hogy nem lehet más, csak a tábornok. Jó estét! Recsegte egy érdes kemény hang. Szolgálatban? Igen, bár úgy látom elég felesleges, nem jár erre senki. A szolgálat sohasem felesleges, fiatalember, recsegte a hang. A szolgálat nevel,
3: ébren tartja az öntudatot és a kötelességérzetet. Ez igaz, ismerte be a professzor is, aztán csak álltak és hallgattak mind a ketten. Valahol egy közeli utcán teherkocsi dübörgött keresztül zakatolt a kövezeten, aztán mind halkabb lett, végül elnyelte a csönd. Szolgált? Tessék? Azt kérdem, hogy hol szolgált és milyen rangban? Nem voltam katona, ismerte be szégyenkezve, ugyanis, tudom, maga az a, hogy is hívják, dr. Habicht, egyetemi tanár. Igen, a főhadnagy jelentette már. Elvesztettük a háborút, mi? Most itt vagyunk, persze. Nem is lehet másként. Aki elveszíti a háborút, az háborús bűnös, az rabszolga, mi? Ami most van, az a káosz, mondta a professzor lassan. Ha a társadalmi rend felbomlik, akár belső katasztrófa folytán, akár külső nyomásra, akkor felborul az egyensúly is. Ez a káosz. A társadalmi megrázkodtatás fölkavarja a szemetet, és időbe kerül, amíg mindenki megtalálja újra a helyét. Fizikai törvény. Valahol magasan a csillagok alatt vadludak húztak át. Hangjuk idegenül hullott alá a sötét városra, idegenül és búsan. Igen, szólalt meg a tábornok, mintha álomból riadt volna föl, és a hangja talán egy árnyalattal még keményebb volt. Igen, ezt jól mondta, a rend, igen, és a törvény. Kár, hogy nem volt katona, kár? Na mindegy, viszontlátásra. A szolgálat, szolgálat. Még állt egy ideig a sarkon, és nézett a tábornok után, ahogy szürke esőköpenyében szikáran, egyenes derékkal lassan tovahaladt az üres utcán. Egy gázlámpa rívetek fénye elnyújtotta az árnyékát kísértetiesen hosszúra. Ahogy ott ment, olyan volt, mintha egy régi meséből lépett volna ki. A rend és a törvény, ismételte a professzor a tábornok szavait félhangosan a sötét utcasarkon, és ez a két szó olyan volt ott a halott csöndben, mint amikor fagyott téli rögök dobognak egy koporsó fedelén. Hajnal előtt még egy látogatója akadt. Egy őrjáratát végző rendőr. Néhány percre bejött a bódéba. Belengedte a kezeit a vaskályhánál, és álmos szemmel mondott néhány rosszkedvű szót az életről, amely egyformán nehéz mindenkinek, akármi legyen is a mestersége. Aztán reggelig nem jött más senki. Az utca lassan életre kelt, emberek másztak elő valahonnan, és sietve mentek a munkahelyük felé. Szemetes kocsi dübörgött át a kövezeten, valahol teljes edények csörömpöltek, nagyon messziről hallani lehetett az első villamos csilingelését. Aztán megjöttek az első munkások, és a professzor hazamehetett. Így telt el az első éjszaka. Este a kis köpcös színműíró valóban visszahozta a háromszál gyufát. Ó, a tábornok, mondta, ő a mi külön német Don Quixote-nk. Száműzött emlékmű antik dísztárgy, ő a német múlt. Én nagyon szeretem szegényt. Ha látnám, milyen feszes vigyázban állok előtte. Főhadnagy, szokta mondani. Kitartunk az utolsó emberig. Igen, tábornok úr, az utolsó gatyánkig kitartunk. Szegény öregnek csak egy inge van, maga szokta kimosni, és olyankor úgy veszi föl délután vizesen. A Manteuffelstrasse végében lakik, egy kis padlásszobában. Ez a Manteuffel is tábornok volt valamikor, de a bakterségről megfeledkezett. Csokat lacsokott össze-vissza, vidám fickó volt és szórakoztató. Föl a fejjel, professzor, mondta, amikor visszaindult a maga bódéjához. Még mindig egy nurrál a játék a mi javunkra, mert mi el tudjuk végezni a bakterek munkáját, de próbáljanak meg a bakterek színdarabot írni, vagy új gyógyszereket kikísérletezni a laboratóriumokban. Egyébként ajánlom, hogy tegyen tisztelgő látogatást a tábornoknál. Az öreg úr nagyon sokat ad a formára. Később egy nyers goromba szél kerekedett, fölkavarta az éjszakai utca porát, és kísértetiesen fütyült a kiégett házfalak között. A tábornok bódéjából fény szivárgott ki a réseken, amikor úgy éjfél körül bekopogtatott hozzá. Tessék! recsent meg odabent az ismerős hang. A tábornok ott ült, egy zsákkal letakart bádok hordón, a gyalulatlan deszkaasztal előtt, és zsebkésével leveles dohányt vágott.
4: Nagyon örülök,
3: recsegte, és feltápászkodott a hordóról. Tessék helyet foglalni, kedves professzor, ha jól emlékszem, ugye?
2: Dr. Herbert Habicht, egyetemi tanártábornok úr.
3: Ja, Habicht professzor, Königsberg, ugye? Ősi német város. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy egyszerűen csak elvehetik tőlünk. Tessék helyet foglalni.
4: Sajnos ez a fedezék kissé primitív. De hiába háborúban vagyunk. Oda arra ládára talán, úgy. Éppen dohányt vágok, látja, a pipámba. Egy volt őrmesteremtől való derék fickó, vaskereszt. Most paraszt, cell mellett. Ez is a háborúhoz tartozik, a pipa, meg ez a dohány. Ukrajnában mahorkát szívtunk. A hadifogságban semmit. Sokkal rosszabb volt.
2: Az ernyőtlen villanykörte éles, halott fényt vetett a tábornok arcára, ahogy ott ült a hordón, a dohányt vágta és beszélt, rövid, recsegő mondatokban. Katonásra nyírt fehér haja tompán csillogott a széles domború homlok fölött. A gondosan kipödört őszbajusz elfötte a száját, és a bozontos szemöldök tüskéi harciasan meredeztek. Az arca beesett volt és mélyen barázdált, de egészségesen rózsaszínű még mindig, és a hatalmas kiugró orr valami kemény, meg nem alkuvó karaktert adott annak az arcnak. Ugyanaz a nyakig begombolt szürke katonai esőköpeny volt rajta, és ott a lámpa fényénél szánalmasan látszottak rajta a kopások és a foltozások. Az ellenző sötétkék sapka ott hevert az asztalon.
3: Persze, mondta a tábornok, nem kellett volna elveszítsük a háborút. Ez lett volna a legegyszerűbb. Ha minden német megtette volna a kötelességét azon a poszton, ahova a sors állította, ma másként lenne. Hiszi, professzor, hogy másképpen lenne? A kötelességem múlott. Semmi egyeben. Elhiszi, professzor?
4: Elhiszem. Felelte lassan. Csak azt nehéz eldönteni, hogy mi a kötelesség. Úgy értem, az igazi kötelesség. A saját népünkkel szemben és az emberiséggel szemben. A jelennel szemben és a távoli jövendővel szemben. Ezt néha nagyon nehéz eldönteni, tábornok úr.
3: Hogy mi a kötelesség? Recsent föl haragosan az öreg úr. Azt nagyon egyszerű eldönteni, fiatalember. Becsülettel szolgálni a hazát? Ez a kötelesség. De maguk fiatalok túlságosan sokat gondolkoznak, beszélnek és firkálnak, ahelyett, hogy cselekednének. Ez a baj magukkal.
4: A professzor kissé megbántottan szólt közbe.
3: Azt hiszem, a kimondottan fiatalok közé nem számíthatom már magamat. Mi? Recsent rá a tábornok dühösen. Mennyi lehet, 50? Én, kedves barátom, 72 éves koromban még hadosztályt vezettem Oroszországban. És fiatalabb voltam, mint a mai 20 évesek, ezt jegyezze meg. A mai fiatalok már szakállal és ráncos homlokkal jönnek a világra. Ez a baj. A legegyszerűbb dolgokon is össze-vissza töprengenek, és ezzel elködösítik a fogalmakat. Hogy mi a kötelesség? Becsülettel szolgálni a hazát, és kész, utolsó lélegzetig.
4: Haragos arccal esett neki újra a dohánynak. Úgy markolta az ócska zsebkést, mintha kard lett volna s a dohány ellenség. A professzor lehajtott fejjel kuporgott a ládán, és arra gondolt, mennyivel jobb azoknak, akik ilyen egyszerűen látják a világot és a problémákat. Kis idő múlva a tábornok újra fölütötte a fejét, és abba hagyta a dohányvágást.
3: Tudja, professzor, mondta csöndesebben, az a baj, hogy az emberek egy nagy része nem akarja vállalni sem a kötelességet, sem az ezzel járó felelősséget, de még a saját hibáinak a következményeit sem. Látja, én nem vesztettem el a háborút. Engem nem vert meg semmiféle ellenség soha. Amikor visszavonultam, parancsra vonultam vissza. Amikor letettem a fegyvert, parancsra tettem le. Mások vesztették el a háborút, nem én. A gerinctelenek, a pimaszok, a leselkedő, mindig okosok. és mégis vállalom és viselem a következményeit én. Annak a vesztett háborúnak a következményeit, amit nem én vesztettem el. De akik elvesztették, a bujkáló pimaszok, azok nem jönnek ide ebbe a bódéba, azok most is fönt ülnek a nyeregben. Hát látja, ez a szomorú. És azért örvendek, hogy öreg ember vagyok már, és nem élhetek sokáig. Mert az a nép, amelyiknek a fiai nem tudnak sem győzni, sem veszíteni úgy, ahogy kell és ahogy illik, az nem nép többé, csak csőcselék. Piha! A németek kivesztek erről a földről, kedves barátom. Ezt én mondom magának. Heinz von Tück, lovassági tábornok. Valami keverék basztárd ez, ami itt maradt, és a mi nyelvünkön jártatja a száját, mert cselekedni gyáva. Bocsásson meg. 15 perc eltelt, hív a szolgálat és a kötelesség. Mikor a bódéból kiléptek, a szél apró hideg esőcseppeket vert az arcukba. Fekete volt az éjszaka, mint a szurok, és a szél vonyítva kaparta a téglarakások oldalát. Ilyen időnk volt a Briansk erdőben is, amikor a nagy orosz offenzívát visszavertük, dörmögte a tábornok, és feltűrte esőkabátján a gallért. Az őrszemeket jártam végig, éppen ilyen fekete éjszaka volt, mint az ördög hasában. Zúgott a szél a fenyők között, hogy az ember a saját szavát alig hallotta. Egy lövést se lehetett hallani sehol. Az eső is esett, pogány idő volt. A fickók behúzódtak a gödreikbe, sárosak voltak és lucskosak, és átkozódtak, mint az ördögfiókák. Nekem nem tetszett ez a nagy csöndesség ott túl. Már az előre tolt állásoknál voltam, amikor egyszerre csak huri-huri, rapog minden oldalról a puska meg a géppisztoly. Úgy törtek ránk minden tüzérségi előkészítés nélkül, mintha egyenesen a sötét éjszaka okátta volna ki őket a nyakunkba. Szaladok előre a géppuska állásig, hát már ott vannak előtte a fickók, alig 50 lépésre nőnek ki a sötétségből, mint a kísértet, és dobálják ránk a kézigránátot. Beugrom a szakaszvezető mellé a géppuska gödörbe. Lőjed a teremtését! De a szakaszvezető csak eldől mellettem, mint a zsák. Ugrom magam a géppuskához, durr! Kaszálom magam előtt a sötétséget. Hátra a távbeszélőhöz ordítok, oda a segédtisztemhez. Parancsot adni az ellentámadásra, bevetni az egész hadosztályt. Ügyes fiú volt a segédtisztem, egy százados. Három golyót kapott a bőre alá, amíg a távbeszélőhöz eljutott, de a parancsot leadta. Fél óra alatt nem csak visszanyomtuk, de még saját állásaikból is kivetettük őket. Mire hátulról verni kezdte a tüzérségünk, a mi tartalék állásainkat mi már régen elől voltunk. Hajnalban a tüzérséget is lerohantuk. 600 löveget zsákmányoltunk, és a ravaszul kitervezett offenzívájuk összeomlott. Ja, igen, azok katonák voltak ott mellettem azon az éjszakán. Németek, ha azokon múlt volna... Itt elválnak utaink, professzor. Jó szolgálatot. Még van egy darab idő reggelig. A bódéban fölélesztette a kialudt tüzet, aztán leült melléje, és hosszasan bámult maga elé. A tábornok szavaira gondolt. Tudta, hogy nincs egészen igaza, és mégis úgy érezte, hogy igaza van. Szomorú és csügget érzés volt ez. Irigyelte a tábornokot. Minél tovább gondolkozott rajta, annál inkább irigyelte. Jó lehet neki, gondolta keserűen. Tudja, hogy tett valamit, ami meggyőződése szerint a kötelessége volt. Én? Mit tettem én? Mit tehettem volna? Mit kellett volna tennem? Vajon ha akkor másképpen cselekszem, ha nem gondolok az emberiségre, csak arra, hogy német vagyok? Vajon akkor most én is azt érezném, amit ő? Vagy talán valóban minden másképpen lenne most? És az a sok kemény, becsületes német ember, az ilyenek, mint ez a tábornok, nem ok nélkül tartották volna oda mellüket a halálnak? Később egyik körútja alkalmával összetalálkozott újra a kis vidám dramaturggal. Hallom, hogy meglátogatta az öreg Don Quixote-t. mondta az vigyorogva. Csodálatos őslény az öreg, mi? Én mindig meghatódom, ha összekerülök vele. Mintha egy özönvíz előtti ősállat csontvázát látnám, vagy egy 10 000 éves templom romjait, amit az egyiptomi sivatag homokjából ásnak elő. Szánalmas és tiszteletre méltó egyszerre. Az, felelte a professzor lassan, tiszteletre méltó, és irigylem is egy kicsit. Egy utcai gázlámpa alatt állottak. Az eső apró sűrű szemekben esett a vége láthatatlan feketeségből, és a hulló vízszemcsék tompa villogással vibráló sárgás gömböt képeztek a lámpa körül. Irigyli? Kérdezte a dramaturg halkan, és figyelve nézett az arcába. Akkor magával valami baj van, professzor, az nem jó. Igen, felelte a professzor, és a hangja majdnem kemény volt. Velem valóban baj van. Úgy érzem néha, hogy valamit elhibáztam, amit nem lehet jóvá tenni. Abban a dologban? Kérdezte a másik, és előre hajolt, hogy jobban láthassa az arcát. Igen, abban a dologban. Szóval mégis volt valami találmány? Volt, felelte a professzor reketten erőlködve. Ugyanaz, amit most azok az amerikai kollégák megtaláltak. Hoplá! A kis köpcös meglepetten füttyentett. Ez baj? Ez igazán baj. Megértem, elgondolkozva bólogatott. Nem irigylem, professzor, nem. Igazán nem irigylem. Áruló vagyok, ugye? Úgy értem, hazaáruló. Így nevezik az ilyent, mint én, nem? A hang elkínzott volt, és kétségbe esett. A kis dramaturg komolyan nézett maga elé. Nem a szavakon múlik, professzor, felelte lassan. Mit ír magának, ha azt mondom, hogy nem? Vagy ha azt mondom, hogy igen? Azon múlik mindig, hogy mit értünk a szavak alatt. Az utóbbi években a fogalmak összezavarodtak egészen, és az ember nem mer hozzányúlni a szavakhoz, mert nem biztos benne többé, hogy tulajdonképpen mit takarnak. Mondja, professzor, igazából hogy kerül maga ide? Miért nincs maga is Amerikában azok között? Vagy a háború után már nem érdekelt senkit, hogy miért történt magával akkor ez a dolog? Letagadtam. Az angoloknak is letagadtam. 500 000 fontot ígértek, de letagadtam. Nem gondoltam arra, hogy mások is rájöhetnek. Nem gondoltam arra, hogy a pusztítást nem lehet megállítani ezen a világon. A gonoszságot. Nem hittem, hogy ez a világ halálra van ítélve. Ma már tudom. Csönd volt, és mélységesen sötét éjszaka. Mintha nem lett volna körülöttük a város, mintha semmi sem lett volna, csak a sötétség, s az eső, és az árva gázlámpa a sötétség közepén. A szél is elállt. Hallani lehetett az eső halk neszét a deszkákon. Bocsásson meg, mondta hirtelen a professzor. Átázik a kabátom, nem jön be? Köszönöm, felelte a kis köpcös dramaturg, majd máskor. Tudja, tette hozzá hirtelen, ha vallásos ember lennék, most azt mondanám, hogy maga olyan, mint a régi szentek, akikről az ájtatosságtól csöpögő ócska könyvekben olvas az ember. De így csak azt mondhatom, bocsásson, megkérem a szóért, hogy őrült, de nagyszerű őrült, és maga irigyli a tábornokot? Én magát irigylem, professzor. Viszontlátásra. Azzal gyorsan megfordult, és néhány lépés után elnyelte tömzsi alakját a sötétség és az eső. Csak másnap éjjel találkoztak össze megint, de erről a kérdésről többet nem esett szó közöttük. Az esők hideget hoztak, a levegő nyers lett és barátságtalan, az éjszakák ködösek. A tél szagát ott lehetett már érezni a ködben. A tábornok is egyre szótlanabb lett foltozott esőköpenyében, és egy idő múlva hallani lehetett túlról a köhögését, görcsösen és kínlódva köhögött. Néhány napig ágyban kellene maradnia, tanácsolta a professzor, amikor néha összetalálkoztak. Ezek a ködös éjszakák nem használnak a köhögésnek. De a tábornok ilyenkor csak haragosan összehúzta bozontos fehér szemöldökét. Nem dezertálunk, fiatalember.

0: Ők szokásból jártak ki a temetőbe, és valószínűleg magukat síratták. Don Quixote letette a fegyvert, mondta halkan, és meghatottan a dramaturg, amikor ott állottak a nyitott sír fölött, és az első nyírkos, agyagos göröngyöket aládobálták a vén katona koporsójára. Én azt írnám a fejfájára, itt nyugszik az utolsó Nibelung. De mindegy, hogy odaírnám-e vagy nem. Úgy sem olvasná el senki. Az eső akkor is esett, kitartóan egyformán szürkén. Mintha egy felhőgyászba öltözött szomorú édesanya valahol odafönt magasan siratná haldokló fiát, a földet. Teltek a hetek. Szürkén egyformán húztak át a város fölött akár a felhők. Néha egy-egy órára kisütött a nap, megcsillogtatta az ázott köveket, aztán újra összetömődött a köd, felhővé lett. Esett, esett az eső. Krista vidám szorgalommal tanonckodott a női szabászatnál, és terveket szőtt. Modellekről álmodott, és divatszalonról, amelyet valamikor ő vezet majd. A professzor szótlanul végezte a maga dolgát. Délután 4-kor pontosan megjelent a munkahelyén, elbeszélgetett a pallérokkal, időről, politikáról, árakról. Ismerték már a munkások is, tisztelettel köszöntötték, és barátságosan, és néha egy-egy szót is váltottak vele.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígérte Tordai Attila, az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attilát június 1-től kérte fel az egészségügyi miniszter az OVS főigazgatói teendőinek ellátására. A szakember ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezetője volt. Tordai Attila úgy fogalmazott: több olyan szakmai pont van, ami már régóta megoldásra vár. Ilyen például a transzfúziós szabályzat aktualizálása, a vértakarékos eljárások, mint kórházi vérgazdálkodási lehetőség fokozott elterjesztése, vagy a transzplantációs koordináció támogatása. Megjegyezte, a rendszer nem hibátlan, és ezért egy probléma térkép alapján szeretnék feltárni azt, hol vannak a legnagyobb gondok, és annak alapján priorizálni, amelyek a legégetőbb megoldásra váró feladatok a stabil működés érdekében. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy milyen terhelés hárul a munkatársaira, számukra olyan munkakörnyezetet szeretne teremteni, amiben megbecsültnek érezhetik magukat, és perspektívát találhatnak munkájukban. Tordai Attila ezen kívül fontosnak tartja a véradói bázis stabilitásának megtartását és a fiatalok bevonzását a rendszerbe. Az uniós turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 2026 első negyedévében átlépte a 471,1 milliót, 3,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Jelentésük szerint az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma januárban 143,5 millió, februárban 154,4 millió, márciusban pedig 173,2 millió volt. A legnagyobb növekedést a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák számában az év első negyedévében Írországban jegyezték fel, megelőzve Máltát és Dániát. A látogatók számának csökkenése Litvániában volt a legnagyobb, majd Romániában és Luxemburgban. A vendégészakák 46,6%-át a külföldi látogatók tették ki 2026 első három hónapjában. A külföldiek által eltöltött vendégészakák legnagyobb arányát a vizsgált időszakban Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták. A legkevesebb külföldi vendég Németországban, Lengyelországban és Romániában töltött éjszakát szálláshelyeken. A jelentés szerint Magyarországon januárban több mint 1.700.000, februárban csak nem 1.900.000, márciusban pedig már több mint 2 millió vendégéjszakát töltöttek el turisztikai szálláshelyeken. A modern technológiai megoldások segítségével, korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a réteg lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra. Tavaly óta a program országos kiterjesztésű lett, az Országos Magyar Vadászati Védegylet drón szakbizottsága a megyei koordinátorok segítségével 2026-ban is folytatja a kaszálások előtti hőkamerás drónos őszgidamentést és jelölést.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Rudolf Péter színész rendezőt, a Vígszínház ügyvezető igazgatóját. Szervusz, köszöntelek.
2: Köszönöm a meghívást, szép
1: napot mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Hát a színházi évad végéhez közeledve beszélgetünk, még lesz néhány előadás a Vígszínházban és a Pesti Színházban is, de azért ez mindenképpen már az évad zárása. Színész, rendező, igazgató műszak kellőképpen el is fárad ekkora, és várja ezt a nyári szünetet, vagy azért van ebben valahogy az évattól, a színpadtól való búcsúzásnak a szomorúsága is?
2: De nyilván a kettő együtt. Akinek ez az élete, az lehet, hogy várja a nyarat, és utána egy hét múlva meg hiányérzete van. Az biztos, hogy egy nagyon nagy menetelés végén vagyunk. Általában ezt a mondatot el tudom mondani, és nyilván minden színház csináló, de azért az elmúlt év az megterhelő volt, tehát nem lennék meglepődve, ha magasba löködnének az öklök, hogy vége van. Ó, jó, akáció, tehát ezt megéljük. Igen, ez így van.
1: Egyébként Kornis Mihálynak van egy remek ilyen színházi kis szótár, amit én elég gyakran előveszek és forgatom, ez a Színházi Dolgok című kötet. És ebben ő azt írja, mert ugye ilyen címszavak vannak színházhoz kapcsolódóan, és azt írja az évadról, hogy az évad elején színész és néző egyaránt új élményre éhes, évad közepén a hideg télben tágas a lelke, új világokat befogadni kész. Hát, hogy mi van színész és néző lelkében, fejében évad végén, erről sajnos nem ír egy szót sem Kornis Mihály, de hát akkor nagyjából ez lehet, amit itt most megpróbáltunk megfogalmazni, de nyáron játszani kőszínházban az eleve eretnek gondolat? Hát ugye légkondicionált nézőterek vannak.
2: Hát ez egy jó kérdés, ezzel belecsaptunk egy lecsóba, hogyha szabad ezt az egyáltalán nem Vígszínházhoz méltó, egyáltalán nem polgári fordulatot használnom, mert nyilván ez épületfüggő, és a légkondicionáló berendezésünkkel éppen harcolunk, most már a felét megoldottuk. A színházban van valami mítikus, hogy este héttől kezdjük, annak ellenére, hogy nagyon hasznosak a délutáni előadások, a vidéki nézőink nagyon hálásak, ha 5 órakor kezdünk vasárnap, és még hazaérnek békében. De a szabadtéri előadásoknak is megvan nyilván a maguk bájat. Ahol jó színház van, az teljesen mindegy. Őszintén szóval az ember elfeledkezik a hőségről, a szérről. Úgy az üzemmenet szempontjából azért nem árt, ha kényelmesen érzi magát a néző természetesen.
1: Természetesen a következő évadról fogunk majd részletesebben beszélni, de azért még ejtsünk néhány szót a most záruló évadról. Annál is inkább, mert ez egy ünnepi évad volt, hiszen 130 éves lett a Vígszínház május 1-én. Tradíció, hagyomány, egy örökség továbbvitele, de azért új utakon, hogy a 130 év ne legyen súly vagy tehertétel?
2: Két dologra tanítja az embert a 130 év. Az egyik, hogy lássa azt, hogy ő egy pici fogaskereke egy nagy egésznek, tehát legyen alázatos, és közben legyen tartása, mert nem akármilyen 130 évről van szó. Tehát a kettő együttműködik.
1: Fontos volt. Nem,
2: hát gyakorlatilag ez a színház történet, sőt, tulajdonképpen a magyar történelem is, mert egy ilyen ikonikus épület, esetünkben a Vígszínház esetében is az épület története, az nyilván egybeesik a magyar történelemmel, tehát nem kell nagyon messzire mennünk, elég csak egy fotót elővenni, ami ugyan sokkoló, hogy a második világháború után hogy nézett ki az épület, hogy arra alakították, hát Néphadsereg színházává, ez is a magyar történelem, hogy én amikor beléptem, még géppisztos tukkok keresztbe rakva voltak a díszek, még Marton László föl nem újítatta az épületet az ő vezetésével. Tehát egy ideje minden igazgató harcol ezzel a tradícióval, ebből merít, és közben nyilván megpróbálunk nagyon frissek lenni. Idén azért próbálkoztunk azzal, hogy visszautaljunk a módba, ez természetesen egy ilyen 130 évnél. Tehát az államtitkár úr bemutatója Máté Gábor rendezésében valószínűleg ez egy tervezett dolog volt. Tehát nem érdemes rossz májuskodni azzal, hogy mennyit ment Jókai darabja.
1: Ez volt az igen, három vagy négy alkalommal. Jókainak a barangok című, azzal nyitott a Vígszínház.
2: Így van, valószínűleg az én szerintem ez volt egy ünnepi gesztus, és utána pedig jött az üzleti gesztus, az államtitkár úr. Ez volt a második bemutató, és egy óriási siker volt. És ennél a 130 éves ünnepi év folyam már úgy éreztük, hogy az egyik legjobb megoldás, hogyha ha nem is a Végben, de a Pesti Színházban bemutatjuk. Igen, az államtitkárat. Máté Gábor rendezésében.
1: Akkor a Barangok az nem került szóba, hogy esetleg azt vennétek elő. Mert ugye három előadást ért meg, és én most éppen utána néztem, és a színház történeti feljegyzések szerint Ferenc József is ott volt, és megnézte, de állítólag elszúnyókált már az első felvonásnál, és a szünet után távozott.
2: Igen,
1: is.
2: Azt nem tudom, hogy a magyar tudása mennyire...
1: Valószínűleg az is közrejátszhatott.
2: Igen, enyhén szóval, tehát nem tudom, hogy lehetett-e volna olyan színes az előadás, hogy őt ébren tartsa, azt most nem tudjuk. De nem csak ezzel az előadással emlékeztünk, kiadtunk könyvet, tehát ez is jelzi, hogy kiadtunk egy olyan könyvet, ahol kortárs magyar darabokat, az elmúlt 6 évben a kortárs magyar darabok, amik nálunk készültek, abból egy válogatást. Tehát egyszerre úgy éreztük, hogy egy része ennek a 130 éves folyamatnak, ahol mindig jelen volt a kortárs darab, a nagy magyar szerzők mindig ott voltak a Vígben, és akkor ennek is a folytatása, hogy hogyan lehet egyszerre nagyon jelen idejűnek lenni, és valamilyen módon mégiscsak emlékezni. És volt egy nagyon fontos pillanat május 1-én, amikor a nagy színpadon tulajdonképpen egy nagyon egyszerű gesztussal leveleket olvastunk föl, és ezzel nagyon sokat gondolkodtunk, hogy manapság, amikor minden pörög, forog, villog,
1: és leveleket
2: így van, tehát pont ezen azt megkérdeztük ott egymástól, hogy ki mikor kapott kézírásos levelet, és hát ilyen évtizedekben gondolkodott mindenki. Tehát, hogy egy ilyen ünnepi műsor, amelyiknek egyszerre kell nemes veretűnek lenni, és közben mégiscsak egy ilyen pörgésben élünk, hogy nem lesz-e hiányérzete a nézőnek, ettől féltünk. És kiderült, hogy jó esetleg kicsit mindenkinek megállni, ezben az esetben leülni, és nem sziporkázó színpadot nézni, hanem a tartalmat hallgatni. És ez is a 130 év történelme, színészek levelei, igazgatókhoz, kritikusok, nézők. Tehát ezek mindennapos kérdések, amit föltettél kérdésként, hogy mit jelent ez a 130 év, és közben ez ne legyen egy ilyen áporodott, kellemetlen, nyűgös valami, hanem nagyon is jelen idejű legyen, és hát a tavalyi évad is ennek nevében történt, és az idei
1: nyilván
2: is.
1: Nyilván évad végén azért van egyfajta mérlegkészítés, hát legalább az igazgató fejében, vagy lelkében, és mondtad is egy interjúban, hogy a színház igazgató győzelme az voltak éppen a Teltház. Ilyen szempontból jó volt a 2025-26-os évad, lehet győzelmet hirdetni?
2: Igen, bár voltak hullámbölgyek, amikor jobban kellett harcolni a nézőért, és szemben azzal az időszakkal, amiben én fölnőttem, hogy önmagában a szájhagyomány elég volt. Most már annyi minden történik, hogy az internetes életben nagyon erősen jelen kell lennünk, és jelen is vagyunk, és ebben egyébként örömünk is van. Meg kell találni azokat a fórumokat és technikákat, hogy ebben az információtengerben a NASA-tként tudjunk előre haladni, úgyhogy igen, megvan a nézőszám, ami kell, és a Víg Színház esetében az egy nagyon fontos láb, nyilván a többi színháznál is, de nálunk a bevétel, ami életünkhöz szükséges összegnek a 45%-át a bevétel adja.
1: Hát és azért ugye, ha azt mondjuk, hogy Teltház, a Víg Színház esetében azért az nem kis feladat, 4 játszóhelyről van szó, a nagy színpad mellett itt van a kamaraszínháznak, nem is nagyon mondható a férőhelyeket tekintve a Pesti Színház, a házi színpad és a Vígszalon is most már, vagyis itt tehát 4 játszóhelyen estéről estére nagyjából 1700-1800 embert kell beültetni a nézőtérre. Azért ez feladat.
2: Ez az, de ez az öröm is, tehát amikor az ember a nap végén 10-11 óra között megkapja jelentéseket, hogy hányan voltak, hogy ment az előadás, ugye van egy ügyelői jelentés, a technikai részről, egy asszisztensi, a tartalmi részekkel kapcsolatban, azért az meg akkor mégiscsak egy értelmet nyer sok minden, amikor az ember azt zsebelheti, mert most túl azon persze, ha bent van, akkor a nézőtéri moraja a legjobb.
1: Ez az öröm, ez azt is jelenti, hogy itt azért a 4 játszóhely révén nagyon különböző profilú és befogadó képességű, tehát más-más színházi lehetőségeket kínáló játszóhelyek vannak. Ez évadtervezésnél, darabválasztásnál, meg aztán estéről estére az előadásoknál is. Hát hát úgy gondolom én így laikusként, hogy a színház csinálás örömét kínálja, mert hát mindenhol más dolgot lehet megcsinálni és színpadra vinni. Ez így van?
2: Kernand is mondta, hogy ő nem szerződött sehova, mégis olyan, mint a folyamatosan úton lett volna, mert elég volt csak átmenni a Pestibe, vagy felsétálni a házi színpadra, esetünkben most már akár a szalomba átbaktatni, ami szintén a közelünkben van. Aki oda szerződik, épp ezért azt tudja, és ez vonzó is lehet, hogy nyilván másképp játszik az ember, ha egy méterre van, kvázi egy közeliben, a filmes nyelvre átfordítjuk. A...
1: Ez mindig más színészi eszköz kíván.
2: Nagyon érdekes kérdés.
1: Nyilván másképp kell megszólalni a Víg Színház hát,
2: technikailag mindenképpen. Azzal együtt, hogy mostanában divattá vált, én kicsit zavarban vagyok ettől, és az én generációm általában a mikroport használata. Mi még azért megharcoltunk azzal, hogy az ember maradj természetes tudjon maradni, és közben mégis dobotnak tűnjön a dolog, de értse a bármelyik pontján a nézőtérnek a néző.
1: De ez kellett mondjuk egy Besenyei Ferenc hang.
2: Hát ott, igen, ott az magától értetődő volt. Tehát ő a Marokkánában is monodrámában.
1: Arról, hogy a Radnóti Színházban milyen rosszul érezte magát, mert igen, ott hallott megszólalt, akkor...
2: Nem tudta lehúzni igen. A saját tolópoló méterét. De hát azért ez tényleg feltételező, hogy a Víg Színházba szerződő színész technikailag virtuóz kell, hogy legyen, majd törekednie kell rá, és folyamatosan képeznie magát. Természetesen a Víg Színház és a házi színpad közötti átmenetet azt igazán jól megérti az ember, amikor fönt próbál egy házi színpadon, próbál a Víg Színházra, és ott mindig át kell hangszerelni egy kicsit az anyagot. De a lényeget tekintve meg azért van zavarva az ember a kérdéstől, ami jó, az jó. Tehát amikor meg igazán nagy formában van egy előadás, akkor az az érdekes, ez megfoghatatlan, hogy mitől van így, hogy a legdobottabb hang is valahogy mégiscsak hallatszódik, mikor az ember igazán jó egy jelenetben. És valahogy közben mégis az a lényeg, hogy ha színházi szabályok működnek mind a két helyen. A Víg Színház esetében nyilván elvárás, hogy meg kell tölteni ezt a sok légköbmétert, tehát díszlet, jelmez, még ha néha le is szűkítjük a teret, tehát nyilván az önmagában egy széles vászon, és színészileg is vannak bizonyos típusú polgári ravasságok, hogyha a Víg Színház első soraiban ülsz, akkor ugye ott választ az agy, választ a tekintet, hogy melyik pontját nézed a nézőtérnek, tehát annyit elárultok, hogy bizonyos megszólalások előtt valószínűleg az elején még öntudatlanul, ösztönösen, de fölhívja magára az ember a figyelmet, egy kicsi köhintéssel, hogy oda vonzza a figyelmet.
1: No, akkor térjünk is rá a következő évadra. Ugye a ünnepi esten a 130 éves születésnapot ünnepelve jelentettétek be a következő évadnak a bemutatóit. Három bemutató lesz a Víg Színházban és három a Pestiben. Csak úgy, mint a most záruló évadban, ugye most is ugyanígy volt három bemutató.
2: Ez egy rendje, igen, ez egy megszokott rendje.
1: Ez a hármas, ez akkor ez ilyen szerencseszám a színháznak, vagy ez rögzítetten így van, hogy három-három bemutató?
2: Ez egy szokás, de egyébként meg a bérletrendszer magában. A bérletrendszerünk ehhez van kialakítva, és fordítva. Tehát ez egymást erősítő helyzetek, és azt el kell mondjam, hogyha az előző évadról beszélgettünk, és hogy milyen kedéllyel ülök itt, és hogy voltak-e nézők, és hogy érezték magukat a nézők, arra a legjobb visszajelzés az, hogy vannak elszánt néző csoportok, csapatok, emberek, akiknek ezúton is külön köszönetet kell mondjak, akik még azelőtt megvásárolják a bérletüket, mielőtt meghirdettük volna, hogy mi lesz a tartalma. És ők nem kevesen, több mint 500, nagyon rossz szó, nem tudom, hogy fogalmazok, tehát vakon veszi a bérletet, idétlenül hát hangzik, és most 500-al több ment el, már pedig ez mindenképpen visszautal arra, hogy az előző évadban jól érezte magát az illető.
1: De hát, hogy itt van talán egy ilyen érzelmi vetülete is ennek, vagy van egy ilyen családi hagyomány. Én annak idején jártam elődő Deszenyi Enikő igazgatói irodájában, és ő mutatott nekem olyan képeket, ahol évtizedekre visszamenőleg a horvát család ugyanarra a zsője székre veszi a bérletet évtizedről, évekről, és
2: ugyanarra, a színház ugyanazon pontjára.
1: Igen. Tehát, hogy van itt ez már egy ilyen érzelmi vetület, vagy egy érzelmi kötődés.
2: Így is. Van, és ez nagyon meghatós, nagyon fontos, hogy őket ott is tartsuk. Megpróbálunk a bérletrendszerben, nem megpróbálunk, hanem ezek tényként közlöm, hogy nagyon sok minden olyannal jár együtt a bérlet, olyan plusz szolgáltatással, amit nyilván a jegyvásárolnak nem tudunk biztosítani. Tehát ezekre az ünnepi rendezvényeinkre például, mint ez akár az a 130 éves volt, nyilván a bérleteseink eljöhetnek, és nagyon nagy élmény nekünk is, hogy velük beszélgethetünk egy ilyen helyzetben, és akár mondjuk a vígnapon, vagy a sajtótájékoztatón, ez két éve csináljuk, akkor a következő évadban újra május 1-i születésnap után, szeptember elején beszélgetek a rendezőkkel, akkor már egy kicsit talán jó, nem kicsit jóval többet elárulva az évadról, az is egy olyan beszélgetés sorozattá alakult ki, ahol várjuk természetesen a sajtóképviselőit, hiszen sajtótájékoztató, de a bérleteseink is ott ülnek.
1: Hát ugye a bérletesek és a törzs közönség, akik nagyon szorosan kötődnek a Víg Színházhoz, de hát azért itt van egy nagyon jól érzékelhető szándék az új közönség megszólításában, vagy az újak felé és a fiatalok felé való nyitásban, és ha most nézzük a bemutatókat, az első szeptemberi bemutató, ez a 4-6, ifjú Vidnyánszky Attila rendezésében, ez ugye utalás egyfelől a Budapestet átszelő 4-es-6-os villamosa, helyszínként pedig megjelölve a budapesti fiatalok ikonikus törzshelyét, a Nagykörút 4-es-6-os kocsmát, ahol egyébként az olvasó próbája is.
2: Igen, elmentünk oda.
1: ott indult ennek a darabnak. És ez ugye folytatása a most záruló évadnak a bemutatója volt, a Letargia, amit szintén ifjabb Vidnyánszky Attila rendezett, és hát ez egyértelműen a fiatal, nagyon fiatal közönséget próbálja megszólítani. Tehát ez nagyon hangsúlyos ezek szerint.
2: Ez egy nagyon fontos pillanata volt a színházunk életében, amikor Attila amilyen munkamódszerrel, együtt a színészekkel tovább gondolva, Büchnerből kiindulva, annak a szívét és a lelkét megtartva, de mégiscsak a mai fiataloknak, hát Büchner 21-nehány éves volt, amikor írta a darabot, tehát nem is meglepő, hogy azt az életérzést kereste az Attila rávetítve a mai korra. Tehát az egy ünnepi pillanat volt, és nagyon fontos eleme volt a marketingnek, hogy tegyük kíváncsivá a szülőket és a nagyszülőket, és egy merész döntés volt, hogy a saját unokáikra, illetve a gyerekeikre, hogy hogyan gondolkodnak, mi jár a fejükben, és úgy néz ki, hogy kellett a szótár. Nagyon sok minden olyan röhögtek föl kamaszok, amit én egyáltalán nem értettem, és a szöveg környezetből próbáltam összerakni, és a 130 éves épület, Molino, ott függött egy molinó, ami bizonyos emberek nem értettek. Tehát egy nagy, komoly kérdés volt marketing szempontból, hogy szabad-e ilyet
1: megnézzünk
2: csinálni.
1: Megnézzünk egy TikTok videót, ahhoz hát, is néha már szótár kell, mert annyi az angol nyelvi utalás, hogy...
2: Meg a rövidítések...
1: Meg a slangbeli utalás, hogy...
2: Nem szabad elkeserednünk. Édesapám mondta, mint nyelvész, hogy az utánkövető tudományág a nyelvészet, tehát leköveti az, amit
1: de történik. Hogy akkor ez most folytatódik, ez... csak talán most egy kicsit elemelve attól a korosztálytól, mert az inkább ugye a középiskolás generáció volt, most pedig már az érettségi után helyüket kereső fiatalok.
2: Hát tulajdonképpen, mintha ők, ahogy nőnének itt föl, itt a mi hazánkban, tulajdonképpen követjük őket. Igen, ez egy ritka érdekes helyzet színházban, hogy tulajdonképpen egy folytatása az előző évadnak, remélve azt, hogy akiket akkor sikerült megszólítani őket, most is meg tudjuk szólítani.
1: Ez a fajta nyitás most azért az jutott eszembe, és hát lehet, hogy butaság, amit mondok, de hát akkor majd nyugodtan mondd ezt rá, hogy egy kicsit számomra hasonlítható ez a 70-es évek elejéhez, vagy a 70-es évek közepéhez, amikor egyszerűen Várkonyi Zoltán Víg Színházba bekerült az LGT,
2: igen, meg a képzelt igen, rekord. Pontosan ugyanerről beszélgettünk, hogy ez nyilván ott akkor az műfajilag és abban a picit zártabb rendszerben az egy nagy reveláció volt, ahogy egy rockbanda egyszer csak ott volt az ilyen múltú épületben, de úgy hasonlót éreztem, és ehhez nagyon kellett az Attila bátorság, és a miénk is, hogy ez a bátorsághoz zöldre váltott a szemafor a vezetőségben. És én megint az első kérdésedre ezt a választ tudom adni, hogy így is tettük össze a következő évadot, hogy legyen benne egy ennyire friss, és most ugye különösen jól jön, hogy az eseményekre azonnal reagálni tudó előadás. Ahol az improvizáció az Attila vezetésével nagyon pontosan tud reflektálni a mindennapokra. Persze, hosszú távon az a jó, hogy itt olyan előadások jönnek létre, tehát ez egész Európában egyébként most dívik, hogy saját fejlesztésű anyagokkal szólítják meg a nézőket. Ha igazán jól sikerül egy ilyen anyag, akkor 5 év múlva egy másik színház is bemutatja meg, 15 év múlva. Azért a klasszikusoknak a legfontosabb eleme az, hogy annyi rétegük van, hogy mindenkor megtalálja maga kapcsolódási pontját. És ezen logika mentén jön a következő Vígszínházi bemutató, a Csenesnyéske.
1: Hát igen.
2: És Sasha Alexander Bargman rendezi, aki már rendezett a Vígnagy színpadán. Háború és békét. A Pestiben is rendezett egy Woody Allent. És nagyon, nagyon jó emléke van mindenkinek róla, nekem is magamnak, én akkor nem voltam éppen a Big tagja, de nézőként láttam ezeket az előadásokat, és ugye egy nosztalgikus rendszer, egyszer csak el kell döntenünk, hogy ehhez mi a viszonyunk, ehhez a Cseresznyés kerthez, nyilván minden évtizedben izgalmas kérdés, hogy egy generáció hogyan veszi át a hatalmat, vagy hogyan gondolkodik másképp, hogy ennek örülsz, nem örülsz, egyetértesz, mi ami megtartandó, mi az, ami nem megtartandó. Tehát ez mint klasszikus, azt gondolom, hogy ez is egy olyan klasszikus Csehov esetében.
1: Csehov esetében egyébként biztos pont az orosz vendégrendező, mondjuk az előző Vígszínházi Csehov előadást, a Sirályt, azt egy grúz vendégrendező, Dávid Olyasvili állította színpadra, de azért ők valahogy jobban beszélik ezt a nyelvet, vagy jobban a vérükben, vagy jobban érzik?
2: Olyan rendezőket szeretnénk hívni, akikkel a társulat, először is a társulat, amikor találkozik, a társulat attól kap, a társulat újabb és újabb ennek, ugye nem mindenki volt benne a régiben, és rengeteg fiatal jött, tehát kapjunk valamit, egy workshop is egyben nyilván egy ilyen munka. És az, hogy az illető orosz nyilván nyelvileg az anyaggal, tehát hogy nem még egy kört futunk, a fordításoknál, hanem ott van egy remek tolmácsok vannak. Igen. Dávid esetében is, és most is egy olyan tolmács, ez nagyon fontos, amit a zárójeles mondat lenne, nem. Egy színházi munkafolyamat van, hogy szinte azonos pillanatban kapod meg az instrukció adását, az nagyon fontos. Egyáltalán, ahogy megyünk keletre, a színház van egyre több a lélek. És ezek nem,
1: és
2: nyilván
1: Csehóba,
2: nagyszerű
1: előadás,
2: nem
1: van.
2: Baj, igen, Csehóban nem baj, hogyha egy orosz vendégrendező dolgozik egy Csehovval, és nyilván, hogyha egy német rendező dolgozik, akkor pedig ezek persze nagyon primitív leegyszerűsítések, mert minden rendező más, de azért mégiscsak vannak tendenciák a német színházban is, és az orosz színházban is. Sasha egyébként világpolgár, nagyon sok helyen rendez, és nagyon sok helyen élt a világban. Szóval a Cseresznyéskert után pedig jön a Csárdás királynő.
1: Ami talán meglepetés is lehet,
2: igen,
1: sokak
2: igen.
1: Számára.
2: Ugyanakkor Kálmán Imre bemutatója a Vígben volt, nem a Csárdás királynő, de ott volt az első bemutatója. Tehát egy kicsit megint utalunk a 130 évre.
1: Nem is volt
2: évre.
1: Soha,
2: nem
1: hiszem,
2: volt
1: a
2: soha a Vígben. Nem, de hát most egy olyan színészi garnitúra van, hogy nem kell attól félni, hogy a felső vagy az alsó hangok megremegnek.
1: És hát a rendezője pedig ugye Mohácsi János, aki rendezett egy nagyon emlékezetes Csárdás királynőt még a 90-es évek elején Kaposváron, aztán ezt jóval később megismételt, tehát nem azt a darabot, de újra megrendezte a Csárdás királynőt Székesfehérváron néhány évvel ezelőtt, de hát az egy nagyon ikonikus, emblematikus előadás volt a 90-es évek elején Kaposváron, az ő általa jegyzett Csárdás királynő, és most
2: egy másik színpadra. Ikonikus előadást fog rendezni 2027-ben a Vígszínházban.
1: Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Rudolf Péterrel, a Vígszínház ügyvezető igazgatójával, és a következő színházi évadról beszélgetünk. A Vígszínházi bemutatókat már sorra vettük, és akkor nézzük a Pesti Színház bemutatóit, ugye ott is a Vígszínházi nagyszínpadi bemutató is 3, és a Pesti Színházban is 3 bemutató lesz. Nézzük ezeket.
2: Így van, Arthur Miller 2 hétfő emléke című darabját mutatjuk be, Fehér Balázs Benő rendezésében. Aminek az érdekessége egyébként, hogy Arthur Miller önéletrajzi emlékek alapján írta meg, ő maga is dolgozott egy ilyen fajta közösségben. Valószínűleg manuálisan ügyes ember volt, mert a Szálmi boszorkányokat úgy írta meg, mint olvastam, hogy elvonult valami erdőbe, és összeeszkábált egy faházat egyedül, és az alatt meg is írta a darabot. Tehát mire befejezte a házat, addigra írta a darabot. Tehát valószínűleg neki a kétkezi munkához volt köze, és ezekhez az emberekhez is, akik között játszódik melósok között egy munkahelyen, ami a Pesti Színház falai között szerintem nagyon adekvát és izgalmas dolog lehet, és nagyon, nagyon várjuk a Benőt, tehát egyszerre a szeptemberben lesz a bemutatója 4-6-nak, vagy 4-es-6-osnak, ifjú Vinyánszky Attila rendező, és egy másik, nem szeretik azt mondom, hogy fiatal rendezők, mert már azt érzik meg, de innen nézve hadd mondjam, mégiscsak, hogy fiatal rendezők dolgoznak a színházunkban. Ez egy helyszínes, ugye a pesti technikai lehetősége, azok azért milyen korlátozottak, és egy nagyszerű szereposztás. Ezt végig egy kicsit bajban vagyok, mert szívesebb végig sorolnám a színészeinket, és az egy nagyon fontos elem, hogy az ember az évadot úgy rakja össze, hogy persze gondol a 130 évre, meg gondol arra, hogy friss legyen, de a legfontosabb, hogy a társulat.
1: Szerintem ezt mindenki a Víg Színház honlapján.
2: Igen, ezt akartam kérni, és a kollégáktól is a megértést kérem, hogy nem tudom.
1: És ott van a szereposztása is a daraboknak, és akkor nézzük, a Bohém Élet lesz a következő, ami nem Puccini operája.
2: Hanem ennek a librettója lesz tovább gondolva Valló Péter rendezésében, a Bohém Élet, ez decemberi bemutató, és Woody Allen Kék Jászmin című filmjéből átirat készül Hegedűs D. Géza rendezésében, ez egy márciusi bemutató Pesti Színházban. Mindig az van az ember fejében, hogy bármit vesz elő, legyen benne kuriózum, ügy legyen, nyilván az alkotók számára elsősorban, és csillogjon a rendező szeme, és ne az üzemmenet dobja ki, hogy mit rendez az olvasópróbán. Ha az ember el tudja mondani 4-5 mondatban, hogy ezt miért csinálja, akkor vannak helyén a dolgok. Ha több mondat, akkor is baj van, ha kevesebb, akkor is. Tehát, és itt most minden olyan, ami valamilyen módon személyes azoknak, akik ezt létrehozzák.
1: Ugye legutóbb egy évvel ezelőtt, amikor ugyanebben a műsorban itt voltál, arról beszélgettünk, hogy a színész és rendező Rudolf Péter, mint hogyha hátrébb lépett volna az igazgató Rudolf Péter javára. A most záruló évadban nem rendeztél, nem is volt ugye új szerep. A következő évadban viszont két bemutatóban is ott leszel, a most említett két hétfő emlékében, és ugye, ha jól láttam, akkor a Csárdás királyban. Hiányzott?
2: Nagyon.
1: A színpad? Volt hiányérzeted?
2: Nagyon. Amikor beadtam a pályázatomat, akkor azt éreztem, hogy azért kell most beadni, és azért adhatom be most, aztán meglátjuk, hogy hogyan döntenek az illetékesek, mert van bennem annyi béke, és kaptam annyi mindent ettől a szakmától, és csináltam annyi mindent, hogy azt a fajta attitűdöt, ami mégiscsak egy színházi igazgató attitűdje, ami egyszerre producer, tanárember és pszichológus, hogy el tudom engedni azokat a nyilván velem, bennem lévő személyes ambíciókat a színház csinálás terén. Úgyhogy minden évben egyet rendeztem, aztán egyet játszottam. Elkezd csikorogni egyébként az ember, ha ilyen ritkásan csinálja, nem egészséges, és nagyon tanulságos is, hogyha az ember ott van a társadalomban, és a harmadik emeletről a legfontosabb térbe, a deszkákra merészkedik. Úgyhogy ez valóban nagyon hiányzott, és jó együtt lenni a társulattal.
1: Arra emlékszem, hogy valahol azt olvastam, hogy Major Tamás mondogatta állítólag azt, hogy a színész színigazgatónak legyenek szerepálmai, vagy szerepvágyai, mert akkor az hajlamos lesz megvalósítani, bár éppen az általa vezetett Nemzeti Színházban ő maga azért eljátszott jó néhány Shakespeare főszerepet, tehát azért ez is zárójelbe tehető. Viszont a Csárdás királynő azért érdekes, ugye említettük, hogy abban majd színpadra lépsz, azért ez ismerős lehet a számodra, ugye játszottad te Bóni grófot Kecskeméten annak idején.
2: Így van. Éppen akkor mentem el a Vígből, amikor Vereves Pista rendezésében Bónit játszottam, de a Lilium Fit Marton László rendezésében játszottam, ahol meg ugye máig játszuk szintén Attila, ifja Vinyánszky Attila rendezésében. Ott meg az ember, hát ez az ember sorsa, nyilván. Ha megadatik, hogy csinálja, akkor előbb-utóbb Szilvai professzor lesz, vagy előbb-utóbb akkor úgy Miska.
1: Igen. A két kisebb játszóhelyről még nem nagyon tudunk beszélni, mert ott formálódnak a tervek. Ugye szeptemberre van az ígéret, hogy akkor lesz ki, de annyit azért olvastam, hogy a házi színpadon elsősorban majd kortárs szerzőkre fogtok figyelni, vagy koncentrálni. És hát azért ez fontos, ugye most már szóba került a beszélgetés első felében, hogy ugye megjelent egy kötet is a házi színpad előző kortárs bemutatóiból. Tehát ez azt is jelenti, hogy ezek a művek kifejezetten a Vígszínház felkérésére születtek és születnek, mert azért ennek a Vígszínházi felkérésnek azért szép hagyományai vannak, mondjuk Molnár Ferenctől, Hertai Jenőtől kezdődően, hát eszünkbe juthat mondjuk Szakonyi Károly adáshibája is, vagy Kornis Mihálynak a Vígszínházi munkái, szóval ez is egy hagyomány.
2: Spiró, Örkény, igen, hát végig lehet követni a 130 évet,
1: hát így van. Ugye fontos szerzői igen, voltak a Vígszínháznak, szóval hát ez is a hagyomány talán, hogyha már visszakanyarodunk, hanem is a 130 évhez, de az
2: egyszerűen van benne a hagyomány és a jelen idejűség, ez a dolog lényege, és közben, ha már erről beszélünk, az is nagyon fontos, hogy a honlapunk megújult, és a Vígstream ház, szerencsésen ezt találtuk ki, igen, indult, és igen. Ott régi előadásaink, friss anyagok folyamatosan töltődik majd föl, és ott nyilván ez egy ilyen ez gesztus, ez bővül, folyamatosan bővül, és ott is meg lehet nézni a Víg 125 című filmünket, ami pedig a
1: történetünket. Ugye a streamelt előadásoknak nyilván örül az ember, csak óhatatlanul az a pandémiás időszak kényszerű helyzetei jutnak az ember eszébe, amikor valóban csak az online felület volt, az online felületen lehetett színházat, vagy valami színházi élményt elérni, és akkor talán én arra emlékszem, hogy el is kényelmesedtünk egy kicsit, vagy belesimultunk ebbe, hogy otthon fotelból is lehet színházat nézni, nem kell egy szürke, éppen ónos eső esik, felszállunk erre a bizonyos 4-es, 6-os villamosra, és elmenni a Vígszínházba. Szóval, hogy persze, hogy jó, hogy van ez, csak valahogy ezt azért úgy kordában kell tartani talán.
2: De én emlékszem erre az időszakra, nagyon élesen benne vannak képek, hogy közben amikor meg megnyílt az ország, és megnyíltak a kapuk, akkor meg jól esett. Jöttek az emberek, mi is féltünk ettől. Konkrétan féltünk attól, hogy elveszítünk nézőket, tehát 10 000 link ment ki a padlás kapcsán, és azt hittük, hogy Jézus mennyi, elkezdtünk számolni, hogy ez hány embert jelent. Hát ha ezt 4-en nézik, akkor az 40 000 ember, az 40 előadás. Igen. Ehhez képest újabb lendülettel indult a padlás is. Tehát a streameknél az nagyon fontos, hogy közben felvettünk előadásokat, mert és mi is föl is vettünk mindig, mindent fölveszünk most. Ez egy ilyen jól látható összeg, de professzionalistán rögzíteni kell az illanó pillanatot. Hát reménykedem, hogyha most valamiféle megújulás veszi kezdetét a közszolgálatosságban, akkor ezek aztán a nézőhöz is eljutnak. Manapság nyilván a pörgő televíziózásban, hogy a néző leüljön és megnézzen egy színházi közvetítést, azt nagyon jó föl kell építeni, de szerintem érdemes fölépíteni az ide vezető utat, hogy ezen végig menjenek a nézők, mert közben nem tűnhet el egy színházi korszak. Ezért is veszünk föl szinte mindent.
1: Egyébként ezen túl is, vagy emellett is a digitális világ, a digitális eszköztár az behozható a színházba, vagy akár egy színházi előadásba. Ugye a mostani évad két előadása is azt hiszem, hogy hozott erre példákat. Az egyik az Igazából komédia, és talán még én ide sorolnám a Rebbenő pillantásokat is.
2: Hát ahhoz képest, hogy egy stúdió színpadon készült a Rebbenő pillantások a Kihalás pereméről. Bocsánat, de Pepe a beceneve jutott eszembe.
1: Nagy
2: Péter István rendezésében. Igen, főleg a fiataloknak, akiknek a képi világ, a fotózás, a film teljesen más, mint nekünk. Én még a Csacsacsából vettem egy Chinon Super 8-as kamerát, valamit csináltam, 3 percet tudtam fölvenni, és egy hétig vártam, hogy előhívják. De finoman szóval egy másik helyzet volt, az ő látásmódjukban, tehát lehet bánkódnunk azon, hogy az írásbeliség esetleg korhadóban van, vagy másképp működik, bizonyos amerikai államokban már folyóírás nem is tanítanak, hiszen mindenki billentyűzetet használ. De a másik oldalról pedig a vizuális képekhez való viszony az meg kinyílt. Tehát nem tudom, eddig képes ezt követni az emberi agy, de mondjuk a Vígszínház nagy színpadán a Frankenstein is ide sorolható, ahol a vetítés, a film és a színház most úgy kezd egybenőni, egybeérni, és hogyha ez jól van használva, akkor ne felejtsük el, hogy közeliket kapok a nagy színpadon. Igen. Tehát a Frankensteinnél is, ott nyilván a történethez van hozzá idomítva. Tehát ez a jó benne, hogy valahogy leköveti a színháza a történéseket, tehát megpróbáljuk ezeket a képi világok, ezt a képi világot behozni, és közben én, hát ilyen értelme még mindig abban hiszek, hogyha két ember megáll egy üres térben, ha fontos, amit mondani akarnak, az működik.
1: Éppen ezt akartam mondani, anélkül, hogy nagyon a filozófia terepére tévednénk, de hogy azért az érdekes, hogy amikor az életünk egyre inkább ebben a digitális térben zajlik, ez hogyan érinti ezt a 2500 éves dolgot, amit úgy hívunk, hogy színház, mert hogy úgy tűnhet azért egy számomra, hogy a színház az éppen ellentéte annak, ami a cybertérben történik. Letöltések, streamelések, megosztások, meg TikTok videók közepette. A színház ott és akkor történik, pontosan arról az eleven pillanatról szól, ember és ember találkozásáról, színház, színész és néző találkozásáról.
2: De éppen ezért fog túlélni mindent. Mert az nem kiváltható. A közösségi élményre egyre nagyobb igény lesz közben. Az egyik oldalról van ez a szituáció, hogy ezzel a kis masinával, ezzel a kis mobillal gyakorlatilag a világ összes hírét másodpercek alatt megkapom, a mesterséges intelligencia segítségével a legabszurdabb kérdésekre is kapok, ha ügyesen használja az ember pontos választ, de magányos leszek. Tehát belépek terekbe, és ott ülnek emberek kezükben a mobiltelefonnal. Ez, az inga ki kell, hogy lengjen a másik irányba, hogy vágyjak arra, erőteljes vágyam legyen arra, hogy együtt legyek emberekkel, és az, hogy én egy színházba beülök, de nyilván itt a koncert, zenehallgatás, nagyon sok ilyen ide tudok hozni, de most maradjunk mi a színháznál, hogy én együtt lélegzen, a Víg Színház esetében 1000 ember egyszerre röhög fel, vagy komorodik el, vagy tartja vissza a levegőt, az egy elképesztő nagy élmény. Az nem lehet kiváltani. És szerintem erre ez egy örökös vágy lesz az ember, mert az egyik oldalon minden inkább bezáródik, és megkapja a világot technikai segítséggel, annál inkább lesz benne vágy, és ebben a vágyban valami tényleg valami nagyon ősi ott van, amikor a színházról beszélünk, akkor mégiscsak az ember látja maga előtt a tüzet, a tűz, ahogy körbe táncolják, és hogy az árnyékok imbolyognak, és ettől jobban érzi magát, aki ott van, és fölkészül a másnapra, hogy jól sikerüljön fejbekólintani a mamutot. Vagy ha nem sikerült fejbekólintani, akkor erről valahogy ezt úgy ki lehet együtt beszélni. Szóval szerintem ez, ami látszólag ellene van a kornak, pont ezért a színház örök.
1: És a mesterséges intelligencia az eszközként, vagy valamilyen formában, valamilyen módon használható, vagy helye van egyáltalán a színházban, mert nyilván nem fogja kiváltani Kern Andrást, vagy Halász Juditot, de még a rendező Valló Pétert sem, reményeink szerint. De hát mondjuk például igazgatói pályázatot vélhetően tud írni, vagy tudna írni.
2: Medveszky Balázs vetette föl nekem, hogy írassam meg a mesterséges intelligenciával a Víg Színház igazgatói pályázatát, mint Lajhár. Megrendítő volt, meg kell, hogy mondjam, mert valahogy végig az volt a fejemben, hogy a humor az egy nagyon speciális valami, amit lehetetlen, hogy egy
1: azt nem nagyon tudja a mesterséges intelligencia.
2: Rossz hírem van.
1: Tudja?
2: Az derült ki ebből, hogy minden matematika. Ez kicsit ijesztő levezetés lesz. Engem minden esetre ijeszt a saját levezetésem, hogy nem szívesen olvassa az ember az Emberi Játszmák című kötetben, hogy nagyjából hány változata van a saját viselkedésének, szeretne ennél az ember éjszakfogtitok és idegenség lenni inkább, addival élve, hogy elkezdte úgy, hogy tehát az is matek, tehát rengeteg pályázatot írt már meg a mesterséges intelligencia, és pontosan tudja, hogy mi a lajhár. És ebből a kettőből meg kell mondjam, nagyon szórakoztatót írt. Megpróbálok idézni belőle, mert nem szívesen a mi mostani beszélgetésünk része, csak ha már így idehoztuk, hogy rohanó világunkban milyen fontos, már ez a bevezetés minőségi volt, hogy az ő szemszöge, hogy tervezi azt, hogy az egyébként 4 órás előadás 16 óra alatt lejátsza, hogy az ő szemszöge a lomkoronából egyfajta rálátás a lent zajló. Szóval kifejezetten szellemesen rakosgatta össze, és elkezdtem anyalni, hogy kapok egy fél órát körülbelül. Nem hasonlókat írtam volna, aztán ebben nem bonyolódtam benne. A lényeg az, hogy mint minden technikai vívmány, nagy közszerűt fogok mondani, nyilván lehet jól és rosszul használni. Uh-huh. Ha intelligensen és jól használjuk, akkor tud támaszték lenni, de ahhoz nagyon jó kérdéseket kell feltenni, és nagyon jól szűrni kell a válaszokat. nyilván csak közhelyeket mondok, Harari-val élve az a legfontosabb az, hogy ami hiányzik, valami olyan etikai norma, amit meg kéne, hogy fogalmazzon a világ a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, aminek a legelső pontja az kéne, hogy legyen, hogy a mesterséges intelligencia mondja meg magáról, hogy ő mesterséges intelligencia, hogy ne legyünk manipulálhatóak.
1: Ha már az igazgatói pályázatnál tartottunk, ugye a mostani igazgatói ciklus, ha jól tudom, akkor ez év végéig szól,
2: így van,
1: decemberig, igen. 2026 decemberig, de Karácsony Gergely főpolgármester már évelején megosztotta a közösségi oldalán, hogy újabb 5 évig vezetheted a Víg Színházat. Ez a kormány, vagyis még az előző kormány és a főváros közös döntése, vagy közös döntése
2: ez
1: volt? Mert ugye
2: az
1: a Víg
2: akkori,
1: Színház közös
2: igen, ez egy speciális helyzet volt, a Víg Színház helyzete. A fővárosnak vétójoga volt az akkori színházi törvény szerint, és a jelenlegi színházi törvény, ugye most ez van még érvényben, szerint meghívásos pályázat, kinevezés, tehát az állam bárkit nevezett volna ki, a fővárosnak vétójoga lett volna, ezzel a vétójogával esetemben nem élt a főváros. Tehát így lett ez egy közös fenntartású színház, közös kinevezettje az ember. Nagyon érdekes kérdés, mert nyilván az ember automatikusan, mint demokrata, a pályázat hívő. Ugyanakkor azok a pályázatok, mind a kettőre van példa egyébként Európában, azok a pályázatok, ahol a kiírást végző ember már tudja, hogy ki lesz a győztes, azok nem korrekt helyzeteket szülnek, mert nagyon sokan indulnak el, gyakorlatilag esélytelenül már a döntés megszületett. Ez nagyon nehéz utólag bebizonyítani, de azért elég erős ráutaló jeleket azért az elmúlt évtizedekben az ember összerakosgatott. Tehát nem olyan egyértelmű, hogy mi a jó megoldás, de olyan kicsi szakma, mindenki ismer mindenkit. Ezen minden mellett szól, ellene és mellette dolog. Én fontosnak tartottam, hogy megírtam magamnak egyébként egy kvázi pályázatot, amiben összefoglaltam, hogy mit tettem eddig, vagy mit tettünk, ez a helyesebb kifejezés, és körülbelül mik a terveim.
1: Ez az említett közös fenntartás egyébként a gyakorlatban mit jelent, hogy az épület a fővárosé, vagy a főváros tulajdona, de egyébként a működési költség...
2: A működés ez a pénzt az állam adja. Így van, pontosan. Az épület viszont ezzel kapcsolatos kiadásokat is sajnálatos módon egyelőre abból kell lecsippentenünk, de hát meglátjuk most, mit hoz a jövő.
1: Még visszatérve erre a bejegyzésre, amit a főpolgármester közzé tett, ebben azt írja, hogy Rudolf Péter egy mély belső meghasonlottságban lévő társulatból erős szakmai közösséget formált. Ez a mély belső meghasonlottság még az igazgatóváltáshoz, az előző igazgató Eszeny Enikő távozásához kapcsolható. Kérdezem ezt most azért is, mert Eszeny Enikő épp a napokban tett közé egy, hát úgymond bocsánat kérő levelet a közösségi oldalán. Tehát te hogy látod ezt, és valóban sikerült már ezen jócskán túllépni, meg túljutni a Víg Színházban?
2: Hát az elmúlt 6 év egyik hozadéka azon, hogy béke van az intézményben. Ez, nagyon sok mindent tettünk ezért. Egyrészt megszülettek azok a csatornák és azok a fórumok, ahol ha az emberben feszültség van, akkor azt meg tudja fogalmazni, és a kérdéseire választ kaphat. Megszületett az etikai kódex, van művészeti tanács, üzemi tanács, tehát azok a lehetőségek, amikkel egy bajban lévő, vagy egy akár szerencsés esetben egyébként ki lehet szűrni, azt is nem zárhatjuk ki azt, hogy valaki csak véli, hogy bajban van. Tehát ezt az egészet nagyon pontosan lehet kezelni, hogy ne lengjen ki sehova az inga. Tehát egyrészt azok a

0: kinek mikor jött időben, az kiki el tudja dönteni magában. Én azt gondolom, hogy nem is ezzel a ténnyel kell most foglalkozni, hanem azzal, amit őszintén szólva sok-sok éve minden egyes cikkben, amikor ez a dolog felmerült, hangoztattam, hogy erre egy intézményes megoldást kell találni, mert ahogy ez zajlik, ez jelenleg kaotikus, félelmetes, helyenként igazságtalan és kezelhetetlen.
1: Hát igen, csak most az jut eszembe tényleg így a színházra ilyen kívülről rácsodálkozó nézőként, hogy azért ez egy sokkal nehezebb, ingoványosabb terep, mármint a színház. Hát itt azért óhatatlanul túlfűtöttség van. A rendező olykor kiabál, a színészek olykor szoros testi közelségben dolgoznak egymással, olykor mesztelenül vannak a színpadon. Ez nem olyan munkahely, nem olyan intézmény, mint a Cérnagyár.
0: Természetesen, ettől függetlenül nyilván attól, hogy bizonyos dolgok évtizedeken át, vagy akár évszázadokon át valamilyen módon történtek, az nem jelenti azt, hogy az rendben volt. Úgy, ahogy volt. Én mindig is azt hallottam egyébként, hogy ez nem kellett az új idők új dalai, hogy az ember mondjon úgy instrukciót, adjon úgy instrukciót, hogy a vele szemben álló olyan ideg és elmeállapotba kerüljön egy jól megbeszélt, szofisztikált elemzés végeredményeként, amit elvár, és nem feltétlenül egy hisztérikus hangulat kell, hogy megszülje a végeredmény. De azért ketté lehet választani.
1: Arra gondolsz, hogy arra utalsz, hogy a remélt művészeti eredmény az nem adhat felmentést, mert most akkor hadd idézzek még egyszer Eszenyi Enikőnek ebből a említett leveléből, azt írja, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek, vagy megalázva érezzék magukat, és
0: hát
1: akkor
0: ez így van.
1: Hagy legyek egy kicsit rosszmájú. Rosszmájúbb, mint amilyen én vagyok egyébként. hogy ugyanakkor viszont a sikert, a tapsot, meg talán a megalázást elszenvedett színész zsebeli be a végén, az előadás végén, hogy valamit valamiért. Ez nagyon rossz
0: nagyon,
1: gondolat?
0: Nagyon rossz. Ez egy szakma. Ennek megvannak a maga törvényei. Bizonyos módon, igenis, ezért mondtam, amit mondtam. El lehet jutni éles helyzetekhez úgy, el kell jutni úgy, hogy az nem egy hiszterizálás végeredménye. Értem. Ráadásul a színházban reprodukálnia kell, ez nagyon furcsa distanciát teszek. A filmnél, ott, ahol az adott pillanatban egyszer csak rögzítve van valami, és nem kell reprodukálni, az is egy helyzet. Sokféle úton, módon lehet hozzányúlni egy történethez, sokféle rendezői módszer van, és mindenki más, aki fent van. Lehet, hogy van, aki elviseli, van, aki nem viseli el, van, aki összetörik, van, akinek jó, hogy összetörik, mert abból tud építkezni, de alapvetően mégiscsak kordában kell tartani ezeket a helyzeteket, és hogyha irodalmi példát szeretnék hozni, már pedig hozok, különben az a különbség, hogy hogyan létre valami, hogy a legcsodálatosabb József Attila vers keretek közé van szorítva. Egy szonetnek megvannak a maga szabályai. Amikor nincs keretek közé szorítva, az a szabad ötletek jegyzéke, az egy másik helyzet, az egy orvosi szituáció volt, amit szerintem nem is szabadott volna megjelentetni egyébként, mert annyira személyes történet. Viszont valóban ez egy speciális helyzet, és nem jó, hogyha olyan emberek ítélkeznek, akik életükben nem láttak még színházi próbát. De egyrészt ketté kell választanunk a munka közben, mert ott valóban nagy kérdés, hogy meddig mehet el az ember, ott is vannak határok, munka közben zajlódó idegállapotokban történő dolgokat is vannak, olyan hatalommal való visszaérések, aminek semmi köze az ég egyet a világon, semmi köze nincsen ahhoz, hogy nem a 10-től 2-ig zajlott. Én ezért javasoltam azt évekkel ezelőtt, minden egyes riportomban létre kell hozni meg kell szülessen a kamarai törvény, amelyek az lenne a lényege, hogy a kamara, vagy hívjuk, ahogy akarjuk ezt a szervezetet, ez a bizonyos szervezet ad engedélyt, és csak az dolgozhat a szakmában, aki ennek a bizonyos kamarának a tagja. Ebben az esetben ez a művész kamara létrehozhat egy etikai bizottságot. Ez az etikai bizottság olyan emberekből áll nyilván, akik már életükben voltak próbán. És ez a bizottság hozhat egy bizonyos döntést a hozzáérkező sérelmeket mérlegelve. Ez a döntés akkor viszont jobban hasonlít egy bírósági tárgyalás végeredményéhez, mint a mostani helyzet, mert akkor azt lehet mondani, hogy XY cselekedetével sajnos azt érte el, hogy 2 évig ő mondjuk nem dolgozhat a szakmában, hiszen a kamara visszavonja az ő engedélyét. De 2 év múlva visszatérhet. ha ismétlődik, akkor eldönthetik ki, hogy kívánja alkalmazni az illetőt, vagy nem. De senki egy rossz szót

0: nem szólhat arra, aki alkalmazza. Hiszen ez a dolognak a lényege, hogy lejárt. Tehát az meg nem egy állapot, hogy nincsen semmiféle döntés, és vagy politikai, vagy kapcsolati háló logikája szerint valaki azért itt-ott azért tud rendezni, vagy soha nem tud rendezni. Ezért ez így nem tisztességes. Ugyanakkor nyilván, ha valamiféle ismétlődésről van szó, akkor születhet még nagyobb, még vadabb döntés is. Az biztos, hogy ez így nem jó. A kereteket, mint mondtam, a Víg Színházban megteremtettük ahhoz, hogy csökkentsük ennek az esélyét. A másik, ami nagyon fontos, hogy ha egy ilyen etikai döntés van, akkor amellett még egyébként valamiféle kócsot is be lehet vonni, és hogy van, erről beszélgettünk ma a kollégáimmal, hogy van mondjuk intim koordinátorra a filmekben és a színházi jelenetekben, és ami új és váratlan, és az én korosztályomnak is ismerkednie kell ezzel a helyzettel, de ebből is látszik, hogy ez egy szakma, és az, hogy két ember hogyan ér egymáshoz egy szerelmi jelenetben, az ott nem egy buja összejövetel, hanem annak a két szereplőnek a sorsát meséljük tovább. És ehhez kell valaki, aki ebben segítséget ad. És ugyanígy lehet segítséget adni ebben is, hogy időben derüljenek ki ezek a dolgok. Hogy akár az önkontroll még beléphessen. Hogy ez ne harapódhassék el. Tehát egyfelől kell egy etikai döntőbizottság, másfelől pedig kell egy kezelése ennek a helyzetnek, amit meg kell tanulnunk mindannyiunknak, annak is, aki bír a hatalommal, és az is, aki megalázottnak érzi magát, hogy igenis ő szólhat. Hogy ez nincs így rendjén.
1: Ezek szerint van még bőven teendő a színházi világban, a színpadon túl is. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk az elmúlt órában. Rudolf Péter, a Víg Színház ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a Schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság közölte, hogy az érintett tagállamokkal folytatott párbeszéd és a Schengeni koordinátor által vezetett konzultációs folyamat jelentősen csökkentette a határátkelő helyek ellenőrzésének ideiglenes visszaállításából adódó várakozási időket, valamint javította a koordinációt és az információ cserét. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni, Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, a német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mille Centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincére, az egykori 1000 éves határra, akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felélesztette ezeket a kezdeményezéseket, és ennek nyomán Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon fellángoltak a cserkész tábortüzek vagy gyertyák.
2: Az időjárásról.
3: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Éjjel időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
4: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
2: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
3: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősen helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világot. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
2: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
3: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
2: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
3: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarral, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
2: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
3: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
2: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
3: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
2: Jótékonykodásról is szólt ez a program, kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a persely?
3: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk, hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
2: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
3: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez is ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovas terápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovas terápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
3: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Segi Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
2: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovszka Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. AI időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredményhirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emiliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Bódis Attila interjúja.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
3: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
3: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető. Amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszé pályázaton nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
2: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
3: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
2: Nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni továbbtanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
3: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
2: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált. De egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
3: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
2: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például a miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli Kereskedelmi Szakképzőiskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
1: Az elmúlt percekben Bódis Attila interjúját hallhatták. Az AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatról.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2. és 5. között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát, a riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén, 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az UNITER-en. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus kussabb értelemben, mert asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek akár, lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg azt hiszem nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés.

0: végük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a bábszínházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
1: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
0: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni. És egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is. Mert ez egyébként a Bábszínháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
1: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
0: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a sétatérre június 1-én, akár a Bugbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári PUK Bábszínház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelné, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
1: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 4. verséből hallgassuk meg. Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. A 76. Zsoltár arról beszél, hogy Isten összetöri a harc eszközeit. De mi van, ha ezeket a fegyvereket mi magunk szorítjuk görcsösen a kezünkben? Amikor csalódunk vagy megsérülünk az életben, észrevétlenül is felvesszük a pajzsainkat. Távolságtartással és cinizmussal védjük magunkat, és ha valaki túl közel jön, gyorsan kilőjük a bántó szavaink tüzes nyilait. Láttál már videót arról, hogy hogyan mentenek meg egy sérült, bajba jutott kutyát? Az állat retteg. Vicsorog, kapálózik, oda kap a megmentőjének is, mert a fájdalom miatt azt hiszi, mindenki bántani akarja. A jó állatmentőnek először muszáj valahogy lefegyvereznie és lefognia a rettegő állatot ahhoz, hogy megvizsgálhassa és bekötözhesse a sebeit. Isten sokszor pontosan ezt teszi velünk. Elveszi a fegyvereinket és leszereli a falainkat, mert amíg vadul védekezünk a világ ellen, ő sem tud meggyógyítani minket. Engedd el a görcsös önvédelmet. Isten jelenlétében nyugodtan le lehet tenni a pajzsokat és a kardokat. Ő pontosan látja a vicsorgásod és a keménységed mögött megbúvó fájdalmat. Nem azért lép be az életedbe, hogy bántson vagy támadjon, hanem azért, hogy végre elláthassa a sebeidet. Merj ma sebezhető lenni előtte. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Várom önöket június 3-án szerdán délután a Svéd asztal című műsorhoz, az előttünk álló órában a következő témákkal. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el a Városnapon Szabó Béla Miklósné több évtizedes munkáját. Ő a bölcsődei ellátásban és az idős ellátásban dolgozott.
3: Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek.
2: Jótékonysági akciót szervezett 30. jubileumi ünnepségén a tarcali gróf Degenfeld szőlőbirtok az elárverezett pezsgők bevételéből a grófné adományának kiegészítéseképpen 1,5 millió forinttal támogatták a tarcali általános iskola udvarának korszerűsítését.
4: Ez a 30 éves jubileumunk az apropója. A grófnő adományát kiegészítve járuljunk esetleg közösen hozzá az iskolának, a játszóterének a felépítéséhez, és ehhez ugye a gyerekek is hozzájárultak. Úgy nyomtattuk ki a címkéket, hogy minden egyes pezsgőre a címke az egy külön-külön gyerekrajz. Tehát, hogy minden pezsgő teljesen egyedi, és ezeket a pezsgőket tettük bele a jótékonysági tombolába.
2: Ezekről a témákról hallunk, tartsanak velünk!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
2: Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején szeretettel gratuláljak ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a kedves szavait, a gratulációt.
2: Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Mindenképpen nagyon jó érzéssel töltött el, amikor ezt a díjat megkaptam, bár nagyon hihetetlen dolog volt ez számomra. El sem akartam hinni, amikor a színpadon álltam. Valami csodálatos érzés volt. A 40 évben eltöltött munkámnak a gyümölcse volt ez. Hihetetlen öröm számomra, és csak köszönni tudom mindazoknak, akik méltónak találtak erre a díjra. Mindenképpen köszönöm eddigi vezetőimnek, akik ezen az úton engem elvezettek eddig, munkatársaimnak, akikkel közösen e feladatokat oldottuk minden nap, és természetesen családomnak, akik a mindennapokban mindig mellettem állnak.
2: Hogyan idézné vissza a Miskolc városnapi május 11-i ünnepi alkalmat? A Miskolci Nemzeti Színházban bizonyára a családja körében élte meg ezt a pillanatot.
3: Igen, hát nagyon csodálatos nap volt. Igaz, de nagyon nagy izgalommal készültem erre a napra. Nagyon izgultam, hiszen még színpadon nem álltam a Nemzeti Színházba, csak a nézőtéren ültem. A családom kísért el természetesen, akik nagyon büszkék voltak rám, illetve a munkatársaim otthon szorítottak értem, és ők is nagyon örültek annak, hogy egy díjat megkaptam. Nagyon felemelő érzés volt, amikor átvehettem polgármester úrtól és jegyzőasszonytól ezt a gyönyörű díjat, és a közönség tapsa valami felemelő érzéssel töltött el. Csak köszönni tudom ezt a díjat, nagyon hálás vagyok érte.
2: Néhány hét távlatából, miután ugye megkapta ezt az elismerést, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek tovább kísérik ennek a díjnak az elnyerése után?
3: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámori Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen Számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
2: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
3: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra, 1988. december 6-án, a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hámori Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hámori Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
2: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
3: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
2: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
3: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
2: A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
3: Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
2: Az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről, 1988. decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
3: 1988. december 21-én nyílt meg a Szolgáltatási Központ az ott élők számára, ami csodálatos, felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A Szolgáltatási Központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a Szolgáltatási Központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt bent dolgozom a Szolgáltatási Központba, a klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézi munkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
2: A világváltozásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből is.
3: Igen, teljesen megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
2: Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
3: Igen, igen, és van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával, ez a változást meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubban is, igen.
2: Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
3: Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jó kis csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
2: A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
3: Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
2: Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba behavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
3: Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő, társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
2: Itt beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
3: Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége, csak meg kell találni benne.
2: Ön megtalálta, ezt igen, hallhattuk az eddigiekben.
3: Igen,
2: is.
3: Én mindenképpen.
2: Beszélgetésünk végén egy picit összegzésképpen, hogyha még egyszer megfogalmazhatjuk ugye azokat a gondolatokat, hogy a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj mit jelent az ön számára.
3: Hát, ahogy az elején is elmondtam, a Benkő Sámuel díjat megkapni valami csodálatos érzés, mely nagyon boldoggá tett. A színpadon állni valami felemelő érzés volt. Tudom, hogy kevés embernek adatik meg ez az érzés, ez a boldogság, amit átéltem aznap a színpadon, de azt kívánom, hogy minél többen élhessék meg ezt a boldogságot, ezeket a pillanatokat. És még egyszer köszönöm azoknak, akik méltónak találtak-e díjra. Több évtizedes munkám így ért véget, soha nem gondoltam. A munkám a hivatásom, amit mindig szívvel, lélekkel végeztem, és tehettem azokért, akik megérdemlik, hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. Hiszen sokat köszönhetünk az idős korosztálynak, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, megérdemlik a segítőkezünket.
2: Én köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat, amiket hallhattunk az elmúlt percekben, és beszélgetésünk végén még egyszer tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget, jó munkát, és minden jót kívánok mind a szakmai, mind a személyes életútján a továbbiakban is.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönet a gratulációkért, és minden jót kívánok én is mindenkinek.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A miskolciak kedvelt kiránduló helye Tokaj hegyalja. A következő percekben Tarcalra hívjuk a hallgatókat, ahol a gróf Degenfeld szőlőbirtok fennállásának 30. évfordulóját ünnepelték. Erre az alkalomra limitált jubileumi pezsgő készült, a palackok különleges címkéit a tarcali iskola hátrányos helyzetű diákjainak rajzai adták. Az összegyűlt 1,5 millió forintot a tarcali általános iskola udvarának felújítására ajánlották fel. Minden tombolára bocsátott pezsgő egyedi darabként kapcsolódott a kezdeményezéshez, amely az elmúlt évtizedekben Tokaj hagyományos örökségét kortárs, organikus és élményközpontú szemlélettel kapcsolta össze. Tóth Máté birtokigazgatóval beszélgettünk. Egyetlen mondattal vezetném be ezt a beszélgetést, hogy mi is ez a birtokot Tarcalon, hogy Tokaj egyik olyan szakmai és emberi központja, ahol nem csak bor készül, hanem kapcsolatokat teremt. Na hát innen induljunk el Tóth Máté birtokigazgatóval. Jó napot kívánok!
2: Ez pontosan így van. Itt a birtokon általában két dologra helyezzük a hangsúlyt. Az egyik az a kapcsolatok, amiket tudunk létesíteni az emberek között, illetve az ember és a természet között, az ember és a történelem között. A másik pedig ugye az örökségünknek a megőrzése a jövő generációi számára. Ez jelenti nem csak a történelmi örökséget, vagy építészeti örökséget, ami az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, amikor hozzánk érkezik, hanem a természeti örökséget, az a madár csergés, ami körbevesz minket, és az, ahogy a szőlőt műveljük, ahol a biodiverzitást próbáljuk megőrizni a lehető legnagyobb mértékben a nagyon környezetkímélő vegyszermentes technológiánkkal, illetve az a fajta szemlélet, ahogy már a borászati épület is ugye a fák kivágása nélkül épült fel.
1: Itt tulajdonképpen a településsel is szorosan tartják a kapcsolatot, mert ez a 30. évforduló, ez egy jótékonysági alkalom is volt tulajdonképpen. Hogyan zajlott ez?
2: Pontosan, így van. Hunku Emese, a Tarcali Klapka György Általános Iskolának az igazgatója, és vele kerültünk kapcsolatba, és ahogy beszélgettünk arról, hogy telik ott a mindennapok az tanároknak, ahogy igyekeznek ezeket a jó részint hátrányos helyzetű gyerekeket főzni, tanítani, és biztosítani nekik azokat a mindennapi dolgokat is, amire szükségük van a tanulmányokon túl, és azt volt a legfontosabb céljuk, hogy a most csak színes traktorgumikkal ellátott iskola udvarban legyen egy tisztességes játszótér, és ehhez a projekthez szerettünk volna valamilyen módon hozzájárulni, és ez a 30 éves jubileumunk az apropója, ahol ugye a különböző illusztris vendégeinket és üzleti partnereinket szerettük volna megkérni, hogy a grófnő adományát kiegészítve járuljunk esetleg közösen hozzá az iskolának, a játszóterének a felépítéséhez, és ehhez ugye a gyerekek is hozzájárultak, ugyanis rajzoltak. Úgy mondták az iskolában a tanárok, hogy 2 hétig Degenfeld lázban égett az iskola, és rengeteg gyermekrajzot kaptunk, és van egy különleges pezsgünk, amit 5 évig érleltünk Seprőn, tehát egy nagyon hosszan érlelt, különleges, mindegyik magnum, tehát hogy 1,5 literes kiszerelésű pezsgő, és ezekre hát vakartuk a fejünket, hogy mi is legyen, és azt találtuk ki, hogy a gyerekrajzokat helyezzük rá a címkére, tehát úgy nyomtattuk ki a címkéket, hogy minden egyes pezsgőre a címke az egy külön-külön gyerekrajz, tehát hogy minden pezsgő teljesen egyedi, és ezeket a pezsgőket tettük bele a jótékonysági tombolába, ebből lehetett 20 darabot hazavinni a nyerteseknek, és így tudtunk összegyűjteni 1,5 millió forintot összesen a játszótérnek a részére az iskolának, amiért ők is nagyon hálásak, mi pedig nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg így a közös munkával tudtunk valami olyat készíteni, olyat mutatni a közönségünknek, a fogyasztóinknak, amit egyébként nem sikerült volna a gyermekek nélkül, csak úgy magunktól.
1: Említette már, illetve elhangzott a biogazdálkodás, hogyan működik ez a Degenfeld birtokon?
2: Mi alapvetően nem arról szoktunk beszélni, hogy így permetezés, meg úgy vegyszerek. Nyilvánvalóan tele vannak a szőlősorok között ugye virágokkal, meg állatokkal, rovarokkal, azok ugye maguk is bevonzák ugye a különböző békákat, nyulakat, néha vaddisznót, őszt is, de hogy tele van élettel maga a szőlő, és azt szoktuk mondani, hogy amikor egy vevő egy ilyen bioterméket vesz tőlünk, ugye ezek biocertifikáltak az ültetvényeink és a boraink is, akkor igazából sok, mindig azt kérdezik először, hogy ez miben jobb neki, mint hogyha egy nem bio bort vesz, és azt szoktuk mondani, hogy itt igazából amit ő megvásárol az az, hogy valahol nagyon messze tőle van valahol egy négyzetméter, ami élettel van tele, és egy ilyen vibráló közeget teremt, és nem pedig egy legyomírtózott, lerovarírtózott kultúrsivatag, ahol a steril körülmények között tud kinőni a szőlő biztonságos körülmények között, hanem sokkal inkább bele van illesztve a szőlőültetvény a már ott lévő természeti közegbe, és nem pedig a természeti közeget vágjuk ki, és annak a helyére tesszük az ültetvényt. Szóval ez egy ilyen hozzájárulás valahol messze tőle egy területhez.
1: Említenek egy borsort, hogy milyen különleges volt ezen az ünnepségen, a 30. jubileumon. Megismerhetik a végterméket is, de hát ez egy nagyon jó PR értéket képvisel mindenki számára. Tehát kifele is sok mindent mutathat Tokaj hegyaljáról.
2: Abszolút így van. Amikor a grófnő és a férje, ugye Linner úr, a 90-es évek után ugye lehetőségük nyílt, hát ugye a Degenfeldnek 150 év után újra ugye létrehozniuk, vagy újra megélniük az örökségüket itt Tokajhegy alján, és ugye a birtok felépült, akkor ugye ez egy elsődleges cél volt a nulladik perctől, ez a tulajdonosoknak is a látást mondja, ugye a grófnőtől nyilván a grófi család, a hagyományok megőrzése, az építészet, a műemlékek felújítása, és a Linner úrtól pedig az, hogy precíz, modern technológia, professzionalizmus, és ez a kettő, ahogy megvalósul, ebből származik például az is, ami a rendezvényen tapasztalható volt, hogy nem csak az, hogy van egy tradicionális tokai portfólió, hanem hogy például a friss boraink is, azok tényleg iszos precizitással vannak összetett, egy nagyon kristálytisztán és nagyon érthető módon közvetítik azokat a fajtákat, meg azt a termőhelyet, ahol vagyunk. És benne van ugye az innováció is, amit az étteremben is a Latorcai Csaba, ugye a séfünk tud közvetíteni, hogy ezeket a borokat egy teljes szabad hozzáállással szeretnénk, hogy párosítsa ételekhez, és így is például a rendezvényen is, ugye az ételpárosításoknál ugye a fő étel, ami nagyon örülök, hogy ilyen a legpozitívabb visszajelzéseket kaptuk, az egy ilyen szarvas Wellington volt, és ahhoz párosította ugye a tokai aszunkat, és jellemzően az emberek az édesborra azt gondolják, hogy édes étele lehet, de valójában itt nagy borról van szó, amit nagy ételekhez lehet párosítani, és így ezekkel a vastag, különleges, mély, hosszú ízű tokai bor különlegességekkel nagyon könnyen tudjuk helyettesíteni a nagy vörös borokat, amikor egy ételpárosításról van szó, ami egy meglepetésként szolgál, és a legjobb tényleg az, amikor visszahalljuk, meg látjuk az arcokon, hogy működik, és valami újat tapasztaltak, amit haza tudnak vinni az emberek. És ezt a fajta innovációt mind a természetvédelemmel kapcsolatban, mind pedig ugye magával a borkészítéssel, mind pedig a gasztronómiával kapcsolatban, ezt szeretnénk közvetíteni, és szeretnénk egy ilyen érthető, direkt módon edukálni róla az embereket, nem fellengzős módon, hanem csak bemutatni tényleg azt, hogy mennyire változatos a körülöttünk lévő világ, és mennyire változatos az, amit mi ezzel együttműködve el tudunk érni.
1: Tóth Máté birtok igazgatóként nyilván a gazdálkodást is felügyeli. A megváltozott időjárási viszonyok között milyen nehézségekkel állnak szembe?
2: Hát ez egy óriási téma, úgyhogy most nem tudom, hogy ha csak 2,5 órás az interjú, akkor nem fog beleférni, de alapvetően itt arról van szó, hogy nem csak felmelegedésről van szó, hanem inkább maga az időjárásnak a eloszlása, tömbösödése, hektikussá válása. Tehát nagyon sok ideig nem esik eső, utána nagyon gyorsan nagyon sok eső hullik le, egyik sem jó, És ez állít, igazából a kiszámíthatatlanság állít kihívásokat ugye a szőlészborászunknak, Súlyog Balázsnak, akinek ugye köszönhetjük ezeket a termékeket. És ez mind a klímaváltozásnak, mind pedig ugye a bioművelésnek a sajátossága, ez a folyamatos megfigyelés, adaptáció, fejvakarás, és gyakorlatilag nincsen két ugyanolyan év, amikor viszont a receptszerűen lehetne eljárni. De például amúgy talán most április volt egyébként a legmegrázó példa, amikor gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy nem esett eső. Tehát az utóbbi több mint 150 évben ez volt a leg, bocsánat, 1901 óta ez volt a legszárazabb április, de aztán utána néztem, és 1901 óta vannak mérések, úgyhogy a hivatalos mérések, szóval valószínűleg jó formán valaha ez volt a legszárazabb áprilisunk, ami óriási károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőnek mélyebbre mennek a gyökereinek, olyan hatalmas problémája ennyi kimaradással nem volt, de ez megmutatja azt tényleg, hogy bármelyik hónapban lehet egy olyan időjárási anomália, ami meghatározza a szőlőnek az egészségét. Ez nálunk nyilván az érési időszakban, augusztus-szeptember a legkritikusabb. Akkor nem csak az dől el nálunk, hogy milyen egészséges és milyen mennyiség, vagy milyen minőségű termés van, hogy elégnek-e a savak a nagy melegben, hanem ugye az is, hogy milyen körülmények adottak arra, hogy az aszusodás végbe tudjon menni, és ezeket a tokai édesbor különlegességeket milyen minőségbe és a mennyiségbe tudjuk majd realizálni.
1: Igen, hát szóval ez az a műfaj, ami 0-24-es szolgálatot igényel, ugye? Tóth Mátét hallottuk, a Degenfeld szülőbirtok igazgatóját, és hát aki nem hallotta elejétől a beszélgetést, 30 éves jubileumuk alkalmából 1,5 millió forinttal egy jótékonysági akció keretében tudták támogatni a település Tarccal iskoláját, amiből játszóteret építenek. Reméljük, hogy jövőre is lehetőség lesz majd, illetve hát az év folyamán ilyen akciókra. Én nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és kívánunk maguknak jó időt és szép termést.
2: Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgattál.

0: dit això.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió Svéd Asztal című műsora. Június 3-án, szerdán. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg, ha velünk voltak. További kellemes időtöltést kívánok a rádiók mellett. Hallgassák szeretettel Katona Béla református lelkipásztor napége és gondolatát.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 4. verséből hallgassuk meg. Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. A 76. Zsoltár arról beszél, hogy Isten összetöri a harc eszközeit. De mi van, ha ezeket a fegyvereket mi magunk szorítjuk görcsösen a kezünkben? Amikor csalódunk vagy megsérülünk az életben, észrevétlenül is felvesszük a pajzsainkat. Távolságtartással és cinizmussal védjük magunkat, és ha valaki túl közel jön, gyorsan kilőjük a bántó szavaink tüzes nyilait. Láttál már videót arról, hogy hogyan mentenek meg egy sérült, bajba jutott kutyát? Az állat retteg. Vicsorog, kapálózik, odakap a megmentőjének is, mert a fájdalom miatt azt hiszi, mindenki bántani akarja. A jó állatmentőnek először muszáj valahogy lefegyvereznie és lefognia a rettegő állatot ahhoz, hogy megvizsgálhassa és bekötözhesse a sebeit. Isten sokszor pontosan ezt teszi velünk. Elveszi a fegyvereinket és leszereli a falainkat, mert amíg vadul védekezünk a világ ellen, ő sem tud meggyógyítani minket. Engedd el a görcsös önvédelmet. Isten jelenlétében nyugodtan le lehet tenni a pajzsokat és a kardokat. Ő pontosan látja a vicsorgásod és a keménységed mögött megbúvó fájdalmat. Nem azért lép be az életedbe, hogy bántson vagy támadjon, hanem azért, hogy végre elláthassa a sebeidet. Merj ma sebezhető lenni előtte. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS gyermekfalu alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel, a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS gyermekfalu alapítvány részére utalták át. segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlő ültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyi specifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Modern szimulációs képzés a Skill Laborban, digitális tananyagok és országos továbbképzés, ösztöndíj és rezidens program a pályakezdők támogatására. Röviden és tömören ezt tartalmazza az az átfogó fejlesztési program, amelyet a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza valósít meg 2026-27-ben azért, hogy vonzóvá tegye az ápolási szakmát a fiatalok számára, hogy javítsa a gyermekápolás minőségét és biztosítsa a fenntartható szakdolgozói utánpótlást. Aki pedig majd mesél a részletekről, Simon Viktor, oktatási koordinátor.
2: Ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a Skill Labornak a fejlesztése. Ugye a Skill Labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátniuk, előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Betesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
1: De itt lesz majd velünk az éterben Nyergesné Závodi Edit, a Betesda Gyermekkórház ápolási igazgatója is, akivel az ápolói szakma szépségeiről beszélgetünk majd.
3: Ez rendkívül fontos mindannyiunknak, hiszen az ápolói hivatás az egy nagyon sokrétű, egy nagyon szép hivatás, ahol igazából az ember beleteszi az egész szívét, lelkét, a személyiségét. Az, amikor az ápoló van a beteg gyermek mellett, jelen esetünkben ugye gyermekkórházban dolgozunk, azt a fajta érzést és azt a fajta humánumot, attitűdöt, amit egy ápoló tud adni, azt igazából más nem tudja megadni. Amikor bejön egy beteg gyermekkel egy szülő a kórházba, a szülő kiszolgáltatott bizonytalanságban van, nem tudja, hogy mi fog vele történni. Nem érti ugye azt, hogy mit mondanak az orvosok, nem érti a szakmai nyelvet. Akkor mindig az ápoló az, aki az első pillanattól kezdve ott van, tud egy biztonságot, egy támaszt nyújtani a szülőnek, ha már az a legelső pillanatban, amikor beérkezik a kórházba, ahogy hozzászól, ahogy felveszi a kommunikációt, ahogy biztosítja a szülőt, a gyermeket, hogy segítséget tudjon nyújtani. Egy szoros bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, hiszen az ápoló az, aki a 0-tól 24 óráig minden egyes percben ott van a család mellett, a beteg gyermek mellett. Ő látja az állapotbeni változásokat, ő tud visszareflektálni, ő van kapcsolatban az orvossal. Tehát gyakorlatilag az ápolók nélkül nincsen betegellátás. Ez a fajta visszacsatolás, amit mi kapunk, szeretetet a szülőktől, a gyermekektől, ez az, ami motivál minket nap, mint nap.
1: Remélem ismét sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Átfogó, országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A három pillére épülő kezdeményezés a modern szimulációs oktatás, a digitális tananyagfejlesztés, valamint az ösztöndíj és rezidens programok megerősítésével szeretné emelni a gyermekápolás szakmai színvonalát és biztosítani a hosszú távú szakdolgozói utánpótlást. Simon Viktor oktatási koordinátor elmondása szerint a Betesda Gyermekkórházban már működő európai színvonalú skill labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. A cél egy olyan szimulációs infrastruktúra kialakítása és megerősítése, amely biztonságos környezetben teszi lehetővé az ápolói tevékenységhez szükséges manuális, klinikai és döntéshozatali készségek gyakorlását.
2: Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást, és ugye egy stabil bázisként tudjunk működni, és nyilván a mi részünkre is kitermeljük a megfelelő munkaerőt, illetve hogy legyenek a rendszerben olyan ápolók, akik ugye el tudják majd látni a betegeket a jövőben.
1: Tehát magyarán a kezdeményezésnek a célja a gyermekápolás minőségének a javítása, a képzés, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. A gyakorlati képzést azt miért kell erősíteni?
2: Hát ugye a gyakorlati képzés azt azért kell erősítenünk, mert sok képzés leginkább elméletre alapoz, elméleti tudást alapoz, mint az egyetemen, mind ugye a középszintű oktatásban is, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elméleti tudás mellett egy gyakorlati tudást is szerezzenek, és a projektnek az egyik kulcseleme ugye a skill labornak, meg annak a továbbfejlesztése, ami ugye jelenleg is már működik kórházunkban, és igazából ezt szeretnénk továbbfejleszteni akár szimulációs környezettel is.
1: Hogyha a hallgatókat nézzük, akik majd kikerülnek a nagybetűs életbe, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk? Vagy lehet, hogy pont ezért sok a pálya elhagyó, mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő terepük?
2: Ez is egy olyan probléma, amit ugye nyilván próbálunk kiküszöbölni, mert szerintem amúgy sok fiatal, mint akár személyes példaként is, én is, mint diplomás ápoló korábban, én sem tudtam 100%-ig azt, hogy mi fog rám várni, amikor a beteg ágy mellé kerülök, és mi pontosan ebbe az irányba próbáljuk terelni azokat a tanulókat, hallgatókat, akik a kórházunkban jönnek gyakorlatra, hogy az elmélet tudás mellett egy olyan tudást szerezzen egy gyakorlatban, ami valós környezetben, és hogy minél szélesebb körben megismerik akár a kórházat, akár az ellátórendszert, hogy egy megfelelő képet kapjanak, és olyan minőségű szakdolgozókat tudjunk, hát úgymond a piacra bocsájtani, akik megfelelő szakmai és manuális képességekkel rendelkeznek.
1: Ha jól tudom, akkor a programnak három pillére van, és ezek egymásra épülnek. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
2: Igen, ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a skill labornak a fejlesztése. Ugye a skill labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ugye előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkban. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
1: Ugye itt mondta, hogy elindulnak a digitális tananyagok és országos továbbképzés. Ez hogyan valósul meg? Van a Bethesdának egy akadémiája, és annak a keretében fog ez majd elindulni?
2: Igen, igen, van ugye a kórháznak a Bethesda Akadémia nevű platform, és ugye azon keresztül, illetve nem csak online, hanem rendes résztvétellel is részt tudnak venni különböző képzéseken, amelyek segítenek abba, hogy a tudásuk emelkedjen.
1: Eszközbeszerzésekről is van szó. Na most ezek tényleg olyanok, amelyeken úgy tudnak gyakorolni azok az egyetemről kikerült emberek, vagy éppen egyetemisták, hogy nem élő emberen kell, például élő csecsemőn. És ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne ők legyenek a próbababák.
2: Igen, igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is. Ugye jelenleg a Skill Laborunkban már van egy szimulációs eszköz, az egy hasonló, mint ez a nevezett SimBaby, az egy felnőtt méretű, ugyanúgy egy szimulátor, amelyet jelenleg is ugye használunk oktatási célra, illetve ugye most az új beruházással egy csecsemő baba is jön, ugyanúgy nagyon sok olyan paraméter tudnak rajta mérni, amit ugye a mindennapos ellátásban önállóan ápolói kompetenciák megfelelően tudnak alkalmazni, és ugye ezeket az invazív beavatkozásokat, amik esetlegesen fájdalommal járnának, ugye a betegnek ezeket meg tudják megfelelően tanulni, és később, amikor oda kerülnek a betegágy mellé, akkor egy nagyobb magabiztosság, egy nagyobb fontossággal fogják tudni elvégezni ezeket.
1: A digitális tananyagnál mik lesznek? Tehát mi az, ami mondjuk pluszt vagy többet jelent?
2: Tervezünk szöveges formában is tananyagokat csinálni, illetve videókat is, amik akár szimulációra, akár egy beavatkozásnak a lépéseit, a szakszerű kivitelezését, vagy akár egy betegátadást, egy kommunikációs folyamatot tud szemléltetni, és ezeket otthonról meg tudják tekinteni, akár egy teszt formájában számon tudjuk utána kérni tőlük, és ez mindenképp egy visszamérhető folyamat lesz nekünk, de ugye leginkább ilyen e-bookhoz, ilyen e-learning felületet tervezünk létrehozni, illetve a videókat.
1: Itt elsősorban egyébként azokat szeretné a Bethesda Gyermekkórház megcélozni, akik jelenleg tanulnak a rendszerben?
2: Jelenleg azokat célozunk már, akik már ugye az oktatási rendszerben ugye részt vesznek, de ugye a későbbiekben nyilván egy pályaorientációs folyamatot is szeretnénk, hogy ugye több ember válaszza az egészségügyet, szóval tervezünk akár olyan tartalmakat is gyártani, edukatívak, és ezzel motiváljuk a leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy válasszák ezt a pályát.
1: Van egy létszám, ami meghatározott, hogy mennyien vehetnek részt benne, vagy ez folyamatosan változik majd?
2: Itt ugye a tananyag részre, itt nincs egy konkrét létszám, ingyenesen hozzáférhető felület lesz, és igazából bárki, akit ugye ez érdekli, ez hozzá fog tudni ehhez férni ezeket az anyagokhoz.
1: És az ösztöndíj és rezidens program, ugye a pályakezdők támogatására, az hogyan képzelhető majd el?
2: Igen, ugye az ösztöndíjprogram az úgy lesz, hogy akik ugye a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, azok tudnak pályázni rá. Támogatni szeretnénk azt, hogy minél többen a kórházunkat választják, és hogy megbecsülést érezzék, hogy ez egy támogató közösség. Valamint ugye a rezidens diplomás ápolói program meg azért nagyon fontos, mert magában a diplomás ápoló képzésben nem esik túl nagy hangsúly magára a gyermekápolásra, illetve ezekre a folyamatokra, és sok diplomás ápoló végzése után még nem tudja egyértelműen, milyen irányba is szeretne tovább menni, és nekik kínál ez egy nagyon jó lehetőséget, hogy egy 2 éves rendszerben, egy forgó rendszerben megismerik a kórházat, minden osztályt, és akkor 2-3 hónapokat töltenek az osztályon. Kicsit hasonlít a orvosoknál is magára a rezidens programra, és akkor utána tudnak választani olyan területet, ami számukra megfelelő.
1: Elindult már a program?
2: Igen, ez ugye most innentől fog elindulni, ugye a rezidens program az már indult, és akkor erre csatlakozik majd rá ugye ez.
1: Meddig tart?
2: Jelenleg ugye ez a programkérés ugye 2 évre szól, de jövőben tervezünk még olyan programokat indítani, amik esetleg ugye ezeket továbbfejleszti, elősegíti.
1: Miért jó ápolónak menni? Miért válassza valaki az ápolói munkát? Mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és itt én úgy gondolom, hogy amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem szabad csak az orvosokra gondolni, hanem azokra, az ápolókra, nővérekre, akik ott vannak és segítik az orvosoknak a munkáját, és természetesen bennünket is, betegeket is.
2: Igen, ez nagyon fontos szerintem is, hogy nem csak az orvosiakat, hanem a többi egészségügyi szakdolgozót is ugye motiváljuk a pályára, és nagyon fontos az, hogy jelenleg is egy nagy fokú ápolóhiánnyal küzdünk Magyarország szinten, de ugye az ápoló létnek ugye megvan ugyanúgy a szépsége, ugye ez egy hivatásnak tekinthető szakma. Úgy gondolom, hogy ez mindig egy olyan munka, amiben folyamatos kihívásokat, folyamatos tanulást, tényleg egy ilyen lifelong learning jellemzi ezt a szakmát, és nagyon fontos az, hogy egy rugalmasság, csapatunk közös gondolkodás legyen az ápolók között.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a megkezdett témát. Itt lesz majd velem az éterben Nyergesné Závodi Edit, a Betesda Gyermekkórház ápolási igazgatója, aki arról beszél majd, hogyan, milyen eszközökkel próbálják pályán tartani a már meglévő szakembereket. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

szívesen, ki egy szemében asszony és gyermek, örömében jön és megyen, pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön, úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álomtűz.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. A modern technológiai megoldások segítségével korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a rétek lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángja is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést arról, hogy átfogó országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. Nyergesné Závodi Edit ápolási igazgató elmondása szerint lesújtó a helyzet. Jelenleg ugyanis mintegy 14-40 ezer fős ápolóhiány jellemzi az egészségügyet. A szakdolgozók átlag életkora majd 50 év. Ezt felismerve indítja el programját a Betesda, a 2026-27-es időszakban megvalósuló fejlesztések eredményeként egy integrált, szimulációs és digitális elemekre épülő oktatási rendszert hoznak létre, amely összekapcsolja az infrastruktúrát, a modern tananyagokat és az életpálya támogatást. A program országos szinten is hozzájárul a gyermekápolás minőségének javításához, a betegbiztonság növeléséhez és a fenntartható szakdolgozói utánpótlás biztosításához.
2: Ez rendkívül fontos mindannyiunknak, hiszen az ápolói hivatás az egy nagyon sokrétű, egy nagyon szép hivatás, ahol igazából az ember beleteszi az egész szívét, lelkét, a személyiségét. Az, amikor az ápoló van a beteg gyermek mellett, jelen esetünkben ugye gyermekkórházban dolgozunk, azt a fajta érzést és azt a fajta humánumot, attitűdöt, amit egy ápoló tud adni, azt igazából más nem tudja megadni. Amikor bejön egy beteg gyermekkel egy szülő a kórházba, a szülő kiszolgáltatott bizonytalanságban van, nem tudja, hogy mi fog vele történni. Nem érti ugye azt, hogy mit mondanak az orvosok, nem érti a szakmai nyelvet. Akkor mindig az ápoló az, aki az első pillanattól kezdve ott van, tud egy biztonságot, egy támaszt nyújtani a szülőnek, ha már az a legelső pillanatban, amikor beérkezik a kórházba, ahogy hozzászól, ahogy felveszi a kommunikációt, ahogy biztosítja a szülőt, a gyermeket, hogy segítséget tudjon nyújtani. Egy szoros bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, hiszen az ápoló az, aki a 0-tól 24 óráig minden egyes percben ott van a család mellett, a beteg gyermek mellett. Ő látja az állapotbeni változásokat, ő tud visszareflektálni, ő van kapcsolatban az orvossal. Tehát gyakorlatilag az ápolók nélkül nincsen betegellátás. Ez a fajta visszacsatolás, amit mi kapunk, szeretetet a szülőktől, a gyermekektől, ez az, ami motivál minket nap mint nap. És az, hogy tényleg az ember egy hosszú műszak után, egy 12 órás műszak után, amikor nagyon elfárad, de úgy megy haza, hogy igen, ma is tudtam segíteni egy beteg gyermeknek, egy családnak. Ez egy olyan fajta plusz töltetet ad, ami szerintem ez visz minket, ápolókat tovább minden nap, hogy ez a hivatás igenis szép és érdemes csinálni. Úgyhogy mi azért vagyunk, hogy az ápolóinknak minden segítséget meg tudjunk nyújtani, támogassuk őket ebben, megelőzzük ezt a kiégés közeli állapotot. Ezért is csináltuk ezt az ápolásfejlesztési programot, amiben lehetősége van az ápolóinknak is, mint mentor szerepben jelen lenni, tanítani a fiatalokat, az új nemzedéket kinevelni. Ez az ápolóknak is plusz töltet arra, hogy igen, amit ő tud, ez a hosszú éves szakmai gyakorlat, a 20-30 éve dolgozik a betegágy mellett, ezt igenis a jövő generációnak, a jövő nemzedékének át tudja adni. Úgyhogy ez az, ami igazából nagyon fontos és motivál, úgy gondolom. És hát aki benne dolgozik, aznak olyan erős hivatástudata van, hogy ez szerintem nélkülözhetetlen, illetve az a nagyfokú empátia, amivel az ápolók bírnak, hogy segíteni akarnak. Ez az alapmotiváció, valaki ápolónak megy. És hát ez van bennünk, hogy ezt a fajta attitűdöt és ezt a fajta érzelmi töltetet, és ahogy mi dolgozunk, ezt tényleg adjuk át a fiatal generációnak. És tanítsuk őket, támogassuk őket.
1: Önöknél is nagy egyébként a fluktuáció?
2: A fluktuáció az nálunk a kórházban itt nem olyan nagyon erős, de azért jelen van. Ugye nyilván az utánpótlásunkat azt biztosítja az egyik főtámasz a Károli Református Egyetem Egészségtudományi Intézetében a diplomás ápolói képzés, de ezen kívül a szakképzésből is látjuk a hallgatókat gyakorlatra, úgyhogy őket neveljük ki.
1: És egyébként milyen szintig lehet eljutni, ha valaki ezt a szakterületet választja? Mert ugye lehet, hogy kevesen tudják, hogy azért itt is el lehet menni, akár külföldre tanulni. Igen. Az orvos az, ha választ, akkor elmehet, igen, ugye ösztöndíjprogram keretében, igen, külföldre, és stb. Stb. Igen. Ez az ápolóknál is megvan?
2: Ez az ápolóknál is, például ebben az ápolásfejlesztési projektről, amiről most beszélünk, ebbe benne van egy külföldi tanulmányút is, ami lehetőségére nyílik a mentoroknak is, az ápolóknak, illetve a fiataloknak, akik bekapcsolódnak ebbe a programba, hogy elmenjünk igen külföldi tanulmányotokra, ott jó gyakorlatot szerezzünk. Képzési tervben is benne van, és az ő lehetőségük a továbbfejlődésre, az meg azt gondolom, hogy egy szakképzésben végezett gyerek ápolóként, ápolóként, utána tovább tud lépni a diplomás ápolóra, szerez egy diplomát, majd egy kiterjesztett hatáskörű ápolói mesterképzésen is részt tud venni, és utána, ha valakiben van még motiváció, erő, energia arra, hogy tovább tanuljon, akkor doktoriskolába is be tud iratkozni. Tehát az ápolóknak a lehetősége is nagy. Ebben támogatjuk a mi dolgozóinkat is, hogy tanuljanak tovább, és végezzék el a diplomás ápolói képzést, és akár még azután is. Aki meg már úgy érzi, hogy nem tud felsőoktatásba menni, őnekik meg abban kérjük a segítségüket, hogy ők meg a gyakorlati tapasztalataikat adják tovább, és mint mentor, mint oktató, oktató ápolók működnek, és ők tanítják a fiatalokat, és várják a kórházba.
1: Mi a könnyebb, gyerekek vagy felnőttek mellett ápolónak lenni?
2: Hát mind a kettőnek megvan a maga szépsége, meg nehézsége, ezt így nem lehet.
1: Azért kérdezem, mert a felnőttek azért néha hisztisebbek tudnak lenni, mint a gyerekek.
2: Igen, igen, igen. Hát a felnőtt ápolásnak is nagyon-nagyon megvan a sok maga szépsége, az, hogy ott azért nyilván ugye a kommunikációt maga a beteggel kommunikálunk, ha van olyan állapotban, és ott is ugyanúgy megvan ez a nagyon erős kapcsolat az ápoló és a beteg között. A gyerekeknél azért más, mert ott ugye jelen van a szülő minden pillanatban, tehát egy szülő nap 24 órájában a beteg gyermeke mellett lehet. Tehát ott ugye a gyermeket is, és a szülőt is egyaránt nagy figyelemmel tekintünk. Úgyhogy ez a különbség, azt gondolom, és a gyerekápolásban a szülő támogatása, ez az, ami egy kicsit az ápolóknak több figyelmet igényel.
1: Mondjuk azért ez megdöbbentett az az adat, hogy a hazánkban 2020-as évek elején körülbelül, akkor az egészségügyi szakdolgozók, ugye ápolók, asszisztensek száma 100 000 felett volt. 2023-ban mintegy 104 103 szakdolgozót tartottak nyilván, tehát hogy nagyon minimálisan nő, és hogy 40-50 000 igen, fős hiányról beszélünk.
2: Igen, pontosan ezért van, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ennek a hivatásnak a szépségét tudjuk megmutatni, és legyen lehetősége arra, aki ide jön gyakorlatra, és ezt a pályát választja, hogy lássa, hogy ebben is van előrelépési lehetőség. És ami még nagyon fontos, a pályaorientációk, tehát azt már az első pillanattól, amikor a gimnáziumi években van, vagy a szakközépiskolában, gimnáziumokban vannak, most már úgy hívják a szakképzésben, szakgimnáziumban tanuló gyerekekhez kimegy, elmegyünk, és egy pályaorientációs nap keretein belül bemutatjuk a hivatásnak a szépségeit, egyáltalán mi az, hogy ápoló, mi a feladat, és ott próbáljuk már meg őket ebbe az irányba terelni.
1: Talán ez is lenne a legfontosabb, mert az szerintem ugye az egészségügy mai helyzetét látva leginkább csak a rossz dolgok vannak kiemelve, a jók igen, nincsenek.
2: Igen, igen, ezért kell, hogy lássák, hogy azért ebben rengeteg sok szépség van, és ad egy olyan plusz töltetet, ami más hivatásba nem kaphatja meg az ember. Itt nagyon érdekes, hogy akkor kezdik el megérteni a tanulók, amikor bekerülnek már a képzésbe, vagy még a képzés előtt eljönnek és körülnéznek a kórházba, mert biztosítunk nekik egy ilyen napot, egy ilyen pályorientációs napot, amikor még elmenek mindenhova, minden más területre, és nem csak az ápoló területre is bejön, megnézi, hogy igen, itt az ápolónak mit kell csinálni, végigvisszük a kórházba, megmutatjuk az összes területet, mert ami jó, az az, hogy tud választani, hogy most őt érdekli a fekvőbetegellátás, vagy érdekli a járóbetegellátás. Vannak különböző munkacsoportok, speciális területek, ahova lehet csatlakozni, és ezt már az elején ő látja, tehát az érdeklődésüket és a figyelmüket kell orientálni ez a hivatás felé. Ez nem egyszerű, ezért minden eszközt próbálunk tényleg bevetni, meg egyáltalán, hogy eljusson a tanulókhoz, hogy ez a hivatás is milyen szép, és hogy lássák.
1: Gyakorlati lehetősége egyébként mennyire van a fiataloknak, tehát akik mondjuk egészségügyi szakközépiskolát választanak, és majd ugye onnan mennek tovább egyetemre. Igen. Szóval mekkora a gyakorlati lehetőség, mert egyébként, ha azt nézem, akkor jó lenne külföldi mintákat átvennünk, ahol már általános iskola felső tagozatában odaültetik a gyerekeket a számítógép elé, hogy válasszanak, hogy mi az, ami igazán érdekli őket, mi az, ami az ő személyiségükhöz leginkább passzol. Mert sokszor talán az is a baj, hogy kevés a gyakorlat, tehát kevésbé látnak bele az ellátórendszerbe a fiatalok.
2: Igen, hát pont ez a baj, hogy kevés a gyakorlat. Igen, azért adunk erre lehetőséget, hogy ide kijöjjenek pályorientációban, lássa. Mi megyünk be az iskolába, kiviszünk eszközöket, kipakolunk egy asztalra, megmutatjuk, visszük a babát, például ez a SimBaby, amiben a projektben lesz, ez az új baba, ez olyan annyira élethű szimulációs környezetek között teljesen tudja szimulálni azt, mint egy élő csecsemő. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel az interaktív tudásbázissal és ezekkel az anyagokkal tudunk dolgozni a mostani generációban, mert ők már annyira ebben élnek ebben a digitális világban, és ez az interakció nekik, ez a pörgés, ez az élmény alapú oktatás, tehát igazából ezzel tudjuk őket megfogni. Ez érdekes nekik, megfoghatja, kipróbálhatja, általában úgy szoktunk menni, hogy kivisszük ezeket az eszközöket, és akkor ezzel próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket. Egyébként meg most már egyre jobban az a tendencia, hogyha valaki szakközépbe, gimnáziumba végez, akkor egyből a felsőoktatást választja, akár a diplomás ápolói szakot.
1: De jó ezt hallani.
2: Az elmúlt években, egy jó pár évvel ezelőtt még többen választották a szakképzést, de most abban az irányban vagyunk, hogy a gimnázium az érettségi után inkább úgy döntenek, hogy mennek egyből a felsőoktatásban.
1: És az jobb vagy rosszabb?
2: Hát mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya. Nyilván, ha a szakképzésre végez valaki, egy két év alatt szerez ápolói oklevelet, ott nagyobb a gyakorlati óraszám, tehát ők gyakorlatban erősebbek, viszont ha a felsőoktatást választja, ugye akkor az 4 év egy BSC képzés, ott masszívabb jóval az elmélet, viszont kevesebb a gyakorlat, de most mint a Károli diplomás ápolói karon is úgy vagyunk vele, hogy próbálunk minél gyakorlatorientáltabb képzést biztosítani, hogy gyakorlatban is megállják a helyüket. Nyilván az a cél, hogy a 4 év után az erős elméleti tudásra alapozva legyen egy olyan gyakorlati tudásuk is, amivel már azért el tudnak kezdeni dolgozni. Mert ez a legnagyobb bizonytalanságuk, mikor kijönnek a főiskoláról, hogy a gyakorlati tudást azt igazából azután fogják megszerezni.
1: Igen. És türelmesnek kell lennie. Nem biztos, hogy megy ez elsőre.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez elkerülhetetlen.
2: Elkerülhetetlen, igen, de persze ezt úgy megpróbáljuk kiköszöbölni, hogy tényleg előbb a szimulációs teremben és a skill laborban is gyakorolja be a technikát, fogja a kezébe a tűt. Nyilván teljesen más a való világban egy ilyen szituáció, amikor be kell kötni egy branult, de azt már előre azért csak meg tudjuk neki tanítani, hogy hogy kell kommunikálni a szülővel, hogy kell kommunikálni a gyermekkel. Tehát, hogy úgy menjen ki, hogy azért ő benne is legyen egyfajta magabiztosság, hogy igen, ezt ő meg fogja tudni csinálni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy átfogó, országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaáll

0: Megállapítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok. A trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékezünk. 1920. június 4-én a magyar küldöttség aláírta a trianoni békeszerződést. A magyar kormány nevében Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasse Lázár Alfréd követ 1920. június 4-én Versailles-ban a Párizstól néhány kilométerre lévő Trianon kastélyban írta alá a 14 részből álló békeszerződést, írja a Múltkor történelmi portál. Ennek első része a Népszövetség alapokmányát tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország Horvátország nélküli 282.000 négyzetkilométer területéből 93.000 négyzetkilométer, azaz 33% maradt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámláláskor 20.886.487 főnyi népességből 7,6 millió, azaz 36% került az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.241.895, azaz 30% magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, és mintegy fele összefüggő tömbben közvetlenül az új államhatárok mentén élt. A békeszerződés harmadik részébe iktatták az úgynevezett kisebbségi szerződést, amely az uralkodó nemzettel egyenlő jogokat kívánt garantálni minden állampolgárnak az élet minden területén. A békeszerződés katonai intézkedései értelmében csak úgynevezett zsoldos, vagyis önkéntes, és nem az általános hadkötelezettségen alapuló hadsereget tarthatott fenn az ország, s létszáma nem haladhatta meg a 35 ezer főt. Nem alkalmazhatott a modern hadviselésben elsőrendű fontossággal bíró fegyvernemeket. A jóvátételi klauzula 1921. május 1-től kezdődően 30 esztendőn át törlesztendő jóvátétel kötelezettségét mondta ki, de még nem állapította meg, mekkora összeget kell fizetnie Magyarországnak az általa okozott károkért pénzben, illetve egyéb szállítmányokban. A jóvátétel zálogául a Szövetségesek Jóvátételi Bizottsága lekötötte a magyar állam minden vagyonát és bevételi forrását. Kedves hallgatóink, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül működő Reformáció Öröksége műhely a Reformátusok és Trianon című 30 perces ismeretterjesztő filmmel emlékezik a békediktátum 100. évfordulójára. Az elmúlt években készültek különböző tudományos műhelyekben már fontos alapkutatások, de soha nem készült a Kárpát-medencei reformátusság szétszakításáról szóló áttekintő film. Ezt a hiányt pótolja a Reformátusok és Trianon, amelyben a téma legjobb magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és Királyhágó melléki, illetve délvidéki szakértői szólalnak meg. Az interjúk mellett infografikák, korabeli filmhíradók, levelek, feljegyzések és fényképek is segítik a téma jobb megértését. A film készítői a határon túli egyházi levéltárakból az 1918 és 1923 közötti korszakra vonatkozó, a nagyközönség által még ismeretlen dokumentumokat is előástak. Tisztelettel köszöntöm Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet Reformáció Öröksége műhely vezetőjét. Hát jó, hosszú a titulus, jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy ez az örökség műhely mindent kifejez az önök munkájáról.
2: A munkásságunkat meghatározza ez a két szó. Reformáció, a magyar protestantizmus és magyar reformátusság elmúlt 500 éve, illetve az örökség, az a történelmi örökség, amely itt van velünk ebben az elmúlt fél ezer évben, és hát nekünk az a feladatunk a műhelyben, itt a kutatóintézeten belül, hogy megfelelő színvonalú, jó értelembe vett ismeretterjesztő anyagokkal segítsünk bemutatni, megmutatni, megismertetni a magyar reformátusság minden tagjával és minden érdeklődővel egyébként, mindazt, amit az elmúlt fél ezer évben fölhalmoztunk, és hát ennek a munkának az egyik eredményét láthatja most a kedves közönség.
1: Amit rögtön előjáróban el kell mondanunk, és ami tulajdonképpen ezzel a trianoni történettel mind a mai napig azonos gondolat mindenkiben, hogy szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént, és ezt a szakértő is kimondja, hogy a lakosság úgy fogta fel, mintha egy átmeneti érthetetlen állapot lehet, ami történik velük. Tulajdonképpen itt az elszakított területeken 1 millió reformátusról beszélünk.
2: Igen, hát azt száz év elteltével is érzékeljük a veszteség nagyságát, és ugye a probléma azért nem tud számunkra mindmáig kérdéssé, kihűlt történelmi kérdéssé válni, mert hát mai napig élnek határon túl magyar emberek, magyar református közösségek, és ezért itt van a történet velünk. És hogy mennyire váratlan volt ez, és mennyire sokkolt az akkor élő embereket, erre egy jó példa az talán segít egy kicsit felmérni a veszteség nagyságát, hogy ugye az első világháború legvégéig úgy tűnt, hogy nagy gonddal, nagy bajjal ugyan, de az osztrák-magyar monarchia állja a sarat, több ellenfél vagy több ellenséges ország kiesett, aláírták a bukaresti békét, ugye, ahol Románia békét kért az osztrák-magyar monarchiától, tehát 18 kora nyaráig úgy tűnhetett, hogy végül is az osztrák-magyar monarchia jól kerül ki a háborúból. Akik persze döntéshozói szinten voltak, azok láthatták már, hogy mennyire kimerült az ország, mennyire elfogytak a tartalékok, de erre a mély zuhanásra azt hiszem senki nem számított és nem is számíthatott.
1: A történet ugye azzal kezdődik, a film is, hogy begyűjtik a harangokat, lefejtik a templomok tetejéről a rézlemezt, például Beregszászon, tehát az egyház is ugyanazt éli végig, mint az átlag emberek, vagy az egyéb szereplői a történelemnek, és aztán, ahogy végigviszik a történetet, mindegyik momentumban az jön elő, hogy mennyire magukra maradtak ezek az emberek, hogy mennyire csak magukra számítottak.
2: Így van, és örülök, hogy 18-tól indítja a történetet, és mi is szánszándékkal 18-tól kezdtük, ugyanis bár most emlékszünk a 100 éves évfordulóra, valójában természetesen nem úgy kell elképzelni a trianoni sokkot, hogy 1920. június 3-án még többé-kevésbé minden rendben volt, és aztán 4-én történt, ami történt.
1: Nem, mert ez tulajdonképpen gondosan elő lett készítve.
2: Így van, pontosan. Tehát azt kell látni, hogy 18 őszétől mi nagyjából olyan 23-ig mondjuk a lévai zsinaték, tehát amikor megalakul például Csehszlovákiában az egységes szlovenszkói kárpátai református egyház egy jogi aktussal, tehát egy 18 és 23 közötti hosszú átmenet történetét mutatjuk be a trianoni sok érthetővé tétele okán, és valóban az van, amit mond, hogy az egyház nagyon benne élt abban a közegben, ami végül határon túlra került, és éppen ezért rengeteg elvárás is hárult rá. Azt is látni kell, hogy természetesen, ahogy a magyar intézményrendszer, hogy a magyar közigazgatás eltűnt, mert bejöttek a megszálló csapatok, és onnantól kezdve Budapestnek nem volt hatalma a területek fölött, fölértékelődtek az egyházak, és ezen belül is természetesen a református egyház, akár az oktatást, akár a kulturális élet szervezését, vagy a hívek vigasztalását tekintjük. Tehát egy olyan időszakról beszélünk, amikor egyfelől a régi megszokott keretek szétesnek, másfelől ezzel párhuzamosan megnő az elvárás is az egyházak felé, akik kis kivételtől eltekintve helyben maradnak, és átélik azt a sorsot, amit a híveknek szánt a történelem. Tehát ebből a szempontból szerintem még egyébként az egész trianoni történet, a trianoni dráma megértéséhez is hasznos lehet, hogyha az ember az egyház történeti kutatást folytatja, és megpróbálja megérteni és bemutatni, hogy az egyházak és ezen belül református egyházunk miként élte át ezt az időszakot.
1: Úgy, ahogy a határok felbomlottak, úgy az egyházi szerkezet is teljesen felbomlott, és igen, tanúságos végignézni azt a történetet is, ahogy próbálták megszervezni magukat. Hát ez is óriási erőfeszítéseket igényelt.
2: Hát hogyne, képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy háborús veszteség, nyilván elképesztő emberi családi áldozatok ellenére mindenki azt érzi, hogy hiába volt, tombol egy spanyol nátha járvány, ugye 18 végétől egy nagyon komoly betegség hullám söpör végig az országon, tehát a szabad párhuzamot vonni a mával, hát látjuk, mennyire meg tudja dermeszteni a társadalom életét egy váratlan vírus, tehát akkor ez csak egy volt a sok közül, hirtelen leereszkedik egy hát ha nem is vasfüggöny, de egy nagyon, nagyon megnehezül a kapcsolattartás Magyarországgal. Tehát Csehszlovákiából például sokáig csak vízummal lehet Magyarországra utazni. Semmifajta kapcsolattartást nem engedélyeztek az utódállamok, és itt jön be a megszervezés kérdése. Eldőlt az, hogy saját utat kell járni. Tehát nem lehet az egyháznak az idők végezetéig kivárásra játszania, nem lehet egyfajta föld alatti életre berendezkednie. Ehhez az új helyzethez alkalmazkodni kell, és ennek az alkalmazkodásnak, illetve az önmagunk megszervezésének, az egyházkerületek létrehozásának voltak a kortársak számára nagyon fájdalmas vonatkozása is. Például az egyházi vezetőknek, lelkészeknek is le kellett tenni a hűséges kütt az utódállamokban mindenütt, mert egyébként az utódállamok kivétel nélkül mindannyian azt mondták, ha nincs hűséges kő, akkor semmifajta jogi elismerés, illetve anyagi támogatás nincs. És ebben a helyzetben pedig, ha bár elképesztő áldozatokat hoztak egyébként a hívek az egyházi intézmények támogatásáért, fenntartásáért, vagy a lelkészeik eltartásáért, nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon nem lehet egy teljes kirekesztettségben, teljes félredobatásban élni, és ezért le kellett tenni a lelkészeknek, püspököknek is a hűségesküt. Ez egy eleme az akkori újraszervezésnek, de talán sikerült érzékeltetni, hogy milyen elképesztő nehézségekkel kellett szembesülni.
1: Például Bukarest, mint magyar vallást ellenségnek tekintette, de ellenséges volt a többi állam is velük.
2: Így van. Erre igyekeztünk hangsúlyt fektetni a filmbe, hogy bizonyos értelemben a református egyház egy dupla elszakítottságot, vagy dupla elnyomást élt át. Természetesen minden magyarokat is tömörítő felekezet, egyház megszenvedte, például a földreformokat. Ugye a legtöbb utódállamban végrehajtottak földreformot, ami legtöbb esetben azt jelentett, hogy elvette a magyar birtokosok és a magyar egyházak földjeit, és ezért elképesztően megnehezült az intézményeknek a fenntartása. Ugye nagyon sokszor ebben a korban még a földbirtokokból vagy ingatlan vagyomból, egyebekből tartották el az intézményeiket az egyházak. Tehát ez mindenkit sújtott. Ugyanakkor például a katolikus egyház, vagy a katolikus hívek mögött mégiscsak volt egy világ egyház szervezete. Tehát azért a Vatikán több esetben interveniált Csehszlovákiában, Romániában, és a súlya révén tudott eredményeket elérni, arról nem is szólva, hogy azért a katolikus egyháznak voltak bőven nem magyar hívei, nem magyar anyanyelvű hívei, például Bánsági svábokat, Szatmári svábokat Romániában sorolhatjuk fel, vidéken is azért többfajta nemzetiség volt a katolikus egyház tagja, tehát ez jelentett valami fajta ellensúlyt. A reformátusoknál ilyen nem volt. A református vallás akkor és most is jellemzően magyar etnikumúak vallása volt, még akkor is, ha egyébként felvidéken voltak szlovák anyanyelvű reformátusok. Nem véletlen egyébként, hogy a csehszlovák államhatalom egyik első feltétele, hogy meg kell szervezni egy önálló szlovák nyelvű egyházmegyét. És egyébként délvidéken voltak cseh meg német anyanyelvű reformátusok is, de azért ennek ellenére döntően a református felekezet a magyar etnikum felekezete volt, és elég sokan voltak ahhoz a reformátusok, hogy az államhatalom Romániától Csehszlovákián át Jugoszláviáig legalábbis gyanakvással méregesse őket, és úgy gondolja, hogy különleges elbánást kell velük szemben alkalmazni, mert veszély, ha van egy autonóm, magyar emberek tömegeit megmozgató, jól szervezett egyház velük szemben.
1: Mindebből következik egyenesen, hogy ezek az egyházak, ezek az egyháztestek semmiféle támogatást nem kaptak. Szó nem volt költségvetési támogatásról, az adott ország támogatásáról, és itt megemlítenék egy megjegyzést, amelyet úgy emlékszem a komáromi szakértő tett, hogy gerinc viszont nem roppant.
2: Igen, amikor letették a hűségesküt, illetve megszerveződtek az önálló egyházkerületek, ezt mindenütt elvárták az utódállamok, akkor azért valami fajta támogatás elindult. De a zsarolási helyzetből abban az értelemben nem szabadultak ki, hogy például a Királyhágó melléki református egyházkerületet hivatalosan jogilag egészen 1939-ig nem ismerte el a román állam, és egyébként Csehszlovákiában is sokáig húzódott ez a hivatalos elismerés. Tehát ez a jogi csiki-csuki fennmaradt még akkor is, amikor esetleg kongruát például már fizettek a lelkészeknek. És az is nagyon érdekes, és erre próbáltunk hangsúlyt fektetni a filmben, hogy ez egy nagyon emberi történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy szupermenek, számunkra elérhetetlen nagyságot képviselő emberek visznek végig emberfeletti dolgokat. A határon túlra került magyar református egyházak vezetői, szolgálói küszködtek, rengeteg dilemmájuk volt. Letegyük-e a hűségesküt? Hogyan szerveződjünk újjá? Mi a helyes magatartása az utódállamokkal, mi az, amit meg kell lépni az élet érdekében, de mi az, amit már nem szabad meglépni a behódolás érdekében. Tehát ezek, és szerintem ettől ez egy közeli történet lesz hozzánk, mert láthatjuk az emberi dilemmákat. Azokat a dilemmákat, amiket jóval kisebb szinten mindennapi életünkben is folyamatosan meg kell válaszolni, mi a jó, mi a rossz. Ezek az emberek küzdöttek ezzel, és a legtöbbjüknek a mélyítéből és a közösségi szerepvállalásából, közösségi elkötelezettségéből adódóan voltak erre válaszai, ugyanakkor ezt az utat rengeteg konfliktus szegélyezte, nagyon sok átimádkozott éjszakájába telt a felelős egyházi vezetőknek is akár, vagy ez egyszerű szolgálóknak, hogy mi a helyes, mit tudunk cselekedni, mit lehet cselekedni, és hát ha megint szabad egy párhuzamot vonni a mai világgal, 100 év elteltével is bárki, aki kicsit is ismeri a kisebbségi közösségek helyzetét a Kárpát-medencében, az tudja, egy kisebbségi sorba került emberes, Simon Attila történész mondja egyébként ki így a filmünkben, ő a Komáromi Selye János Egyetem tanárképzőkarának történelmi tanszékvezetője, ő mondja ki, hogy a kisebbségi lét az mindig dilemmákkal jár. És szerintem ez megint egy fontos tanulsága ennek a korszaknak, egy olyan tanulsága, amit mindmáig tudunk hasznosítani.
1: Nem csak az volt a feladat, hogy az anyanyelvüket meg tudják tartani, hogy a templomukat meg tudják tartani, hogy a gyülekezeteiket meg tudják tartani, hanem tulajdonképpen mindenki arra törekedett, hogy azt a fajta szertágazó tevékenységet, amelyet addig folytattak, vagy amit szeretnének felvállalni, azt is megteremtsék. Hát itt szó lehet arról, hogy például komáromi tanítóképző elindul az árvaházak, Beregszázban nyomda, az egyházi sajtó, a komáromi teológián például ott nyilatkozza szintén a szakértő, hogy kérdezték, hogy miből él a teológia, hát imádságból. Tehát ők próbálták mindazt a fajta tevékenységet továbbvinni, ami tulajdonképpen az egyháznak a küldetése.
2: Így van, és ez egy nagyon nagy tanulság, és bizonyos értelemben nekünk is jó lecke, hogy ezek az emberek elképesztő energiákat mozgósítottak azért, hogy megtartsák azt, ami az övék, hogy az intézményeiket ellássák. Ugye a Losonci Teológiai Szeminárium, amire ön is utalt, 1925-ben azért jött létre, mert a teológusok már nem mehettek Budapestre tanítani, nem engedték át őket. És sokáig ez volt Csehszlovákiának az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézménye, ami kizárólag az egyház és a hívek adományozási készségéből élt, skót testvér egyházi segítség mellett. Olyannyira, hogy az igazgatója, Sörös Béla, a losonci lelkész, illetve Szilassi Béla, a gyülekezet főgondnoka saját zsebéből támogatta az intézményt. Vagy említhetnénk azt, hogy háború után vagyunk, rengeteg az árva gyerek. Ezt látja az egyház, és például Csehszlovákiában, Szerb-Horvát-Szlovén királyságban, délvidéken létrehoz az egyház árvaházakat, hogy ezekről az árva gyerekekről gondoskodjanak. És például idézünk is egy jegyzőkönyvet a délvidéki Bács-Fekete-hegyi árvaházzal, hát kiló krumplinként adták össze a hívek az adományt, mert tudták, hogy ez fontos, ezt fenn kell tartani. Vagy említhetnénk az erdélyi példától, egy nagyon komoly belmissziós, ébredési mozgalom indul el, ifjúsági szövetségek alakulnak, egyletek jönnek létre, mély hitélet indul, lapokat alapítanak, és ez mind-mind a hívek és az egyház áldozat készségéből. Némi szégyenkezéssel jegyzem meg, hogy tanulhatnánk elődeinktől az áldozatkészségről, és hogy bizony-bizony az egyháztagoknak maguknak kell legelső sorban felelősséget vállalni saját intézményeikért, és nem szabad a külvilágra vagy az államra várni.
1: Kedves hallgatóink, Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Egyetem Reformáció Örökség műhelyének vezetőjét, a filmforgatókönyv íróját hallottuk. Rövidesen folytatjuk összeállításunkat a trianoni békediktátum 126. évfordulója alkalmából.

0: vendégeinket köszönthetem, Kis Józsefet és Somorjai Lehelt. Jó napot kívánok, és hát történelmi évforduló apropóján beszélgettünk Trianonról, 1920. június 4-éről, amikor megtörtént a tragédia. Kis József.
1: Vegyük alapul, hogy hol is élünk. Itt van Borsod Abaúj Zemplén, ami azért is lett ilyen háromosztatú, bár igazából több osztatú volna, mert még ott van Gömör is, meg ott van Torna vármegye is. Tehát Borsod kivételével az összes vármegye rész, ami jelenleg a megyénk része, az egykor önálló vármegye volt, és Csonka vármegyeként került hozzánk 1920-tól kezdődően hivatalosan. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy Trianon a megyénkre vonatkozóan igen fontos hatást váltott ki. És nem csak közigazgatási tekintetben, hogy hogyan alakult a megyeszerkezet, hanem abban a tekintetben is, hogy igen nagy népmozgásokat indított el, leginkább a felvidékről, de Erdélyből is rengeteg magyar menekült ide a soviniszta, akkori csehszlovák politika elől például.
0: Próbáljuk meg valahogy a folyamatokat értelmezni. Aki aláírta a Trianonban a békeszerződést, az két olyan ember volt, aki tulajdonképpen báb szerepet játszott ebben,
2: benne hiszen... Benne Rákos és Drasler Lázár.
0: Igen, hát őket azért küldték oda. Tehát Benárd Ákost, mint ahogy Somorjai Lehel mondta, és Drasler Lázár Alfréd, ő rendkívüli követ volt, államtitkár, Benárd Ákost pedig nem is tudom, hogy neki mi volt a titulusa.
2: Benár Ákos munkaügyi és népjóléti miniszter volt.
0: No, hát szóval ők írták alá, mert itt a magyar közméltóságok közül senki nem vállalta. Hát azért ez sokat mond ez a tény.
1: Hát politikai halála legyen értékű az, hogyha valaki egy ilyen dokumentumot aláír, de valakinek csúnyán szólva el kellett vinni a balhét. Azt tudták, hogy valakinek el kell vinni, és ők voltak azok az áldozatok, akik ezt végrehajtották.
2: De ez egy másfelől pedig ez egy gesztus is. Tehát az, hogy a magyar kormány így nem ismerte el a Trianonnak a létjogosultságát, mivel két olyan kormány taggal iratta alá, aminek gyakorlatilag politikai súlya nem volt. Tehát sem Aponyi, sem Betlen, senki a nagyok közül nem volt hajlandó ezt aláírni, pedig tudták, hogy muszáj. Ezért iratták el ezzel a két kormány taggal a szerződést, mert ezzel is tulajdonképpen gesztus tettek azért, hogy ezt nem ismerik el.
0: Hát mindezek ellenére 1921. július 31-én életbe lépett a trianoni szerződés, és hát talán érdemes megnézni, hogy mekkora területeket vesztettünk, mert egyszerűen döbbenet, és a mai fiataloknak is még magyarázni kell, hogy mi volt az a régi Nagy Magyarország. Elvesztettük Erdélyt, Máramarost, Partszímot és a Keletbánságot. Ennek 102,813 négyzetkilométer a területe, ez Romániához került, Felvidék, Kárpátalja és a Csallóköz Csehszlovákiához, 61.646 négyzetkilométer, Drávaköz, Bácska, Nyugatbánság és Muraköz, Szerb-Horvát, Szlovén Királyság, ma Szerbia és Horvátország, 20.000, több mint 20.000 négyzetkilométer, Őrvidék, Ausztriához 4.000-nél több négyzetkilométer, Szepes és Árva vármegye egyes települései Lengyelországhoz, ez talán annyira nem ismert, ez majdnem 600 négyzetkilométer, és Horvát-Szlavonország, Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, és hát ugye oda lett Fiume is, addig legnagyobb magyar kikötőt.
1: A trianoni döntés megelőzően volt itt például román meg szerb megszállás, akkor azért rendesen elvitték konkrétan a gyárakat, azokkal a vasutakkal, amikkel elszállítottak mindent, amit lehetett fogni, azokkal megállapították gyakorlatilag a román vasutat, tehát mindent elvittek, ami lehetséges volt, kifosztották konkrétan az országot. Ráadásul itt maradtak a különböző üzemek, itt maradtak a gyárak, de a nyersanyag az a határon kívülre szakadt. Hirtelen már nem volt érdemben nemesfém, jelentősen csökkentek a szénkészletek, vagy fa, és még sok minden más is. Tehát gazdasági szempontból ez, hát félre meddig halálra ítélték az országot, azt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni.
0: Hogyan tudott ez a kis Csonka Magyarország aztán talpra állni, vagy tovább élni, Somorjai Lehel?
2: Hát érdekes módon sok évvel ezelőtt megnéztem a 920 után felúcsoló országnak az első kereskedelmi megállapodásait, érdekes módon pont azokkal az országok kötötte meg, akik tőlük vettek el területet. Tehát Románia, Csehszlovákia, Szerbia, a Szovjetunió kötötte meg 20 után Magyarország a kereskedelmi megállapodásokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen fajta kényszerpálya volt. Másrésztől pedig a másik oldalról is az volt. Hiszen ha belegondolunk ebbe, hogy a Partiumban eddig mindig a debreceni vásárba vásárolták meg az árukat, de most már nem lehetett. És ez is kis triviális példa, de mindenképpen a gazdasághoz ott is, a elvett területeken is óriási fennakadásokat okoztak ezek a döntések. Tehát nyilvánvalóan Magyarországnak kellett a 20-as, 30-as években találni egy olyan utat, amelyik ugye a fennmaradását biztosítani tudja, és ebbe benne volt a hagyományos kereskedelemnek az újraindítása, nyilvánvalóan most már a határon kívüli magunkkal, az országgal, és azoknak a országrészeknek a mostani, akkori uraival.
0: És azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző, hogy a nagypolitikaidben avatkozott a kis emberek életébe, de vajon ezzel a nagypolitikával hogy lehetett együtt élni?
1: Hát leginkább nem lehetett együtt élni, ez vezetett a második világháborúhoz, hogy ezt nem lehetett elfogadni, és ezre igen gyorsan rájöttek nyugaton is. Ugyebár ott többször felmerült a trianoni pontok revíziójának a kérdése, amit végül is nem hajtottak végre, de hogyha végrehajtották volna, akkor elképzelhető, hogy nem kerülünk olyan szinten, illetve olyan oldalon a második világháborúban, mint ahogy megtörtént, hiszen azt is tudjuk, hogy maga Hitler is azáltal tudta Magyarországot bevonni az érdekszférájába, hogy a trianoni békének a revízióját, illetőleg a kiigazítását ígérte különböző területekkel, amik utána az első-második bécsi döntéshez vezettek.
0: Igen, és aztán a második bécsi döntés után megint minden összeomlott, és akkor megint megindult egy nagy bevándorlás, ugye, akiket megint visszacsatoltak. Nagyon sok család akkor indult el az ország belseje felé.
1: Egyrészt én magam is érintett vagyok családi szempontból Trianon. Mert hogy a négy nagyszülőm közül három felvidéken született. Ketten még Trianon előtt születtek, és az a két család Trianon hatására már akkor a Csonka Magyarország területére költözött, tehát megvan dédapámnak a levele, Losonci vasúti tisztként kérelmezte, hogy hazájába engedjék szépen letelepedni, mert nem akar kint maradni. De az apai nagyanyám családja kint maradt, és a nagymamám kint született Lőcsén, csehszlovák állampolgárként, már 20 után született, és egészen a második bécsi döntésig úgy is élt. De gyakorlatilag a világháború végével, amikor már tudni lehetett, hogy a határok vissza fognak rendeződni, bár az csak majd a 47-es párizsi békénél fog eldőlni, ahol még plusz néhány falut azért Csehszlovákiának ítélnek. Azonnal elindult egy visszavándorlás. Az én családom is mindkét részről éppen felvidéken tartózkodott, Rozsnyói, illetőleg Kassán. Rozsnyói vonal már a front közelettének hírére gyorsan menekült Miskolcra. Kassán lévő anyai nagyszüleim csak a háború végeztével tértek vissza. De nyilvánvalóan megindult egy hatalmas vándorlás, ami utána azért folytatódott, mert a tömegeit kellett befogadni, ami Miskolc életére is nagy hatással volt. Már az első Trianon, tehát az első, pontosabban a trianoni békeszerződés hatására is menekültek, ezrei érkeztek a városba, amit ugyebár Hodobai lakótelep területén, amit most már Hodobainak hívunk, bár már az is feledésbe merül, sikerült ezt a társaságot.
0: Melyik ez a Hodobai lakótelep?
1: A Gömöri pályaudvar környékén, Eperjesi, Kassai, nem véletlenül vannak azok a különböző utcák úgy elnevezve. Aha. Legendárium szerint Eperjesi,
0: hát azt hiszem, Kassai, hogy erre és kevés Miskolci gondol.
1: Más családokat telepítettek le, de igazából csak szerintem nem ez volt az alap, hanem csak annyi, hogy arra kívántak emlékezni, hogy a
0: határon túlra
1: szakadt településekről nagy tömegben érkeztek emberek, akiket ott telepítettek le, és akkor hoztak létre számukra egy külön telepet.
0: Az én generációm úgy nőtt fel, hogy egy szót nem hallott Trianonról, egy szót nem hallott 56-ról.
2: Hát én úgy gondolom, hogy azzal, hogy 2010-ben a magyar kormány a június 4-ét nemzeti összetartozás nappá nyilvánította, tehát hivatalos emléknappá, amelyik szerintem egy jó, helyes gondolat, hiszen az a fajta vágy, a revizionista vágy, ami a két világháború között ugye megvolt a magyarságban, hogy mindent vissza ez nem lehet, tehát nem soha, nem lehet, tehát ezeket a szavakat azért a magyarságban azért bele van ivódva, és annak ellenére, hogy a trianoni szerződés azért nem mondja ki soha egyetlen passzusában sem, hogy 100 év múlva kell visszakerülni, ezek ilyen legendák, másrészt, hogy a trianoni békeszerződés...
0: Hát akkor az nem igaz, hogy elévül?
2: Nem évül, már csak azért sem, mert a trianoni szerződés már régen elévült, mert jelen pillanatban Magyarország határait a 1947-es párizsi békeszerződés határozza meg, nem pedig a 1920-as békeszerződés. Meg úgy egyébként is a 1990 óta Magyarország majdnem minden környező országgal kötött alapszerződéseket, amelyben ugye ki van nyilvánítva, hogy a határok szentek és érthetetlenek. De hát nyilvánvaló, hogy egy nemzetnél, amely ekkora csonkítás szenvedel, ami talán egészen ritka a történelemben, mint ahogyan Magyarország elszenvedte Trianont. Van az a romantikus vágy, hogy egyszer majd minden vissza fog ide kerülni, hát nyilvánvaló ez nem fog megtörténni, és azzal, hogy a magyar kormány 2010 óta összetartozás napját ünnepli ezen a napon. Ez egy nagyon szép gesztus, mert úgy emlékezünk el a dologra, hogy nincsenek ellenséges szándékaink, de azért tudjuk és emlékszünk rá, mert kell.
0: Köszönöm, hogy velünk voltak, kedves hallgatóink, a trianoni évforduló június 4-e kapcsán történész vendégeinket, Somorjai Lehelt és Kis Józsefet hallották. Országos és egyéni tragédiákról is szó esett ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Harangok szólnak most a hideg szélben, ős harag dúr régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egykoron egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével, 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával, 11.500 kilométer vasútvonal jogtalan használatával, 13.407.000 lábas jószág elvitorlásával, 10.000.000 hold erdő és annak vadjainak elorzásával. Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe széldalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye emiatt fog hullni. Míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni.

0: Kedves hallgatóink, összeállításunkkal a trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékeztünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
1: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére.

0: a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Június 9-éig lehet jelentkezni a MEÖT Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciájára. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, annak missziói és evangelizációs bizottsága minden évben megrendezi ezt a találkozót. Idén június 22-e és 26-a között várják Réf Fülöpön a résztvevőket. Többségükben reformátusok szoktak érdeklődni. A téma most az egyház jövője, a jövő egyháza. Ezzel kapcsolatban több előadás lesz, de ahogy mindig, ezúttal is lehetőséget ad a rendezvény a lelki töltekezésre, a tapasztalatcserére, a kötetlen együttlétre. A programokat Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ismertette.
1: A Máté 16-18 a központi igény, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és a témánk pedig az egyház jövője, a jövő egyháza. Erre épült az egész hét, minden napra megvan a program, hétfőn vacsorával, igehirdetéssel kezdődik este, ezt Durko István baptista lelkipásztor, a missziói bizottságnak az elnöke fogja tartani, és minden reggel van egy ima közösség és egy biblia tanulmány, az Evangélium az Ószövetségben ez lesz kedden, ezt Ungvári Csaba rektor helyettes úr a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról fogja tartani. Szerdán Keresztelő János útkészítő munkája, ez Váradi Endre teológiai tanár, a baptista teológia rektora, csütörtökön Jézus és tanítványi közössége, Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, pénteken pedig biblia tanulmány Pál ekleziológiája, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. És a biblia tanulmány után mindig van két előadás. Kedden Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Isten népe az Ószövetségben, és a második a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Szerdán Duránszki Pálint szociológus és Varga Mes református lelkipásztor tartják, a jelen egyháza, és a második előadás a jövő egyháza. Csütörtökön Szertémai Róbert ortodox pap fogja tartani. Az első adás címe Hiszek a test szerinti feltámadásban, a második az isteni kép más helyreállítása. Aztán minden nap van utána egy csoportfoglalkozás, vacsora és igehirdetés. Pénteken pedig bibliatolmány után lesz egy urvacsorás istentisztelet, ez pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor tartja majd. Tehát látjuk, hogy egy nagyon gazdag alkalmat szervezünk.
0: Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a puff. Zónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani. A Vizer teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS Gyermekfalu Alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Vizer teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Most hétvégén péntek délutántól vasárnap estig a lovas sportoké és a lovas kultúrájé lesz a főszerep a Hortobágyi pusztán. 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi lovasnapokat. Idén először nem nyár közepén lesz a rendezvény, azért hozták előre az időpontot, hogy lehetőleg elkerüljék a legnagyobb kánikulát, ami megviseli a lovasokat, az állatokat és a közönséget is. valamennyi már megszokott és kedvelt programmal lehet találkozni a Mátai Ménesben. Csikós bemutató és bajnokság, fogadhajtó és díjugrató versenyek, kaszkadőrsó, valamint méneshajtás is lesz. A gyerek lovasfalut is megnyitják, ezen kívül lesz vásár, ahová a hajdúbihari kézművesek, népi iparművészek viszik majd a portékáikat. A központi témát meghatározta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és a pásztorok nemzetközi évévé nyilvánította. Részletek Budai Bernadettől, a szervező, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetőjétől.
2: Ez a legtöbb látogatót vonzó eseményünk, körülbelül 15 ezer látogatóra számítunk. Lehet, hogy idén böbre, hiszen idén először nem júliusban kerül megrendezésre, hanem igazítottuk a kánikula ellenére erre a június első hétvégére. Ez talán a látogatóknak is kellemesebb, és hát a lovaknak, illetve a lovasoknak. Ez az a hagyományőrző rendezvényünk a sok közül, ahol kifejezetten a lovaké a főszerep, és hát a pásztorság, a pásztor hagyományok, hiszen a csikósok a pásztorok közül nagyon fontos helyet foglalnak el. Mindig valamilyen téma köré szervezzük ezt az eseményt. Most idén 57. alkalommal adott volt a téma, hiszen 2026 a legelők is pásztorok nemzetközi éve, de nem csak hagyományőrzésről szól ez a rendezvény, hanem a lovas sport különböző szakágait is bemutatja, csikós bajnokság, fogadhajtó verseny, díjugrató versenyek, különböző sójellegű kaszkadőr bemutatók, illetve a pásztorokhoz kapcsolódó eszközök, kézműves mesterségek is megmutatkoznak.
0: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből, a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket. Hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattad ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Sejem réten muzsikál a szellő. No, nem jutott messzire, mert alig lépett hármat, egyszerre csak láng csapott fel a földből, a lángból füst is, abból mindenféle szörnyűséges idétlenség kezdett kibontakozni. Tüzes szemű, szegletes fejű, hórihorgas sövölvény boszorkányok. Pikkelyes, gyíkfarkú sárkányfiak, de olyan rusnyák, hogy még rájuk pillantani is undorodás. Ördöngős bábák egymás hegyén hátán tülekedtek, kavarogtak gyöngyharmat palkó felé. Nyújtották patás, körmös mancsukat, és mutogatták, hogy egyből széjjel tépik. A levegő is megtelt sikoltozással, jajgatással, meg mindenféle olyan hanggal, amit ember még nem hallott, és talán nem is fog hallani soha. Palkó, még ha száz szíve lett volna, akkor is megrémül ennyi egymásba tekergőző rusnyaságtól. De aztán eszébe jutott az óriások tanácsa, hogy ne ijedjen meg semmitől. Nagy hirtelen felkapta a botját, és elkiáltotta magát. Szabjad, mesed, kanyarítsd! Azt ugyan kiálthatta háromszor is, mert az úgy van, hogy varázslattal szemben a varázsbot is csak piszkafa. Soha semmitől ne félj! Így tanácsolta az óriás. Jutott eszébe megint Palkónak. Több se kellett neki. Megforgatta a botját, és saját erejéből közibe vágott a sok nyivákoló, sivalkodó undokságnak. Na, az előbb volt jajgatás, most aztán lett igaziból. Egyik bújt a másikba, az a harmadikba. A rémek, kígyók, sárkányok vonítva, rikácsolva ugrándoztak szerteszéllyel, mert ezek nem féltek senkitől, semmitől, csak a bátor embertől. Mire háromat számlálhatott volna, már nyomuk sem maradt. Palkó szép, tágas mezőn találta magát, de olyan mezőn, hogy azon minden szál fű sejemből volt, és ha nem abból, hát bársonyból. A füvek között harangvirág, pipitér, kakasmandikó, työnyvirág. Ez a sok virág minden lépésre, még a szellő legkisebb rezzentésére is muzsikálni, harangozni, csilingelni kezdett, de olyan kedvesen és bolondítóan, hogy Palkó egyszeriben minden egyébről megfeledkezett. Más se járt az eszében, mint hogy örökké hallgassa ezt a szépséges szép muzsikát. Bánta is ő kacskaringi bújtórján gyémánt palotájával együtt, neki már csak az kellett, hogy hallgassa a virágok csilingelését, és érezze a sejemfüvek cirógatását. Olyan jó volt ez, de olyan jó, hogy ennél jobbat nem is kívánhatott magának. Elnyújtózott szép, kényelmesen a sejem bársony füvön, és csordulásig megtöltötte lelkét a gyönyörűség. Ébren volt-e, vagy álomban? Igazán érezte-e, amit érzett, vagy csak úgy gondolta, hogy érzi? Azt meg nem mondhatta volna senki. Karbonkolos hátú bogarak mászkáltak a sejem fűszálakon, zümmögtek, cinicáztak olyan édes hangon, hogy Palkónak majd könny szökött a szemébe a nagy gyönyörűségtől. Gyémántos szárnyú szitakötők és olyan pillangók libegtek a virágok kelyhén, hogy tarka szárnyukon rajta volt a világ minden színe, még annál is sokkal több. Mind ott száldostak a feje fölött, zümmögtek, mintha űznék, kergetnék, noszogatnák, de Palkó elhessegette őket. A bogarak azonban tovább döngicséltek fájdalmas, keservesen addig-addig, amíg Palkónak nehezedni kezdett a szeme pillája, és hátrahanyatott a feje. Hely, ha értette volna a bogarak beszédét, bezzeg ugrik, bezzeg veri ki az álmot a szeméből, és fut arról a sejembársony rétről, de úgy, mintha lobogó tűz kergetné, áradó víz hajtaná. Mert a bogarak ezt döngicsérték. Vigyázz, Palkó, vigyázz, ne higgyél te ennek a szépségesen szép mezőnek, muzsikáló virágoknak. Hamisság ez, kacskaringi bújtorján aljas gonoszsága, aki nem pusztult el a szikkasztó szomjún, aki keresztül törte magát a kőerdőn, aki alatt nem szakadt le az aranyhíjéd, és akit nem nyelt el az ő sárkány komája, azt megbűbájolja édes muzsika szóval, sejmes szirogatással. Vigyázz, Palkó, vigyázz! De hát hogy vigyázzon, aki már alszik?
1: Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon fölöttem gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Amen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében,

0: holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog Keleti Holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A Tolnai Holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogyha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok.
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az ön személyes életében a Sárospataki évek, hiszen ugye a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára, és sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan sanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyi tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen, csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, már mint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom, és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen brillírozhat, és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel, egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni, a férjével szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente, a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, jó Isten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a jó Istentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a Jóistentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az önszemélyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben, saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene. Úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, az meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotty-völgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában. Nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kigyermekes édesanyaként akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikó, Valapít Ballatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és azóta eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem Parasznyára, akkor tudtam jó, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje is, és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitypalagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készségképesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül, elvégre a mókuska az, aki könnyebben tud haladni, aki ugrál egyik ágról a másik ágra, és mindig biztosan érkezik, és könnyen megy egyik pontból a másikba. A sünike lehet, hogy nehezebben halad, és lehet az is, hogy nem egyszer, nem kétszer, mivel veszélyt érez, vagy bármi, szúrós tüske gombóccá formázza magát, tehát akkor éppen nem is halad sehová, de az a feladata, hogy ő is átjusson A pontból B pontba. Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másikkal másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy fafúvósok közül furulya fúvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészetis fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furulya, a fúvola, a klarinét, a szaxofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatás a mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik és nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korábban, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a kicsiny Pitty-Palagyvölgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagyvölgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre, de ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
2: Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani. Ez egy óriási ajándék a Pittypalattyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A Pittypalattyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvós zenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvós zenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr ettől az évtől teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreértené, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok. A fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne. Nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene. És ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pitypalagyban. A zene erőt ad. A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam. A zenével együtt természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta

0: gondolatokat, megéléseket személyes élet terébe is beavatva bennünket, megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
1: Én is köszönöm. Áldás békesség.
0: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty-Balatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
2: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Huszonegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú, légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utas tájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatás

0: szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Bent a pinceszobában aztán elmondott mindent. Őt és az anyját Berlinben érték az oroszok. Kurt már nem élt akkor. Ő egy bombatámadásnál halt meg. Jürgen falun volt, munkaszolgálatban. Az első napokban nem volt semmi baj, de aztán valaki feljelentette őket. Éjszaka jöttek értük. Szörnyűségeket éltek át a vallatás alatt. Az anyját elvitték Oroszországban munkára, őt egy kaszárnyába vitték, ahol az étkezdében kellett mosogassa a tányérokat. Szörnyű volt ott, rettenetes. Betegséget kapott és kórházba vitték később, ahol egy halott gyereket hozott a világra. Akkor lett 14 éves éppen. Kórházból vissza kellett volna menjen újra a kaszárnyába, de ő megszökött. Egy évig bujkált parasztoknál, csavargott országutakon, egyedül, kiszolgáltatottan, néha hozzászegődve valakihez, hogy ne kelljen éheznie és legyen födél a feje fölött. Aztán sikerült átszökni a határon, és azóta egy menekült táborban él, nem messze innen. Az anyjáról nem hallott azóta, hogy a börtönben elszakították tőle. Csak annyit tud, hogy Oroszországba vitték. Néhány nappal ezelőtt valaki említette a táborban, hogy az apja Hannoverben van. Így jött el. A rendőrségnél mondták meg a címet. Ült a nyikorgó úcska vasárt szélén, lehajtott fejjel és beszélt. Szintelen, üres hangon, mint aki nem is hallja már a szavakat, amiket mond. Két sovány, fejletlen válla előre görbült, ahogy ott ült a vékony ruha alól, kimeredtek a csontok. Haja borzasan hullott az arcába, és félig eltakarta a száját, amikor beszélt. Így a hang, amivel a szavakat mondta, valahogy még személytelenebb volt, mint ha távolról jött volna valami sötét, ismeretlen és borzalmas messzeségből. A professzor ott ült oldalt a ládán, fejét a két öklére támasztotta, és nézte mereven a betonpadló kitaposott foltjait. Kábult zsibbadást érzett a fejében, valami mérhetetlen súly nehezedett a mellére, és folytogatta. Ült és hallgatta a leány egyhangú, szintelen beszédét. Talán nem is értette meg külön-külön a szavakat, nem is fogta föl egyenként őket, csak az értelmüket, a súlyukat érezte, mint egy rettenetes nagy szürke sziklatömböt, amit gonosz és kegyetlen erők lassan és feltartóztathatatlanul hengerítettek rá egy országra, egy népre, egy leányra, egy kislányra, az ő kislányára. Aztán a leány ott az ágy szélén befejezte a szörnyű vallomását, és elhallgatott. Ült ott, mozdulatlanul, és a szürke szennyes betonpadlót nézte ő is. A csönd rásúlyosodott az alacsony mennyezetű pincére, a sötét falakra, az asztalon pislákoló petróleumlámpára, a dísztelen bútorokra. A professzor lassan fölemelte ökléről a fejét, ránézett a leányára és nyelt egyet. Ha tudtam volna előre, mondta száraz torokkal folytottan és keserűen. Ha tudtam volna mindezt előre, nem küzdöttem volna az ellen, hogy a titkomból bombákat csináljanak. Én vagyok az oka, Krista, hogy mindez megtörtént veled. Én egyedül. Isten a tanúm, hogy nem ezt akartam. A leány felkapta a fejét, és értelmetlen tekintettel merett az apjára. Azt hiszed, hogy megbolondultam? Kérdezte a professzor, és furcsán keserűen elvicsorodott. Nem, nem vagyok bolond. Most már nem, csak voltam. Bolond voltam akkor, amikor azt hittem. Ne beszéljünk róla. Késő. Inkább együnk valamit, Krista. Ott a polcon van néhány húskonzerv még. Hagyd el majd én, te csak pihenj. Te már éppen eleget... Jaj, mivé lett ez a világ rettenetes, rettenetes. Te szegény kislányom, te szegény. Jaj, nem, ez borzasztó, borzasztó. Mi lesz az emberiségből? Másnap előkereste az ócska konzervdobozból a megmaradt dollárokat, és a lengyel táborban ruhát, cipőt vett értük Krisztának. Jutott még egy apjú takaróra is, fehér neműre, harisnyára, egy kiló zsírra és 2 kiló cukorra. Aztán elment a lányával együtt a Vörös Kereszthez, és bejelentette Jürgen adatait és utolsó címét. A választ 4 hónap múlva kapta meg hivatalos levélben. Jürgen Heimisch Habichtot 1945. februárjában az oroszok magukkal vitték. Azóta semmi hír róla. A professzor szótlanul vette tudomásul a hírt. Krisztának nem is tett említést róla. A levelet eltépte és elégette. Valami tompa fásultságban élt már akkor. 5 hete volt már alkalmazásban, mint éjjeli őr. A pénzbeváltás kényszerítette bele ebbe az állásba. A Reichsmark értéktelen papírrá vált, és abban a pillanatban az üzletek kirakatai megteltek áruval. Krista nagyra nyílt, vágyódó szemekkel állt a felhalmozott csodák előtt, és az a kevés pénz, amit beváltáskor kaptak, hamar elfogyott. Munka után kellett nézni. Krisztát egy női szabászüzletbe vették föl tanoncnak, ő pedig éjjeli őr lett. Protekcióval jutott ehhez az álláshoz. Egy nagy építkezési vállalat több kiégett bérház újjáépítését kezdte el a város másik végében, és egy königsbergi szobafestő, aki valamikor hetekig dolgozott az egyetem épületében, ott volt alkalmazásban ennél a vállalatnál. Ő protezsálta be Habicht professzort éjjeli őrnek. 75 pfennig órabérrel. Délután 4-től reggel 7-ig tartott a szolgálat, hetenként 1 szabad éjszakával. A pincelakástól a munkahelyig 1,25 óra gyaloglás. 3:30-kor indult útnak, egy kis kopott táskában magával cipelve a vacsorát, és reggel 8:30-re ért újra haza. A pénz, amit ezért a munkáért kapott, elég volt 2 élelmezésére. Nem volt nehéz munka, és hamar beleszokott. Egy kis deszkabódéban, ahol a pallérok a szerszámaikat tartották, volt egy rozoga vaskályha, egy asztal, egy szék, és az asztal fölött egy villanyégő. A kis vaskályhába be lehetett fűteni fahulladékkal, ha hűvös volt az éjszaka, és olyankor egészen barátságos tudott lenni a bódé. Kint deszkatégla épületfa állott halomba rakva, azokra kellett ügyelni. Könnyű munka volt, s meg lehetett szokni hamar. Csak az első napok voltak különösek. Mindjárt az első délután, amikor a főpallérnál jelentkezett a szűk kis irodában, az szúrós szemmel szinte ellenségesen mérte végig. – Maga éjjeli őr? – Igen, felelte a professzor. – Mi a neve? – Habicht. Herbert Habicht. Azt mondták nekem, hogy maga valami tanárféle volt régen, mondta összehúzott szemmel a főpallér. Igaz ez? Igaz. Akkor bizonyára egyetemet is végzett, mi? Talán doktorátusa is van. Van. Úgy. Szóval a maga neve akkor Dr. Habicht. Professzor Dr. Habicht. Miért nem így mondja? Szégyelli? Professzor fakó arca egy árnyalattal megszínesedett, alig észrevehetően megrándult a nyaka. Nekem nincs okom, hogy szégyeljem azt, ami voltam, sem azt, ami most vagyok. A hangja kemény volt, és a főpallér egy pillanatig döbbenve nézett rá. Aztán bólintott, és kinyújtotta felé a kezét. Igaza van, professzor úr, Isten hozta nálunk. Szégyelje magát az emberiség, igen, hogy egy tudós ember, mint maga, egy doktor, egy egyetemi tanár ilyen módon kell megkeresse a kenyerét. Disznóság, én mondom, erre iszunk egyet. Voltak az irodában mások is egyszerű pallérok. Morogva bólogattak azok is, fejüket csóválták, sorra odaléptek hozzá, és kezet fogtak vele. A főpallér elővett a szekrény mögül egy pálinkás üveget, és oda nyújtotta a professzornak. Isten hozta, professzor úr! Sorra ittak az üvegből. Egészségére, professzor úr, mondták. Lesz még jobban is. Így nem maradhat a világ. Így kezdődött el az első nap. Valami különös meleg érzést hagyott maga után. Érezte, hogy ezek az egyszerű emberek őszintén nyújtották feléje a kezüket kár öröm nélkül. Úgy vették be maguk közé, sajnálattal és tisztelettel mégis, mint egy idősebb testvért, akit a bal sors letaposott. Azon az első éjszakán ismerkedett meg a szomszédaival is. Úgy 10 óra körül kopogtak a bódi ajtaján, és köpcös kerekarcú vidám emberke dugta be a fejét. A professzor éppen egy amerikai tudományos folyóiratban lapozott, amit Krista szerzett az amerikai missziónál. A köpcös bedugta a fejét az ajtón, és rávigyorgott. Kellemes időtöltést, kolléga úr! Nincs véletlenül egy szál gyufája, holnap becsülettel megadom. Hogyne, tessék! Felelte a professzor, és előkotort a zsebéből a gyufaskatuját. Az idegen bejött, meglátta az asztalon az angol nyelvű folyóiratot, belenézett és füttyentett egyet. Olala! Inkognitóban szintén? Ebben az esetben engedje meg, hogy bemutatkozzam. Werner Grote, valamikor a Falkund Reich Verlag lektora, dramaturg és színműíró, ma államilag engedélyezett házőrző kutya a Krauss and Co. cég szolgálatában. Örvendek, felelte, és mosolyognia kellett. Dr. Herbert Habicht egyetemi tanár Königsbergből. Nézd csak oda, csapta össze a kis köpcös a kezét. Hát olyan kevés a bakter ebben a hazában, hogy már az egyetemi tanárokra is sor került. Habicht, Habicht, valami rémlik nekem. Nem volt magának valami kis ügye annak idején a hatalmasokkal? A professzor rántott egyet a száján. Annyi csak, hogy bezártak. Több nem. És miért, ha szabad megkérdezni? Mert ostoba, becsületes szamár voltam. A kis köpcös vidám fintort vágott. Olala! Szóval egy válfaja a háborús bűnösöknek. A tábornok szerint ugyanis minden becsületes ember háborús bűnös, mivel elvesztettük a háborút. Nagy filozófus az öreg úr, majd megismeri. Ott van a főhadiszállása, ahol az iskolát építik. Vigyázban állok előtte, ha találkozunk, mert én csak főhadnagy voltam. Még locsogott a vidám kisember egy darabig, aztán kivett a skatujából a 300 gyufát, megköszönte és elment. A professzor 20 percenként kiment a bódéból és körüljárta a telepet. Ősz eleje volt, hűvös párás éjszaka. Néha egy-egy siető ember kopogott végig a kihalt utcán, a házak sötéten meredtek föl az égnek, sötéten és némán. Néha egy macska nyávogott egy távoli háztetőn, s olykor egy-egy tehervonat mozdonya sípolt valahol. A messzi csillagok harmatot szitáltak a magasból, s a csönd mély volt és titokzatos. Néha megállt a deszkarakáson túl a sarkon, és figyelte az éjszaka csöndjét. Az volt az érzése ilyenkor, mintha egy halott város fölött őrködne. Egyedül, egyetlen élő ember, utolsó ember, aki megmaradt. Üres halott kőfalak között. Talán valóban ilyen lenne most ez a város, gondolta, ha én akkor. Ez és sok-sok más város a földön. És én sem állnék itt egyedül az éjszakában, és senki sem állana sehol. Ott azon a sarkon találkozott össze később a tábornokkal. Már jóval évfél után lehetett. Lassan haladt át a deszkarakások előtt, és a galériát föltűrte, mert hűvös volt, mikor a sarokra ért egy hosszú szürke emberi alakot pillantott meg, ott állt mozdulatlanul. Jó estét! Köszöntött rá, amikor melléje ért. A szürke esőköpenybe burkolt magas ember feléje fordult. Csak egy hegyesre pödört fehér bajuszt látott. Egy kemény, kissé hajlott orrot és 2 szúrós nézésű szemet. A többit elfötte a sapka ellenzője. De ahogy mereven és szögletesen megfordult, ahogy ott állt magasan, egyenesen, azonnal tudta, hogy nem lehet más, csak a tábornok. Jó estét! Recsegte egy érdes kemény hang. Szolgálatban? Igen, bár úgy látom elég felesleges, nem jár erre senki. A szolgálat sohasem felesleges, fiatalember, recsegte a hang. A szolgálat nevel, ébren tartja az öntudatot és a kötelességérzetet. Ez igaz, ismerte be a professzor is. Aztán csak álltak és hallgattak mind a ketten. Valahol egy közeli utcán teherkocsi dübörgött keresztül zakatolt a kövezeten, aztán mind halkabb lett, végül elnyelte a csönd. Szolgált? Tessék? Azt kérdem, hogy hol szolgált és milyen rangban? Nem voltam katona, ismerte be szégyenkezve, ugyanis, tudom, maga az a, hogy is hívják, dr. Habicht, egyetemi tanár. Igen, a főhadnagy jelentette már. Elvesztettük a háborút, mi? Most itt vagyunk, persze. Nem is lehet másként. Aki elveszíti a háborút, az háborús bűnös, az rabszolga, mi? Ami most van, az a káosz, mondta a professzor lassan. Ha a társadalmi rend felbomlik, akár belső katasztrófa folytán, akár külső nyomásra, akkor felborul az egyensúly is. Ez a káosz. A társadalmi megrázkodtatás fölkavarja a szemetet, és időbe kerül, amíg mindenki megtalálja újra a helyét. Fizikai törvény. Valahol magasan a csillagok alatt vadludak húztak át. Hangjuk idegenül hullott alá a sötét városra, idegenül és búsan. Igen, szólalt meg a tábornok, mintha álomból riadt volna föl, és a hangja talán egy árnyalattal még keményebb volt. Igen, ezt jól mondta, a rend, igen, és a törvény. Kár, hogy nem volt katona, kár? Na mindegy, viszontlátásra. A szolgálat, szolgálat. Még állt egy ideig a sarkon, és nézett a tábornok után, ahogy szürke esőköpenyében szikáran egyenes derékkal lassan tovahaladt az üres utcán. Egy gázlámpa rívetek fénye elnyújtotta az árnyékát kísértetiesen hosszúra. Ahogy ott ment, olyan volt, mintha egy régi meséből lépett volna ki. A rend és a törvény, ismételte a professzor a tábornok szavait félhangosan a sötét utcasarkon. És ez a két szó olyan volt ott a halott csöndben, mint amikor fagyott téli rögök dobognak egy koporsó fedelén. Hajnal előtt még egy látogatója akadt. Egy őrjáratát végző rendőr. Néhány percre bejött a bódéba. Belengedte a kezeit a vaskályhánál, és álmos szemmel mondott néhány rosszkedvű szót az életről, amely egyformán nehéz mindenkinek, akármi legyen is a mestersége. Aztán reggelig nem jött más senki. Az utca lassan életre kelt, emberek másztak elő valahonnan, és sietve mentek a munkahelyük felé. Szemetes kocsi dübörgött át a kövezeten, valahol teljes edények csörömpöltek, nagyon messziről hallani lehetett az első villamos csilingelését. Aztán megjöttek az első munkások, és a professzor hazamehetett. Így telt el az első éjszaka. Este a kis köpcös színműíró valóban visszahozta a háromszál gyufát. Ó, a tábornok, mondta, ő a mi külön német Don Quixote-nk. Száműzött emlékmű antik dísztárgy, ő a német múlt. Én nagyon szeretem szegényt. Ha látnám, milyen feszes vigyázban állok előtte. Főhadnagy, szokta mondani. Kitartunk az utolsó emberig. Igen, tábornok úr, az utolsó gatyánkig kitartunk. Szegény öregnek csak egy inge van, maga szokta kimosni, és olyankor úgy veszi föl délután vizesen. A Manteuffelstrasse végében lakik, egy kis padlásszobában. Ez a Manteuffel is tábornok volt valamikor, de a bakterségről megfeledkezett. Sokat lacsokott össze-vissza, vidám fickó volt és szórakoztató. Öl a fejjel, professzor, mondta, amikor visszaindult a maga bódéjához. Még mindig egy nurrál a játék a mi javunkra, mert mi el tudjuk végezni a bakterek munkáját, de próbáljanak meg a bakterek színdarabot írni, vagy új gyógyszereket kikísérletezni a laboratóriumokban. Egyébként ajánlom, hogy tegyen tisztelgő látogatást a tábornoknál. Az öreg úr nagyon sokat ad a formára. Később egy nyers goromba szél kerekedett, fölkavarta az éjszakai utca porát, és kísértetiesen fütyült a kiégett házfalak között. A tábornok bódéjából fény szivárgott ki a réseken, amikor úgy éjfél körül bekopogtatott hozzá. Tessék! recsent meg odabent az ismerős hang. A tábornok ott ült, egy zsákkal letakart bádok hordón, a gyalulatlan deszkaasztal előtt, és zsebkésével leveles dohányt vágott. Nagyon örülök, recsegte, és feltápászkodott a hordóról. Tessék helyet foglalni, kedves professzor, ha jól emlékszem, ugye? Dr. Herbert Habicht, egyetemi tanártábornok úr. Ja, Habicht professzor. Königsberg, ugye? Ősi német város. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy egyszerűen csak elvehetik tőlünk. Tessék helyet foglalni. Sajnos ez a fedezék kissé primitív. De hiába háborúban vagyunk. Oda arra a ládára talán, úgy. Éppen dohányt vágok, látja, a pipámba. Egy volt őrmesteremtől való derék fickó, vaskereszt. Most paraszt, cell mellett. Ez is a háborúhoz tartozik, a pipa, meg ez a dohány. Ukrajnában mahorkát szívtunk. A hadifogságban semmit. Sokkal rosszabb volt. Az ernyőtlen villanykörte éles, halott fényt vetett a tábornok arcára, ahogy ott ült a hordón, a dohányt vágta és beszélt, rövid, recsegő mondatokban. Katonásra nyírt fehér haja tompán csillogott a széles domború homlok fölött. A gondosan kipödört őszbajusz elfötte a száját, és a bozontos szemöldök tüskéi harciasan meredeztek. Az arca beesett volt és mélyen barázdált, de egészségesen rózsaszínű még mindig, és a hatalmas kiugró orr valami kemény, meg nem alkuvó karaktert adott annak az arcnak. Ugyanaz a nyakig begombolt szürke katonai esőköpeny volt rajta, és ott a lámpa fényénél szánalmasan látszottak rajta a kopások és a foltozások. Az ellenző sötétkék sapka ott hevert az asztalon. Persze, mondta a tábornok, nem kellett volna elveszítsük a háborút. Ez lett volna a legegyszerűbb. Ha minden német megtette volna a kötelességét azon a poszton, ahova a sors állította, ma másként lenne. Hiszi, professzor, hogy másképpen lenne? A kötelességem múlott. Semmi egyeben. Elhiszi, professzor? Elhiszem. Felelte lassan. Csak azt nehéz eldönteni, hogy mi a kötelesség. Úgy értem, az igazi kötelesség. A saját népünkkel szemben és az emberiséggel szemben. A jelennel szemben és a távoli jövendővel szemben. Ezt néha nagyon nehéz eldönteni, tábornok úr. Hogy mi a kötelesség? Recsent föl haragosan az öreg úr. Azt nagyon egyszerű eldönteni, fiatalember. Becsülettel szolgálni a hazát? Ez a kötelesség. De maguk fiatalok túlságosan sokat gondolkoznak, beszélnek és firkálnak, ahelyett, hogy cselekednének. Ez a baj magukkal. A professzor kissé megbántottan szólt közbe. Azt hiszem, a kimondottan fiatalok közé nem számíthatom már magamat. Mi? Recsent rá a tábornok dühösen. Mennyi lehet, 50? Én, kedves barátom, 72 éves koromban még hadosztályt vezettem Oroszországban. És fiatalabb voltam, mint a mai 20 évesek, ezt jegyezze meg. A mai fiatalok már szakállal és ráncos homlokkal jönnek a világra. Ez a baj. A legegyszerűbb dolgokon is össze-vissza töprengenek, és ezzel elködösítik a fogalmakat. Hogy mi a kötelesség? Becsülettel szolgálni a hazát, és kész, utolsó lélegzetig. Haragos arccal esett neki újra a dohánynak. Úgy markolta az ócska zsebkést, mintha kard lett volna s a dohány ellenség. A professzor lehajtott fejjel kuporgott a ládán, és arra gondolt, mennyivel jobb azoknak, akik ilyen egyszerűen látják a világot és a problémákat. Kis idő múlva a tábornok újra fölütötte a fejét, és abba hagyta a dohányvágást. Tudja, professzor, mondta csöndesebben, az a baj, hogy az emberek egy nagy része nem akarja vállalni sem a kötelességet, sem az ezzel járó felelősséget, de még a saját hibáinak a következményeit sem. Látja, én nem vesztettem el a háborút. Engem nem vert meg semmiféle ellenség soha. Amikor visszavonultam, parancsra vonultam vissza. Amikor letettem a fegyvert, parancsra tettem le. Mások vesztették el a háborút, nem én. A gerinctelenek, a pimaszok, a leselkedő, mindig okosok. és mégis vállalom és viselem a következményeit én. Annak a vesztett háborúnak a következményeit, amit nem én vesztettem el. De akik elvesztették, a bujkáló pimaszok, azok nem jönnek ide ebbe a bódéba, azok most is fönt ülnek a nyeregben. Hát látja, ez a szomorú. És azért örvendek, hogy öreg ember vagyok már, és nem élhetek sokáig. Mert az a nép, amelyiknek a fiai nem tudnak sem győzni, sem veszíteni úgy, ahogy kell és ahogy illik, az nem nép többé, csak csőcselék. Piha! A németek kivesztek erről a földről, kedves barátom. Ezt én mondom magának. Heinz von Tück, lovassági tábornok. Valami keverék basztárd ez, ami itt maradt, és a mi nyelvünkön jártatja a száját, mert cselekedni gyáva. Bocsásson meg. 15 perc eltelt, hív a szolgálat és a kötelesség. Mikor a bódéból kiléptek, a szél apró hideg esőcseppeket vert az arcukba. Fekete volt az éjszaka, mint a szurok, és a szél vonyítva kaparta a téglarakások oldalát. Ilyen időnk volt a Brianszki erdőben is, amikor a nagy orosz offenzívát visszavertük, dörmögte a tábornok, és feltűrte esőkabátján a gallért. Az őrszemeket jártam végig, éppen ilyen fekete éjszaka volt, mint az ördög hasában. Zúgott a szél a fenyők között, hogy az ember a saját szavát alig hallotta. Egy lövést se lehetett hallani sehol. Az eső is esett, pogány idő volt. A fickók behúzódtak a gödreikbe, sárosak voltak és lucskosak, és átkozódtak, mint az ördögfiókák. Nekem nem tetszett ez a nagy csöndesség ott túl. Már az előre tolt állásoknál voltam, amikor egyszerre csak huri-huri, rapog minden oldalról a puska meg a géppisztoly. Úgy törtek ránk minden tüzérségi előkészítés nélkül, mintha egyenesen a sötét éjszaka okátta volna ki őket a nyakunkba. Szaladok előre a géppuska állásig, hát már ott vannak előtte a fickók, alig 50 lépésre nőnek ki a sötétségből, mint a kísértet, és dobálják ránk a kézigránátot. Beugrom a szakaszvezető mellé a géppuska gödörbe. Lőjed a teremtését! De a szakaszvezető csak eldől mellettem, mint a zsák. Ugrom magam a géppuskához, durr! Kaszálom magam előtt a sötétséget. Hátra a távbeszélőhöz ordítok, oda a segédtisztemhez. Parancsot adni az ellentámadásra, bevetni az egész hadosztályt. Ügyes fiú volt a segédtisztem, egy százados. Három golyót kapott a bőre alá, amíg a távbeszélőhöz eljutott, de a parancsot leadta. Fél óra alatt nem csak visszanyomtuk, de még saját állásaikból is kivetettük őket. Mire hátulról verni kezdte a tüzérségünk, ami tartalék állásainkat mi már régen elől voltunk. Hajnalban a tüzérséget is lerohantuk. 600 löveget zsákmányoltunk, és a ravaszul kitervezett offenzívájuk összeomlott. Ja, igen, azok katonák voltak ott mellettem azon az éjszakán. Németek, ha azokon múlt volna. Itt elválnak utaink, professzor. Jó szolgálatot. Még van egy darab idő reggelig. A bódéban fölélesztette a kialudt tüzet, aztán leült melléje, és hosszasan bámult maga elé. A tábornok szavaira gondolt. Tudta, hogy nincs egészen igaza, és mégis úgy érezte, hogy igaza van. Szomorú és csügget érzés volt ez. Irigyelte a tábornokot. Minél tovább gondolkozott rajta, annál inkább irigyelte. Jó lehet neki, gondolta keserűen. Tudja, hogy tett valamit, ami meggyőződése szerint a kötelessége volt. Én? Mit tettem én? Mit tehettem volna? Mit kellett volna tennem? Vajon ha akkor másképpen cselekszem, ha nem gondolok az emberiségre, csak arra, hogy német vagyok? Vajon akkor most én is azt érezném, amit ő? Vagy talán valóban minden másképpen lenne most? És az a sok kemény, becsületes német ember, az ilyenek, mint ez a tábornok, nem ok nélkül tartották volna oda mellüket a halálnak? Később egyik körútja alkalmával összetalálkozott újra a kis vidám dramaturggal. Hallom, hogy meglátogatta az öreg Don Quixote-t. mondta az vigyorogva. Csodálatos őslény az öreg, mi? Én mindig meghatódom, ha összekerülök vele. Mintha egy özönvíz előtti ősállat csontvázát látnám, vagy egy 10 000 éves templom romjait, amit az egyiptomi sivatag homokjából ásnak elő. Szánalmas és tiszteletre méltó egyszerre. Az, felelte a professzor lassan, tiszteletre méltó, és irigylem is egy kicsit. Egy utcai gázlámpa alatt állottak. Az eső apró sűrű szemekben esett a vége láthatatlan feketeségből, és a hulló vízszemcsék tompa villogással vibráló sárgás gömböt képeztek a lámpa körül. Irigyli? Kérdezte a dramaturg halkan, és figyelve nézett az arcába. Akkor magával valami baj van, professzor, az nem jó. Igen, felelte a professzor, és a hangja majdnem kemény volt. Velem valóban baj van. Úgy érzem néha, hogy valamit elhibáztam, amit nem lehet jóvá tenni. Abban a dologban? Kérdezte a másik, és előre hajolt, hogy jobban láthassa az arcát. Igen, abban a dologban. Szóval mégis volt valami találmány? Volt, felelte a professzor reketten erőlködve. Ugyanaz, amit most azok az amerikai kollégák megtaláltak. Hoplá! A kis köpcös meglepetten füttyentett. Ez baj? Ez igazán baj. Megértem, elgondolkozva bólogatott. Nem irigylem, professzor, nem. Igazán nem irigylem. Áruló vagyok, ugye? Úgy értem, hazaáruló. Így nevezik az ilyent, mint én, nem? A hang elkínzott volt, és kétségbe esett. A kis dramaturg komolyan nézett maga elé. Nem a szavakon múlik, professzor, felelte lassan. Mit ír magának, ha azt mondom, hogy nem? Vagy ha azt mondom, hogy igen? Azon múlik mindig, hogy mit értünk a szavak alatt. Az utóbbi években a fogalmak összezavarodtak egészen, és az ember nem mer hozzányúlni a szavakhoz, mert nem biztos benne többé, hogy tulajdonképpen mit takarnak. Mondja, professzor, igazából hogy kerül maga ide? Miért nincs maga is Amerikában azok között? Vagy a háború után már nem érdekelt senkit, hogy miért történt magával akkor ez a dolog? Letagadtam. Az angoloknak is letagadtam. 500 000 fontot ígértek, de letagadtam. Nem gondoltam arra, hogy mások is rájöhetnek. Nem gondoltam arra, hogy a pusztítást nem lehet megállítani ezen a világon. A gonoszságot. Nem hittem, hogy ez a világ halálra van ítélve. Ma már tudom. Csönd volt, és mélységesen sötét éjszaka. Mintha nem lett volna körülöttük a város, mintha semmi sem lett volna, csak a sötétség, s az eső, és az árva gázlámpa a sötétség közepén. A szél is elállt. Hallani lehetett az eső halk neszét a deszkákon. Bocsásson meg, mondta hirtelen a professzor. Átázik a kabátom, nem jön be? Köszönöm, felelt a kis köpcös dramaturg, majd máskor. Tudja, tette hozzá hirtelen, ha vallásos ember lennék, most azt mondanám, hogy maga olyan, mint a régi szentek, akikről az ájtatosságtól csöpögő ócska könyvekben olvas az ember. De így csak azt mondhatom, bocsásson, megkérem a szóért, hogy őrült, de nagyszerű őrült. És maga irigyli a tábornokot? Én magát irigylem, professzor. Viszontlátásra. Azzal gyorsan megfordult, és néhány lépés után elnyelte tömzsi alakját a sötétség és az eső. Csak másnap éjjel találkoztak össze megint, de erről a kérdésről többet nem esett szó közöttük. Az esők hideget hoztak, a levegő nyers lett, és barátságtalan az éjszakák ködösek. A tél szagát ott lehetett már érezni a ködben. A tábornok is egyre szótlanabb lett foltozott esőköpenyében, és egy idő múlva hallani lehetett túlról a köhögését, görcsösen és kínlódva köhögött. Néhány napig ágyban kellene maradnia, tanácsolta a professzor, amikor néha összetalálkoztak. Ezek a ködös éjszakák nem használnak a köhögésnek. De a tábornok ilyenkor csak haragosan összehúzta bozontos fehér szemöldökét. Nem dezertálunk, fiatalember recsegte. Ilyen nincs, a szolgálat szolgálat, ez még a régi iskola. Aztán egy este idegen ember ült a bódéjában. Az öreg alig, hanem befejezte, mondta, és vállat vont. Minek is éljen, nincs senkije. Három napra rá eltemették. Olcsó fenyőfa koporsóban, virág nélkül, díszkíséret nélkül. A professzoron kívül csak a dramaturg volt jelen, és néhány öreg asszony, amikor a koporsóval együtt betették a földbe. Az öreg asszonyok sírtak, pedig azt se tudták, hogy ki az, akit ott temetnek. Ők szokásból jártak ki a temetőbe, és valószínűleg magukat síratták. Don Quixote letette a fegyvert, mondta halkan, és meghatottan a dramaturg, amikor ott állottak a nyitott sír fölött, és az első nyírkos, agyagos göröngyöket aládobálták a vén katona koporsójára. Én azt írnám a fejfájára, itt nyugszik az utolsó Nibelung. De mindegy, hogy odaírnám-e vagy nem, úgy sem olvasná el senki. Az eső akkor is esett, kitartóan egyformán szürkén. Mintha egy felhőgyászba öltözött szomorú édesanya valahol odafönt magasan síratná haldokló fiát, a földet. Teltek a hetek. Szürkén egyformán húztak át a város fölött akár a felhők. Néha egy-egy órára kisütött a nap, megcsillogtatta az ázott köveket, aztán újra összetömődött a köd, felhővé lett. Esett az eső. Krista vidám szorgalommal tanonckodott a női szabászatnál, és terveket szőtt. Modellekről álmodott, és divatszalonról, amelyet valamikor ő vezet majd. A professzor szótlanul végezte a maga dolgát. Délután 4-kor pontosan megjelent a munkahelyén, elbeszélgetett a pallérokkal, időről, politikáról, árakról. Ismerték már a munkások is, tisztelettel köszöntötték, és barátságosan, és néha egy-egy szót is váltottak vele.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a Sport

0: és családi rendezvényeken is. Üzeneteik közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Egy olyan lemezre kanyarodok most rá, amelynek Halper László az igazi gazdája. Halper László egy elképesztő ismerettségem, barátom. Hát hagyd mondjam azt, hogy a gitáros, designer, ugye, aki újra gondol tárgyakat, hangszerekből, órákból, mindenféle dolgokból alkot új tárgyakat meg, és ezeket a tárgyakat egyébként meg is lehet szerezni, akik tudják, hogy hol lehet ezeket meglelni, meg is vásárolják. Tehát szaxofonok, hangszerek, órák alakulnak át, élik újra az életüket más funkcióban. Szóval ennek is jó a gazdája. Mutatta meg nekem ezt a bizonyos Jimi Hendrix nyomán elindult új zenekarát, egykori új zenekarát, a Band of Gypsies Reincarnation-t, melynek ez az album a 40 Years After címet viseli, tehát 40 évvel azután. A Jimi Hendrix számok feldolgozásait hallhatjuk, mert Halper Lászlónak a Jimi Hendrix ugye nagyon fontos, ugyan, hogy is fogalmazzam, tehát behatás volt az életében. Tehát direkt használtam ezt a furcsa szót, mert tényleg behatás. Egyszerűen Jimi Hendrix az teljesen meghatározta a Halper Lászlónak az életét. Ezen egyébként nem csak ő van, így nagyon sokan mások is. Ez a lemez pillanatokon belül indulni fog, és itt azért hallhatjuk Jackie Orszackit, aki 2004-ben a beli koncerten még itt jelen volt a stúdióban, aztán meg is hat utána. Aztán Tátrai Tibort is halljuk, a Randy Brecker is fölbukkan. Na nézzük a zenekartagokat, akkor Halper László gitározik, Olá Péter bűgözik, Fekete István trombitál, de hogyan, Istenem, Hajas László dobol. És akkor a 11 felvétel az úgy néz ki, hogy ezek Jimi Hendrix szerzemények. If Six Was Nine az első felvétel, a Manic Depression a 2-es, a Purple Haze a 3-as, a Fire a 4-es, a Hey Joe az 5-ös, a Who Knows a 6-os, a 7-es, a Voodoo Child, utána a Crosstown Traffic a 9, a 8-as, a 9-es lesz a Prelude in E Minor, és a Medley, amelyben ugye a 10-es felvétel, amelyben több felvétel is van, az a A Little Wing, és a Third Stone from the Sun part, az az első része. És a 11-es felvétel, amely már a műsor végén lekeverésre fog kerülni, a Third Stone from the Sun part 2, az az második rész. Induljanak ezek a felvételek ebben a sorrendben, és a műsor végén jövök vissza.

0: című lemezét hallgathatták meg, melynek különleges vendége volt Randy Brecker. A lemez szerzői kiadásban jelent meg, ha jól látom, 2013-ban, ez most nem annyira fontos. A lényeg az az, hogy az öttagú zenekar mellett itt volt ugye távolból egyébként, de Randy Breckert őt is hallottuk. A zenekar kulcs és leginkább megfejtő embere ugye Halter László gitáros, aki egyébként mint a rádiós műsorvezető is nagyszerűen teljesít, és mégként íróként, zenész legendák néven különböző könyveket adott már ki, tehát érdemes Halper László nevét így megjegyezni, ahogy van, és rákeresni az interneten, tevékenysége példaértékű. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. a közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter

0: a roller balesetek száma és súlyossága miatt a Kresznek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Éjjel időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
4: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
2: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, kicsit magatokról.
3: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősen helyezkedik el. Összesen 35 gyerek sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világ. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
2: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
3: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
2: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
3: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás, logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
2: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
3: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
2: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
3: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
2: Jótékonykodásról is szólt ez a program, kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a persely?
3: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk, hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
2: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség? Vannak-e fejlesztési igényetek? Mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
3: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgálatotokról, munkátokról, életetekről?
3: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
2: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovszka Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredményhirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emiliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Bódisz Attila interjúja.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
3: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
3: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető. Amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszépályázaton nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
2: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
3: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
2: Nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni továbbtanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
3: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
2: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált. De egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
3: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
2: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például a miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli Kereskedelmi Szakképző Iskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
1: Az elmúlt percekben Bódis Attila interjúját hallhatták. Az AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatról. Three brothers in a fire, willing to die for their faith.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2. és 5. között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket, és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként a néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus kusabb értelemben asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek akár, lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg azt hiszem nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
3: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
2: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
3: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon, nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
2: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
3: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel, ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Bukbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pukbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány és Strattmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Egy olyan lemezre kanyarodok most rá, amelynek Halper László az igazi gazdája. Halper László egy elképesztő ismerettségem, barátom. Hát hagyd mondjam azt, hogy a gitáros, designer, ugye, aki újra gondol tárgyakat, hangszerekből, órákból, mindenféle dolgokból alkot új tárgyakat meg, és ezeket a tárgyakat egyébként meg is lehet szerezni, akik tudják, hogy hol lehet ezeket meglelni, meg is vásárolják. Tehát szaxofonok, hangszerek, órák alakulnak át, élik újra az életüket más funkcióban. Szóval ennek is jó a gazdája. Mutatta meg nekem ezt a bizonyos Jimi Hendrix nyomán elindult új zenekarát, egykori új zenekarát, a Band of Gypsies Reincarnation-t, melynek ez az album ugye a 40 Years After címet viseli, tehát 40 évvel azután. A Jimi Hendrix számok feldolgozásait hallhatjuk, mert Halper Lászlónak a Jimi Hendrix ugye nagyon fontos, ugyan, hogy is fogalmazzam, tehát behatás volt az életében. Tehát direkt használtam ezt a furcsa szót, mert tényleg behatás. Egyszerűen Jimi Hendrix az teljesen meghatározta a Halper Lászlónak az életét. Ezen végül nem csak ő van így, nagyon sokan mások is. Ez a lemez pillanatokon belül indulni fog, és itt azért hallhatjuk Jackie Orszáckit, aki 2004-ben a beli koncerten még itt jelen volt a stúdióban, aztán meg is hat utána. Aztán Tátrai Tibort is halljuk, a Randy Brecker is fölbukkan. Na nézzük a zenekartagokat, akkor Halper László gitározik, Olá Péter bűgözik, Fekete István trombitál, de hogyan, Istenem, Hajas László dobol. És akkor a 11 felvétel az úgy néz ki, hogy ezek Jimi Hendrix szerzemények. If Six Was Nine az első felvétel, a Manic Depression a 2-es, a Purple Haze a 3-as, a Fire a 4-es, a Hey Joe az 5-ös, a Who Knows a 6-os, a 7-es, a Voodoo Child, utána a Crosstown Traffic a 9, a 8-as, a 9-es lesz a Prelude in E Minor, és a Medley, amelyben ugye a 10-es felvétel, amelyben több felvétel is van, az a A Little Wing, és a Third Stone from the Sun part, az az első része. És a 11-es felvétel, amely már a műsor végén lekeverésre fog kerülni, a Third Stone from the Sun part 2, az az második rész. Induljanak ezek a felvételek ebben a sorrendben, és a műsor végén jövök vissza.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Band of Gypsies Reincarnation 40 Years After című lemezét hallgathatták meg, melynek különleges vendége volt Randy Brecker. A lemez szerzői kiadásban jelent meg, ha jól látom, 2013-ban, ez most nem annyira fontos. A lényeg az az, hogy az öttagú zenekar mellett itt volt ugye távolból egyébként, de Randy Breckert őt is hallottuk. A zenekar kulcs és leginkább megfejtő embere ugye Halter László gitáros, aki egyébként mint rádiós műsorvezető is nagyszerűen teljesít, és mégként íróként, zenész legendák néven különböző könyveket adott már ki, tehát érdemes Halper László nevét így megjegyezni, ahogy van, és rákeresni az interneten, tevékenysége példaértékű. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.